Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először hangzik el élőben.

Tisztelt Országgyűlés, kedves vendégek! Öröm számomra újra az ülésvezetői székből köszönteni Önöket. Az Országgyűlés őszi ülésszakának első napját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és Dócs Dávid jegyzők lesznek segítségemre. Üdvözlök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Külön tisztelettel köszöntöm a Köztelevízió nézőit. Mai naptól ugyanis újra élőben nyomon követhetőek a parlamenti közvetítések az M1 csatornán. Az ülés megkezdése előtt szeretnék röviden köszönetet mondani mindazoknak, akik a nyári rendkívüli ülések alatt kitartóan dolgoztak. Köszönöm Hallerné Nagy Anikónak, hogy az átmeneti időszakban vezette az Országgyűlés munkáját, és köszönöm. És köszönöm az Országgyűlés alelnökeinek, hogy mindannyian többet vállaltak az ülésvezetések során. A nyári ülés... A nyári ülések alatt elfogadott törvények vonatkozásában rövid határidőket kellett szem előtt tartanunk a munkánk szervezése során. Ma megkezdjük az Országgyűlés őszi ülésszakát, amelynek munkarendjét a frakciók egyhangulag támogatták. A hatékonyságot tovább szeretnénk növelni a szeptember 21-től életbe lépő új munkarenddel, hiszen továbbra is számos törvényjavaslat megtárgyalása vár ránk, emellett folytatja, illetve megkezdi munkáját minden bizottság és vizsgálóbizottság. Mindezek mind az Országgyűlés hivatalától, mind a képviselőktől pontos, ütemezhető feladatellátást követelnek meg. És visszatérve a házelnöki feladatok ellátásához, én a magam részéről továbbra is az egyik legfontosabb kötelességemnek tekintem az Országgyűlés méltóságának megőrzését. Ez a méltóság nem csupán az intézmény falai között kell, hogy megvalósuljon, hanem azokon kívül a közvélemény megnyilvánulásain keresztül is. Az elmúlt időszakban sajnos gyakran hallottunk, olvastunk a közbeszédben, különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. Felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat, legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni nemtelen és elfogadhatatlan cselekedet, politikai hovatartozástól függetlenül. Mindannyiunk feladata, hogy ezeket visszaszorítsuk annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket, a közéleti szerepvállalásukat illetően. Minden képviselőtársam együttműködését kérem abban, hogy közösen lépjünk fel az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülünk a külsej miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen a tudomásunkra jut. Legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is. Biztos vagyok benne, hogy a teremben ülők mind tudják, hogy egy-egy személy külsejét becsmérlő megjegyzések nem viszik előre a vitáinkat, nem adnak választ a politikai kérdésekre, kizárólag közös munkánk és az Országgyűlés tekintélyének a csorbítására alkalmasak. Bízom abban, hogy közösen olyan légkört tudunk teremteni az egész országban, amelyben a nézetkülönbségek szabadon megjelenhetnek, de az emberi méltóság mindenkit megillető és mindenki által tiszteletben tartott érték marad. Köszönöm együttműködésüket, és további eredményes munkát kívánok mindannyiunknak az őszi ülésszakban. Tisztelt Ház, szomorú kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy bejelentem, az elmúlt időszakban 4 volt képviselőtársunk hunyt el. Dr. Velkei Gábor 2007-ben szerzett mandátumot az SZDSZ országos listájáról, és a ciklus végéig volt az Országgyűlés tagja. Megbízatása alatt az Egészségügyi Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, illetve a Mezőgazdasági Bizottság munkáját segítette. Képviselői munkája mellett a helyi közéletben is szerepet vállalt Békés Csaba alpolgármestereként. Politikai tevékenysége mellett szociológus, főiskolai docens és középiskolai tanár volt.
életének 64. évében hunyt el. Dr. Kádár Béla Lajos az 1994. évi országgyűlési választásokon az MDF színeiben a párt Baranya megyei területi listájáról szerzett mandátumot, és egy cikluson keresztül volt az országgyűlés tagja. Az Antal József vezette kormányban a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztere volt. Parlamenti munkája során az Európai Integrációs Ügyek Bizottságában, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságban vállalt szerepet. Politikusi pályáját követő években a Magyar Export-Import Bank RT elnöke, majd Magyarország OECD melletti állandó képviseletének vezetője volt. 1999-ben megválasztották a Magyar Nemzeti Bank jegybank tanácsának tagjává, majd az annak utódjaként létrejött monetáris tanács tagja lett. Munkája elismeréseként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is díszdoktorává fogadta. 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. 2019-ben Széchenyi díjjal ismerték el kiemelkedő tudományos munkásságát. 2001-ben választották meg az MTA levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává. Életének 93. évében hunyt el. Nemes Miklós szintén az 1994. évi országgyűlési választásokon a Független Kisgazdapárt jelöltjeként indulva Veszprém megye területi listájáról szerzett mandátumot, és egy cikluson keresztül képviselhette választóit. Megbízatása alatt a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság munkáját segítette. 1992-től a párt Veszprém megyei főtitkára volt, majd 1993. októberében a párt megyei elnökévé választották. Életének 73. évében hunyt el. Csiha

0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Baka András köztársasági elnök úr új államtitkári kinevezésről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a levelet.
1: Posthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnökasszony, tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9-es cikk 4-es bekezdés J pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125-ös törvény 202. paragrafus második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Hoffmann Istvánt a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium államtitkárává 2026. augusztus 29-i hatállyal kineveztem. Budapest, 2026. augusztus 25-e, tisztelettel dr. Baka András, köztársasági elnök.
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak államtitkár úrnak, és sok sikert kívánjak a munkájához. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, Magyarország újjáépítéséhez erős alapokra van szükség címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, szeretett honfitársaim, hagyj kezdjem azzal, hogy megköszönöm elnök asszonynak a törvény által rendelt időben elvégzett munkáját azért az időszakért, amikor az ideglenes köztársasági elnöki jogköröket gyakorolta. Köszönjük szépen, hogy mind házelnökként, mind ideglenes elnökként példát mutatott a hazánknak. Köszönjük szépen a munkáját. És engedjék meg, hogy én is megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntsem az újjáalakult valódi közmédia nézőit. Több mint 10 év után tér vissza a közmédia felületeire, az M1 csatornára az országgyűlési közvetítés. Mindannyian tudjuk, hogy nem véletlenül került le, mint egy 11 évvel ezelőtt az országgyűlési közvetítés a közmédia oldalairól. Nem akarták az akkori hatalmasok, hogy a valóságról, a vitákról értesüljenek a magyar állampolgárok. Én nagyon örülök, különösképpen azért is, mert jó szívvel emlékezem vissza a 90-es évekre, amikor kicsit furcsa módon, de 11-12 éves gyermekként szinte minden nap követtem a nagymamámmal az országgyűlés eseményeit. Azt is mondhatnám, hogyha nem lett volna akkor közvetítés, akkor lehet, hogy most én nem állnék itt. Ez lehet, hogy valakinek rossz hír, valakinek jó hír. Úgyhogy köszöntjük a közmédia adásának nézőit. Örülünk, hogy első kézből értesülhetnek a valóságról. Tisztelt honfitársaim! 800 évvel ezelőtt Magyarország olyan pusztítást élt át, amely után joggal gondolhatta volna bárki, hogy ennek a gyönyörű országnak

0: Szeretett hazánknak vége van. A mui csatában odaveszett a királyi hadak java, a páncélos lovagok, az íjászok, a nemesség színe java megsemmisült a mocsárban. Negyedik Béla király az életét is mentve menekült az osztrák herceg zsarolásain és a Dalmát tengerpart szikláin keresztül. A tatár seregek úgy dúlták fel a Kárpát-medencét, hogy virágzó falvak, települések néptelenedtek el örökre. A szántóföldeket felverte a gaz, csecsemők, asszonyok és családok tűntek el nyomtalanul a lángoló templomok romjai alatt. A Duna vonala mentén pedig nem maradt más, csak a felperzselt föld és az üszkös gerendák füstje. Amikor a hordák végül elvonultak, nem egy olyan ország maradt utánuk, amelyet néhány rendelettel, felületes toldozgatással helyre lehetett volna hozni. Ezt a hazát akkor a puszta földből, a hamvakból, a semmiből kellett újjáépíteni, újra alapítani. Negyedik Béla király megértette az örök történelmi leckét, amiért ma mindannyian második hon alapítóként hajtunk fejet az emléke előtt. Megértette, hogy a pusztulás után nem elég egyszerűen visszaépíteni azt, ami ledőlt, mert ha ugyanazokat a gyenge agyagfalakat, ugyanazokat a korhat fatákolmányokat húzzuk fel ugyanabból az omladozó anyagból, és ugyanazokon a rossz, gyenge alapokon tesszük ezt, akkor a következő történelmi viharnál a falak megint a védtelen magyarok fejére fognak omlani. Kővárakat kell építeni, ismerte fel Negyedik Béla. Negyedik Béla nem tudta, hogy mikor fordulnak esetleg vissza a tatárok. Nem tudta, hogy lesz elég pénz a kincstárban. Lesz elég kétkezi, kőfaragó munkás, vagy hűséges szövetséges. De egyetlen dolgot mindennél tisztában tudott. Magyarország még egyszer a történelemben nem maradhat olyan végletesen, végtelenül kiszolgáltatott, mint amilyen 1241-ben volt. Kedves képviselőtársaim! A magyar nép történelme során sokszor megtanultuk, milyen az, amikor kívülről zúdul ránk a pusztítás. Megtanultuk, és a vérünkkel fizettünk érte, amikor az 1848-as szabadságharc leverése után ránk telepedett a Bach korszak önkénye. Megtanultuk a német megszállás sötét, embertelen terrorja alatt, és évtizedeken át hordoztuk a sebeit a szovjet elnyomásnak, a tankok árnyékának, az elnémított szabadságnak. Ezekben a történelmi tragédiákban mindig volt egy közös, fájdalmas kapaszkodó. Pontosan tudtuk, hogy a határainkon túlról idegen hatalmak tapossák, tiporják a magyarságot. Éppen ezért is olyan mérhetetlen és megbocsájthatatlan az az árulás, amit az utóbbi évtizedekben az Orbán kormányok elkövettek Magyarország ellen. Mert ők nem idegen zászlók alatt masírozó hadseregként törtek ránk. Ami történt, az sokkal rosszabb. A sajátjaink fordultak a magyar nép ellen. Olyan emberek fosztották ki a hazánkat, akik magyarul tettek ebben a házban esküt az alkotmányra és a haza a magyar emberek szolgálatára. Majd méretre szabott sejemöltönyökben, állami luxusautók sötétített üvegei mögött cinikusan, mosolyogva egyszerűen kirabolták Magyarországot. Az elmúlt 16 évben olyan pusztítást szabadítottak ránk, amely pontosan úgy hagyta maga mögött a kiszáradt alföldi földeket, a máló vakulatú kórházakban a 40 fokos kórtermeket, a lángoló kerekekkel veszteglő vonatokat és a megalázott pedagógusok elnémított iskoláit, mintha egy idegen fosztogató sereg vonult volna át rajtuk. És miközben a magyar családok milliói a puszta mindennapi túlélésért küzdöttek a boltok kasszáinál, a munkahelyükön, az orvosnál és szerte az országban, aközben a politikai maffia egykori feje, Orbán Viktor a nemzet közös tégláiból, a mi munkánkból és a mi adónkból építetett magának magánuradalmat, és persze a családjának, a janicsárjainak, a strómanjainak, és eközben a hazánkat védtelenül, fedezék nélkül hagyta a pusztában. Tudom jól, pontosan jól tudom, hogy akadnak ebben a teremben olyanok, akik most a szemüket forgatják, és azt mondják, hogy hagyjuk már a múltat, lépjünk már túl rajta, borítsunk fájtlat a történtekre, spondját rá, de tegyék a szívükre a kezüket, és árulják el nekem. Önök mégis mit felelnének annak a gyermekvédelmi dolgozónak, aki felháborodva kérdez engem, hogy kinek a lelkén szárad az, hogy miközben ő havi 220 ezer forintos éhbérért próbál emberi tartást adni a magukra hagyott árváknak a penészes intézetekben, aközben a hatalom egykori urai milliárdos jaktokon pesgőznek az Adrián, magárepülőkkel járnak focimeccsre, és méregdrága helikopterekkel szállnak le a luxus birtokaikon. Tisztelt honfitársaim, hamarosan nyilvánosságra hozzuk azt az átfogó és megdöbbentő gyermekvédelmi jelentést, amit a Szociális és Családügyi Minisztériumban Gyurkó Szilvia államtitkárasszony és a munkatársai készítettek az elmúlt évtizedek szörnyűségeiről. Ebben a rendszerben gyerekeket, 4-5-6 éves gyerekeket éheztettek, kedves képviselőtársaim, és önöknek erről pontos tudomása volt. Mondjam azt ezeknek az embereknek, hogy erről már nem kell beszélni. Vagy mit mondanának annak a rendőrnek és tűzoltónak, aki a szemünkben nézve kérdezi, kinek az urizálása miatt kellett 260 ezer forintos kezdőbérért saját zsebből megvásárolnia a téli szolgálati bakancsát, miközben a 60 pusztai birtokra mindig jutott a közpénzből. Mit mondjak nekik, tisztelt képviselőtársaim? Mondjam azt nekik, hogy ez már a múlt, lépjünk túl rajta. Tisztelt képviselőtársaim, ez az ő életük, ez magyarok millióinak az élete. Ez az ő ellopott, elrabolt fiatalságuk, a tönkretett egészségük, a megfeszített, tisztességes munkájuknak az elrabolt értéke. Nekik akarják önök a szemükbe mondani, hogy spondját rá. A felelősség eltagadása a cinkosság a múlttal, és mi nem leszünk cinkosok. Az igazság kimondása, az igazságtétel az új fundamentumok lerakásának legalapvetőbb erkölcsi feltétele. Addig nem építhetünk, nem tudunk szilárd jövőt építeni, amíg az itt ülő elkövetők megpróbálják letagadni a felelősségüket, amíg megpróbálhatnak elmenekülni a felelősségre vonás elől. Tisztelt ház, 148 napja, április 12-én a magyar nép megelégelte az árulást, nem tűrte tovább a hazugságokat, felemelte a fejét, és félreérthetetlen történelmi felhatalmazást adott nekünk arra, hogy véget vessünk a rombolásnak, elzavarjuk a tolvajokat, és elkezdjük a hazánk közös újjáépítését. Hálásan köszönöm önöknek, minden magyar embernek azt a hitet, azt az elszántságot és azt a bátorságot, amellyel áprilisban megfogták egymás kezét, és a szavazatukkal békésen, de ellentmondást nem tűrően új irányt szabtak a hazánknak. Köszönöm önöknek! Köszönöm önöknek, köszönöm minden magyar embernek azt a soha korábban nem látott kitüntető figyelmet, amelyel nap mint nap követik a munkánkat, amelyen részt vesznek a közéleti vitákban, felteszik akár a kényelmetlen kérdéseket, és megosztják velünk a javaslataikat. És a leginkább azt köszönöm, hogy a magyar emberek elkezdtek újra egymáshoz fordulni. Hogy kevesebb a gyűlölködés, és több az öröm, hogy a szomszéd újra köszön a szomszédnak, hogy a családtagok nem fordulnak el egymástól a pártpolitika miatt, hogy újra egyetlen, összetartó nemzetként gondolkodunk és cselekszünk Magyarországért. Nekem minden egyes nap az a derőt, hogy Magyarország megmutatta magának és a világnak, hogy még a legkiszolgáltatottabb ember is, a legromosabb vályokházban is lehet erősebb és lehet szabadabb az őt elnyomó hatalmaskodóknál, ha felemeli a fejét és hisz a közös, csodálatos hazánk jövőjében. Ez a magyar emberek győzelme, a magyar emberek érdeme, és mindaz, amit elértünk és el fogunk érni, ebből az erőből táplálkozik. Nem kertelek önök előtt, ezen a nyáron egyetlen, hatalmas embert próbáló feladatunk volt. A puszta kezünkkel, éjjel-nappal dolgozva kellett egyben tartanunk azt, ami a magyar államból még megmaradt. Mert elődeink nem pusztán loptak. Itt már régen nem működött szinte semmi. Magyarországon 2026 tavaszára az állam számos területen gyakorlatilag megszűnt államként funkcionálni. Nem volt gazdája a vasútnak, nem volt gazdája a kórházaknak, elengedték a vízügyet, magára hagyták az iskolákat. Az állam lemondott a legalapvetőbb feladatairól, a polgárok védelméről és a méltóságáról. Én most szeretném innen, a Magyar Országgyűlésből köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik az Orbán rendszer rombolása ellenére éveken keresztül alá dúcolták, a vállukon tartották ezt az országot. Az ápolóknak, akik még egy műszakot vállaltak, a tanároknak és a nevelős segítőknek, akik saját pénzből vettek meg valamit az osztályterembe, mert a gyerekeknek hétfőn akkor is szüksége volt rá, ha az állam nem segített. A rendőröknek, a tűzoltóknak, a szociális munkásoknak, gyermekvédelmi dolgozóknak, vízügyeseknek, kormánytisztviselőknek, akik a kormány, az előző kormány alkalmatlanságának következményeit próbálták enyhíteni. Ők tartották egyben Magyarországot éveken keresztül. Azt tudom üzenni innen nekik, hogy amíg én miniszterelnök vagyok, leszek, addig egy olyan államért fogok dolgozni, ahol nem kell minden áldott nap hősiességből és önfeláldozásból vizsgázniuk. A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nem árulok zsákba macskát. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni. Képviselőtársaim, ezt a bénultságot és gazdátlanságot örökölve kellett azonnal cselekednünk, felgyűrve az ingújunkat. Örömmel tettük, mert szeretünk ezért az országért dolgozni, és nincs felemelőbb hivatás, mint a saját hazánkat talpra állítani a romokból. De egyben végtelen szomorúsággal is tettük ezt, mert egyetlen napra sem hagy nyugodni minket az a keserű gondolat, hogy mennyire nem szerették ezt a hazát az elődeink. Hogy az, aki valóban szereti a saját nemzetét, az soha, egyetlen pillanatra sem hagyná lerohadni a vidéki kórházakat, nem hagyná magára a szomjazó magyar földeket, és nem tekintene a saját népére pusztán sarcolható alattvalóként, miközben a nemzeti zászlót zsebrevágva csak a magán birtokait hízlalja. És pontosan ebből a mély felháborodásból merítünk erőt ahhoz, hogy a szakadék széről hozzuk vissza a működést, a puszta túlélésen túl megkezdjük az új kővárrendszer megalapozását. Mindenekelőtt az állam demokratikus és pénzügyi gerincét kellett újraalkotni. mert az Orbán rendszer elszabadult önkényét azonnal meg kellett törni. Megszüntettük a rendeleti kormányzást, és a törvényhozást visszaengedtük a parlament nyilvánossága elé. Akiknek tisztességesek a szándékai, aki valóban a hazáért akar dolgozni, és nincs rejtegetni valója a saját nemzete előtt, az örömmel jön ide, a parlament falai közé, bátran vállalja a politikai vitákat, és egyenes gerinccel számol be a döntéseiről a képviselőknek és a magyar embereknek. Akinek pedig nem tisztességesek a szándékai, az bujkál, visszaadja a mandátumát, menekül az alkotmányosság házából. Lelke rajta. Tisztelt honfitársaim, elmozdítottuk a helyükről az Orbán rendszer bábjait. Nem volt könnyű. Kaptunk érte hideget, meleget, jogászkodást, fenyegetést. Meghallgattuk, hogy ezt nem lehet, ahhoz nem szabad nyúlni, amazt a pozíciót még évekre bebetonozták, tehát tessék szépen együtt élni vele. Pontosan ez volt az önök terve. Úgy tervezték elveszíteni a választást, hogy közben a hatalmat ne kelljen elveszíteniük. Mi viszont nem azért jöttünk, hogy asszisztáljunk. Aki a nemzet kifosztását bármilyen módon fedezte, bárhova is ültette be a politikai maffia, azzal nekünk nincs dolgunk. A hatalom a népé, az intézményeket pedig visszaadjuk a magyar embereknek, akár tetszik önöknek, akár nem. Három hét alatt, hallják ezt tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, három hét alatt tárgyaltuk le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amivel az elődeink éveken keresztül csak zsaroltak, vétózgattak és szélmalomharcot vívtak a nemzetközi porondon, miközben a magyar családok elől elzárták a saját törvényes forrásaikat. Augusztus 31-ig pedig, bárhogyan is ágáltak önök, bárhogyan is próbálták megakadályozni, maradéktalanul teljesítettük az összes vállalt feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült, éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha végre világos célt és valódi megbecsülést kap a kormányától. Bármennyire is próbálják ezt önök még mindig megakadályozni, ezekből az 1000 milliárdnyi uniós forrásokból újítjuk meg a közösségi közlekedést, fejlesztjük az elektromos hálózatot, az energiatárolást, korszerűsítjük a kórházainkat, az alapellátást, támogatjuk a lakások energetikai felújítását, támogatjuk a magyar kis- és középvállalkozásokat, a kutatást és az innovációt, az oktatás digitalizációját, valamint a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztéseket. Példát mutattunk a vezetésben. Csökkentettük a képviselők, a miniszterek és az államtitkárok fizetését, a parlamenti frakció kereteket. Felszámoltuk a valaha volt propaganda minisztérium feneketlen kifizető helyeit, és leállítottuk a felesleges állami luxus kiadásokat. Ma pedig éppen az én miniszterelnöki fizetésemet csökkentjük radikálisan, miközben Orbán Viktor pár év alatt az ötszörösére növelte a legális fizetését. Talán ennek az elszántságnak is köszönhető, hogy a magyar államháztartás júliusban olyan költségvetési többletet produkált, ami erre évtizedek óta nem volt példa. Tisztelt honfitársaim, bármennyire is nem tetszett a Fidesz-KDNP frakciónak, létrehoztuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy minden egyes ellopott forintnak megismerhessük a sorsát, visszaszerezzük, és soha többé ne ismétlődhessen meg Magyarországgal az, ami az elmúlt évtizedekben történt. És ha már közvagyon, a múlt héten több mint 1000 milliárd forintnyi közvagyon került vissza oda, ahová eredetileg is tartozott, a magyar államhoz, a magyar emberekhez. 16. Közfeladatokat egyáltalán nem ellátó úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével több mint 845 milliárd forintnyi vállalati részesedést, 162 milliárd forint pénzeszközt, csaknem 90 milliárdnyi értékpapírt és közel 88 milliárd forintnyi ingatlant vettünk vissza, és került közvetlen állami felügyelet ellenőrzés alá. Miközben Orbánék alatt állítólag nem volt pénz az egészségügyre, a gyermekvédelemre, az idősek ellátására, addig titokban sok 10 milliárd forintért vásároltak önök határon túli kastélyokat, 3-4 csillagos wellness szállókat, és próbálták meg kijátszani a haveroknak. Mi ezeket is visszaszereztük a magyar embereknek. És ha már említettük, felszabadítottuk a közmédiát a párt propaganda alól, hogy a közszolgálat végre a valóságot és a nemzet egészét szolgálja. Innen is köszöntöm újra az M1 nézőit, reméljük már többen vannak, mint 18. Örülök, hogy hosszú idő után újra lehet követni újra a parlamenti üléseket. Nekünk ellentétben a korábbi hatalommal nincs semmilyen takargatnivalónk. Tisztelt honfitársaim! 18 évnyi megalázó változatlanság után döntöttünk arról, hogy jelentősen 120 ezer forintra emeljük az Orbán kormány alatt 16 évig 28.500 forinton hagyott öregségi nyugdíj minimumot, és célzott felzárkóztatással adunk emberhez méltó támaszt a legkisebb ellátásból élő idős honfitársainknak, több százezer idős honfitársunknak segítséget nyújtva. Évek méltatlan cserbehagyását számoljuk fel azzal, hogy helyreállítjuk a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának értékét és fedezetét. Bevezettük a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, hogy a tanév nyitás költségei ne sodorják adósságba a szülőket. Bármennyire is ágált a Fidesz és a KDNP ez ellen, 5%-ra csökkentettük a tűzifa áfáját, a vényköteles gyógyszerek áfáját pedig eltöröltük. Megdupláztuk a szociális tűzifa keretre szánt költségvetési forrást, és ezzel több százezer honfitársunknak nyújtottunk segítséget. És mindeközben ott voltunk a bajban. Volt ezen a forró nyáron néhány kritikus hét, amikor az ország puszta fizikai működésért kellett küzdenünk. A brutális hőségben csúcsot döntött az áramfogyasztás, miközben a történelmi asszály miatt úgy apadt el a Duna, hogy a paksi atomerőmű termelése 2000 megawattról 230-ra zuhant le. Centiméterekre, milliméterekre sodorva Magyarországot az atomerőmű teljes lekapcsolásától. A magyar családok és a vállalkozók példamutató fegyelemmel fogták vissza a fogyasztásukat a kritikus órákban. Mi pedig a szakemberekkel együtt dolgozva léptünk. 280 méteres uszályt sülyeztettünk a mederbe, és rekordidő alatt 43 ezer köbméter sziklából építettünk fenékküszöböt a Dunán. Megmentettük az erőmű hűtését, és augusztus végére pedig teljes termelésre állítottuk vissza a paksi atomerőművet. Tegnapra már mintegy 70 ezer köbméter kő került a Dunában, 40-50 centimétert emel az önök által kárhoztatott fenékküszöb paksnál a Duna vízszintjén, az önök által példaként hozott romániai atomerőmű pedig egy hónapja egyetlen kilowatt áramot sem termel. A következő hetekben pedig végleges műszaki védelmet építünk ki. Modern, digitális távmérő hálózatot telepítünk a folyóra, hogy a vízszint és a vízhőfok minden adata percre készen elérhető legyen. Számunkra ezt is jelenti a működő Magyarország. Nem hárítjuk a felelősséget, nem bénulunk meg, és nem keresünk kifogásokat. Felmérjük a helyzetet, döntünk és cselekszünk. Mert az állam ereje végső soron ebben mutatkozik meg. A gyors, határozott és megalkuvást nem ismerő cselekvésben a nemzetért. Tisztelt ház, a nyárnak vége van. Megállítottuk a szétesést, levágtuk már sok csápját a polipnak, és megvédtük a magyar emberek maradék vagyonát. A romeltakarítás még folyik. De ami most előttünk áll, ennél nagyobb. Történelmi feladat. A modern magyar kővárrendszer felhúzása, amely sokkal erősebb, ütésállóbb, korszerűbb és biztonságosabb lesz annál, mint amilyen a pusztítás előtt valaha is volt. Nem az omladozó régi falakat ragasztjuk össze. Új, sziklaszilárd intézményi alapokat rakunk le, teszünk le. Az előttünk álló hónapokban tiszta, világos lépésekkel építjük fel a működő jogállamot. Ott kezdjük a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe. Az elkövetkező hetekben felülvizsgáljuk, és várhatóan teljesen átalakítjuk a dohánykoncessziókat, a kaszinókoncessziókat, a hulladékkoncessziót, a 35 éves, több 10 000 milliárd forintos autópálya koncessziót, hogy a milliárdos haszon az önök magán oligarchái helyett a közösséget, a költségvetést és a magyar adófizetőket gazdagítsa. És itt nem csak a koncessziókról van szó. Az Orbán rendszer felépített egy olyan gazdasági gépezetet, hívhatjuk az egyszerűség kedvéért polipnak is, amelyben újra és újra ugyanaz történt. Az állam adta a pénzt, adott megrendelést, biztosította a piacot, a haszon pedig valahogy mindig a kiválasztott üzleti köröknél landolt. Így nőtt óriásira Mészáros Lőrinc opusza, így kapott a B plusz N 100 milliárdos kórházi és egyéb állami megrendeléseket. Így épült fel állami pénzből és állami üzletekből a magyar emberektől kapott pénzen a 4IG birodalma, miközben Mészáros és Tiborcz köreihez kötődő magán tőkealapokba is 1000 milliárdnyi nagyságrendben került a közpénz. Vagyis amikor, figyeljen, amikor a magyar ember adót fizetett, autópályán ment, kórházba került, telefonált, vagy egyszerűen csak igénybe vett egy államinak tűnő szolgáltatást, ugyanannak a szűk körnek a kasszáját gyarapította. Ezt a pénzszivattyút állítottuk le, ami most a magyar emberek millióitól kapott felhatalmazással. Ezeket a csápokat vágjuk most le. Amit az Orbán rendszer évtizedei alatt cinikusan kiszerveztek, azt, amit ahol lehet, és amit lehet, visszavesszük. Ahol szükséges, újra tárgyaljuk. És olyan felkészült szakemberekkel, érdemi tudással töltjük fel az államigazgatást, amit a nemzeti együtt bűnözés rendszerének hosszú évein át tűzzel, vassal írtottak. Eközben megvédjük a természeti kincseinket, a magyar emberek egészségét, a vizeinket, a levegőnket a szennyező gyáraktól. Szégyen, egészen szégyenletes, hogy az előző hatalom szándékosan kiüresítette a zöld hatóságokat, nevetséges mértékű bírságokkal simogatta a neki oly kedves szennyezőket, és a magyar családok biztonságát, egészségét gátlástalanul odadobta bárkinek, aki elég pénzt ígért azokban a bizonyos kofferekben. Mi drasztikusan szigorítjuk a környezetvédelmi bírságokat, felállítjuk az országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot a veszélyes ipari beruházások kérlelhetetlen ellenőrzésére, és nem sokára a ház elé terjesztjük az új klímatörvényt. De nem elég az előző rendszer bűneit nem megismételni, az már sajnos nem védi meg a környezetünket. Ezért azonnal haladéktalanul elindítjuk az országos fásítási programot. Visszaadjuk az életet a szomjazó magyar vidéknek. Átfogó vízügyi cselekvési tervet fogadunk el a pusztító aszályok okozta válsághelyzet megfékezésére és a vizek helyben tartására. Miközben műszaki megoldást és garantált forrást biztosítunk a 2000 fő alatti kistelepüléseknek a szennyvíz elvezetésre. Mert ha nincs víz a földjeinken, és ha a falvainkat magára hagyja az állam, akkor nem jövőt építünk, hanem csak egy homokra szórt romhalmazt. Elkezdtük gyógyítani az egészségügyet, a legkiszolgáltatottabbak sebeit. Múlt hét csütörtök óta nyilvánosak az önök által, a Fidesz és a KDNP által éveken át titkolt kórházi fertőzési adatok. És elindítjuk a kórházi várólisták azonnali célzott csökkentését is. Az év végén elfogadjuk a kórházi hűtési programot, hogy soha többé egyetlen betegnek se kelljen embertelen hőségben küzdeni a gyógyulásért. Nem söpörjük, ellentétben önökkel nem söpörjük a szőnyeg alá a gondokat, és nem szépítünk propaganda célból adatokat. Átfogó, egészségügyi országleltárt készítünk, hogy a magyar emberek végre megismerhessék a valódi helyzetet. Erre a valóságra építve nyúlunk hozzá az ellátórendszer mindennapjaihoz. Megújítjuk a háziorvosi praxisok finanszírozását, visszaadjuk a méltóságát a szétszakított, tönkretett védőnői hálózatnak. Megbecsüljük azokat, akik a hátukon viszik ezt az országot, mert a kővár semmit sem ér védők nélkül. Vajon meddig várhatnánk el a szolgálatot azoktól, akiket a korábbi hatalom megalázott, miközben a puszta létezésükkel tartották egyben a nemzetet? Október közepén benyújtjuk az új költségvetést, amelyben elkezdjük a bérrendezést, a nevelést és oktatás segítők, a szociális és a gyermekvédelmi munkatársak számára. Gondolunk az évek óta magára hagyott és kiszolgáltatott rendvédelmi állományra is. Végre megadjuk a tiszteletet annak a honvédségnek is, amelyet az Orbán rendszer megalázott. Gondoskodunk a gyermekeink és a fiataljaink jövőjéről. Új, szigorú, az eddigieknél szigorúbb gyermekvédelmi törvényt fogadunk el. Nemzeti drogstratégiát hirdetünk a fiatalok védelmében. A Vekerle bérlakás építési program keretében sok ezer bérlakást és új kollégiumi férőhelyet hozunk létre. Tető alá hozzuk a megfizethető lakhatást garantáló lakástörvényt. A külföldre kényszerült tehetségeink hazahívására pedig elindítjuk a Vár a hazád programot. Helyreállítjuk a kutatás szabadságát. A Hunren és a Magyar Tudományos Akadémia újra szabályozásával kiszámítható, több éves forrásokkal és valódi életpályával ismerjük el a kutatóinkat. Megszabadítjuk a pedagógusokat a folytogató adminisztráció terhétől. Megszüntetjük a politikai kinevezettek konzisztóriumait az egyetemeken. A modern felsőoktatási stratégiában pedig elérjük, hogy a legkiválóbb fiatal tehetségeinknek eszébe se jusson elhagyni a szülőföldjüket, vagy ha elmentek, visszajöjjenek. Újra összefűzzük a szétszakított ország vérkeringését és közösségeit. Nagyszabású fő- és mellékút hálózati felújítási programot indítunk. Sok ezer milliárd forint értékben fejlesztjük a szétzilált vasutat, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében. Újra nyitjuk a Fidesz által bezárt vasúti mellékvonalakat. Múlt héten éppen Tiszaújváros és Miskolc között, korábban Komlón. Önök bezárták, mi újra nyitjuk. Nekilátunk annak, hogy visszaadjuk a településeknél az elrabolt önkormányzati autonómiát. Rendet teszünk, bármennyire is nem tetszik önöknek, a végrehajtók, a közjegyzők és a felszámolók világában is. Ezek azok az intézmények, amelyekkel az emberek többnyire életük legnehezebb pillanataiban találkoznak, amikor eladósodnak, elveszítenek valakit, lakáshitelt vesznek fel, vagy csődbe jut a vállalkozásuk. Az Orbán rendszer ezekből a közhatalmi feladatokból is jól fizető, zárt világot épített, miközben a Sadl-ügy megmutatta, hová vezet, ha az állam nem ellenőriz, csak kiváltságokat oszt. Ősszel átalakítjuk a végrehajtás rendszerét, felülvizsgáljuk a közjegyzők működését és díjait. Rendet teszünk a felszámolásnál is, mert aki bajba kerül, annak az államtól segítséget és tisztességes eljárást kell kapnia, nem még egy embert, aki rajta akar nyerészkedni. Amit vállaltunk, betartjuk. Bevezetjük a méltányos vagyonadót a legtehetősebbek számára. Bármennyire is nem tetszik ez a Fidesz-KDNP frakciónak. Szögezzük le
1: szögezzük le a legfontosabb alapelvet. Tisztán, figyelem, tisztán és félreérthetetlenül. Ebben az országban a tehetség, a szorgalom és a siker érték. Az a magyar vállalkozó, mérnök, orvos vagy gazda, aki a saját munkájával, innovációjával, a tisztességes piaci versenyben gyarapodott, gazdagodott meg, az a nemzetünk büszkesége. Az ő tudása és kockázatvállalása nélkül egyetlen lépés sem tehetnénk előre. A vagyon önmagában egy normálisan működő országban sohasem bűn. Egy felelős társadalomban a nagy vagyon hazafias kötelességet és morális felelősséget is ró a birtokosára, a közössége iránt. A bajba jutott haza közös alapjainak a felhúzásakor, a közös terhekből mindenkinek a saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. A társadalom csúcsán élőknek kell, akár tetszik, akár nem, a legmélyebben a zsebükben nyúlniuk az alapok megerősítésért. Az ő javaik védelmét is ez a stabil, működő és békés ország szavatolja. A vagyonosodás törvénytelen formáival szemben pedig továbbra is kíméletlenek leszünk. Ősszel a parlament elé terjesztjük az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozását. Tisztelt képviselőtársaim, a gazdaság valódi erejét a tisztességesen dolgozó magyar emberek mindennapi biztonsága mutatja meg, nem a kormányzati jó hírkampányok. Az előttünk álló időszakban újra gondoljuk, újra szabályozzuk a tönkretett kata adózási rendszerét, és rendet teszünk a társasági adózásban is, valamint, hallom már hiányolták, csökkentjük a vállalásoknak megfelelően az egészséges élelmiszerek áfakulcsát. Nem önök, hanem mi. Önök bevezették Európa legmagasabb, a világ harmadik legmagasabb áfakulcsát, mi pedig 27-ről 5%-ra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfakulcsát. Ősszel pedig elkezdjük megválaszolni az egyik legfontosabb kérdést Magyarország jövője szempontjából. Hogyan garantálhatjuk, hogy soha többé ne születhessen újra olyan rendszer Magyarországon, amely a saját kénye kedve szerint fordítja szembe az államot a nemzettel. Mi a mi kővárunk? Megteremtjük a közös életünk szilárd jogi talapzatát. Nem magunknak írunk alkotmányt, nem egy iPad-en. Olyan alkotmányt adunk közösen a nemzetnek, a nemzettel együtt, amely a mindenkori hatalmat, a jövőbeli kormányokat és minket magunkat is korlátoz, véget vet az önkénynek, és amelyet soha többé egyetlen politikai erő sem sajátíthat ki a saját hatalma bebetonozására. Tisztelt honfitársaim, a feladatunk hatalmas, a hitünk, a hazaszeretetünk és a munkakedvünk még nagyobb. Tudjuk, hogy a kiváltságaitól megfosztott politikai maffia minden erejével vissza fog ütni, hazugságokkal és lejáratásokkal, de minket ez csak megerősít abban, hogy amit teszünk, az helyes és a hazánk érdekét szolgálja. Megértettük az 1000 éves történelmünk talán legfontosabb parancsát. A romok eltakarításával egyidejűleg egy sokkal erősebb, működőbb és emberségesebb Magyarországot kell felépítenünk egyszer s mindörökre. A repedezett múlt toldozgatását hátrahagyva egy igazságos, szilárd és szabad hazát teremtünk közösen. Olyan modern kővárat adunk a magyar nemzetnek, amely megvédi az idős embereket, felemeli a fiatalokat, és amely minden tisztességes magyar polgárnak büszke, biztonságos és szerethető otthont nyújt. Ezt a munkát együtt kezdtük el, és együtt derűvel, megingathatatlan elszántsággal fogjuk végigvinni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők vagy helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékokat szíveskedjenek gombnyomással jelezni. Köszönöm. A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Bár gondolkodtam azon, hogy vállaljam-e most ezt a felszólalást, mert a hétvégén a Dunaszerdahelynek szurkoltam, és a hangom még mindig nem az igazi, de hát ugye így jár az, aki a B-középe jár szurkolni, és nem a VIP-be mondjuk kaviáros szendvicset csipegetve. De hát azt gondoltam, hogy miután miniszterelnök úr itt negyedik Béla királyhoz hasonlítva magát elmondta, hogy tulajdonképpen mit is tett itt az elmúlt hónapokban, gondoltam, hogy kiegészíteném az elhangzottakat, ugyanis ebbe a közel 3/4 órás felszólalásba néhány apróság nem fért bele. És ha már Dunaszerdahelyt, a felvidéki magyarok városát említettem, és természetesen jól is sikerült a meccs, jó szerencsét hoztam, úgyhogy nyertünk a szlován ellen, ozsonyiak ellen. De ha már szóba kerültek a dunaszerdahelyiek, akkor szeretnék egy kicsit majd a nemzetpolitikáról beszélni, annak kapcsán, amit majd hallottunk, hogy talán negyedik Béla király nem egészen így gondolta a nemzetpolitikát, mint amit önök az elmúlt hónapokban tettek, ugyanis önök tényleg, és tudom, hogy ez nem fog tetszeni miniszterelnök úrnak, de önök egy virtigli, liberál, globalista politikát hajtanak végre, méghozzá, pontról pontra, ahogy miniszterelnök úr mondaná, lépésről lépésre végrehajtják azt a 136 oldalba, az Európai Unió vezetői által 136 oldalban összefoglalt mérföldköveket, amelyről nem szeret beszélni miniszterelnök úr, ez nem nagyon szokott beleférni a 45 perces felszólalásaiba, mint ahogy például azt sem említette meg, hogy ha már ennyire megbecsüli, és ebben maximálisan egyetértünk, hogy meg kell köszönni azoknak, akik a hátukon cipelték, és cipelik mind a mai napig ezt az országot, azokat az egészségügyi dolgozókat, vagy éppen rendőröket, akikről most feledkezik meg az önök kormány, illetve bocsánat, nem feledkezett meg, születésnapjukon nem kell bemenni esetleg dolgozni a rendőröknek, de nem ezt várjuk. És azt gondolom, hogy a rendőrség sem és a rendőrök sem ezt várják önöktől, hanem például azt, hogy azonnali béremelést hajtsanak végre, nem 15%-osat, de legalább a 15%-osat meg kellett volna tenni, hanem mi 50%-os béremelést javasoltunk, mert tömegesen hagyják el a pályát, tömegesek a leszerelések, miközben Magyarországon az elmúlt hónapokban, majd a napirend előtti felszólásom erről fog szólni, rohamosan romlik a közbiztonság helyzete. Úgyhogy nagyon szép volt hallani, hogy ön mennyire megbecsüli a munkájukat, de egészen biztos vagyok abban, hogy minden egyenruhás, minden rendőr nem ezt várja öntől, ebből már elég volt, ez választási kampányfogásnak jó volt, most már konkrét intézkedéseket várnak, és ezekről megint nem hallottunk a 45 percben. Mint ahogy azt sem említette a miniszterelnök úr, például, hogy a választások után azért történt itt egy nagy rekord, én nem is tudom, hogy ilyen szerényen ezt miért hallgatják el, hogy a választások után megértük azt Magyarországon, hogy óránként több mint 1 milliárd forinttal nőtt az államadósság. Ezt miért nem hallottuk, miniszterelnök úr? Miért nem beszélnek erről? Miért nem beszélnek erről, hogy ez is része annak az egyességnek, amit az Európai Unió vezetőivel megkötött. És ha már itt tartunk, mielőtt rákanyarodok a nemzetpolitikára, ugye Dunaszerdahely kapcsán eszembe jutott, de akkor egy pillanatra még tekintsünk ki Európára. Ugye miközben tegnap történelmi győzelmet aratott a Mi Hazánk mozgalom szövetségese, az az AfD Németországban, amely ma már Németország legnépszerűbb pártja, amely a szövetségesünk, akikkel együtt hoztuk létre az európai parlamenti frakciónkat, aközben ön Manfred Weberrel találkozott, ugye Kérdezze meg tőle esetleg, Ruf Bálint éppen kiment, de ő is biztos tudja, hogy mi az, hogy liberál globalista. Manfred Weber biztosan tud önnek segíteni. És ön bejelentette azt, amit a választási kampányban végig tagadott, sőt is, itt is parlamenti felszólásakor végig tagadott, hogy önök be fognak lépni az Európai Néppártba. Azt mondta az egyik vitánk során még a választások után, hogy hát ott ülnek ugyan egy frakcióban, de hát önök nem léptek be. Most éppen azzal örvendeztette meg a Tisza párt szavazóit, hogy be fognak lépni abba a pártba, akiknek éppen süllyed a hajója, hogy ön szokta mondani, és a lehető legtöbb európai honfitárs, európai polgártárs mindenhol Európában már szuverenista, nemzeti pártokban gondolkodik, aközben ön Magyarországot rajta akarja tartani azon a pályán, amelyet azok a pártok, akik eddig uralták az Európai Uniót, legfeljebb csak úgy fogják tudni fenntartani majd a hatalmukat, hogyha tömegesen adnak, ahogy Spanyolországban ezt láthattuk, tömegesen adnak majd az illegális migránsoknak, akár több százezernek szavazati jogot. Erre a pályára akarja ön ráállítani Magyarországot, és ennek megfelelően szépen pontról pontra, ahogy ön mondaná, lépésről lépésre, tehát végrehajtja azt, amit ott leírtak 136 oldalban. Ugye kezdjük akkor a nemzetpolitikával. Ugye mivel is kezdte a választások után rögtön a nagy nemzetpolitikai építkezést? Bejelentették még júniusban, hogy megegyezett Zelenszkijjel, megegyeztek az ukránokkal. Mi történt azóta Kárpátalján? Semmi. Egy jottányival nem lett jobb, mind a mai napig, a kárpátai magyarok élete, semmi nem történt. De ön még csak szóba sem hozta ezeken a tárgyalásokon mondjuk azt a 1991-es legitim népszavazást, amely Kárpátalja számára önrendelkezést, minimum egy autonómiát biztosítaná. Hát az lett volna a legkevesebb, hogy rögtön így kezdi a tárgyalás. Nem, hát a korábban elvett jogok egy részét akarja visszaszerezni, hogy mondjuk beszélhessenek legalább az iskolában magyarul majd a diákok. Ez édeskevés lesz ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon, de még az ott és akkor tett ígéretekből sem valósult meg semmi, és ne haragudjon, hogyha majd azt válaszolom az ön válaszára, hogy nem is hiszem el Zelenszkijnek, hogy jövőre majd tényleg jogszabályok, törvények lesznek ezekből az ígéretekből. És ha már itt tartunk, vajon még mindig menekült státusszal, menekültként Budapesten tartózkodik, szülőföldjéről elüldözve a kárpátaljai magyarok érdekvédelmi szervezetének, a KMKS-nak a vezetője, Brenzovics László? Örülnék, hogyha válaszolna erre a konkrét kérdésemre is, de nem látom azt, hogy bármit tenne a kárpát-medencei magyarságért. Megszűntek a Vas Albert idézetek öntől, miniszterelnök úr. Annak idején kampányszerűen, kampányfogásként elgyalogolt Nagyváradra rengeteg piros-fehér-zöld zászlóval, aztán amikor egy konkrét ügyben kellett volna segíteni a nagyváradi magyaroknak, nagyon jól tudják, hogy miről van szó, hiszen rengeteget beszéltem erről, akkor csak mi mentünk oda Nagyváradra a premontrai rend főapátjának segíteni, és önök képesek voltak, az ön helyettese, a külügyminiszter asszony, azt válaszolni arra, hogy román fegyveres zsandárok félbeszakították a magyar nyelvű szentmisét Nagyváradon, aztán pedig áttörték később hajnalban a több száz éves templom falát, azt voltak képesek válaszolni, amit Ruf Bálint régi társasága, az SZDSZ-es, MSZP-s kormányok idején hallhattunk, hogy ez román belügy. Ez román belügy, és önök ezzel nem foglalkoznak. Hát ilyen az önök nemzet politikája. Ez nyilván Manfred Webernek, vagy éppen Ursula von der Leyennek nem fér bele a politikájába, hogyha önök bármilyen nemzeti vagy szuverenista politikát folytatnának. Nem, önök virtigli, liberál, globalista kormányzást hajtanak végre, lépésről lépésre. Csak erről nem szeret beszélni, inkább eljátsza azt, hogy nem érti, hogy ez mit jelent, mondom, Webertől vagy Ursula von der Leyentől, kérdezze meg most, hogy be is lépnek majd az Európai Néppártba, mert hogy korábban, még egyszer mondom, nem ezt ígérte. És mi az, amit látunk itthon Magyarországon, miközben önök itt együttműködésről beszélnek? Oda jutottunk, hogy Debrecen és Szolnok polgármesteri egy egyetemi tanévnyitón nem kívánatos személyek nem lehetnek ott. Úgyhogy fejezzék be ezt az együttműködésre való szónoklást, mert látjuk, hogy a gyakorlatban egészen más csinálnak.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. És gondolkoztam rajta, hogy mivel miniszterelnök úr sok újat nem mondott a felszólalásában, ezt hallottuk tőle 3 hete, meg 5 hete, meg 8 hete, kell egyáltalán reagálni, de aztán úgy gondoltam, hogy mégis reagáljunk, hiszen volt benne egy újdonság, amikor azt mondta a miniszterelnök úr, hogy a puszta kezével tartja egyben az országot, és ha feltűrt ingújban nem tenni ezt, akkor szétesne az ország. Hát sehol nincs, úgy látszik, valóban negyedik Béla, úgyhogy ezt a kezet, hogy meg kéne örökíteni. Lehet, hogy mint a hollywoodi sztároknak, hogy bele kéne nyomni valahol, valami kőbe, hogy ott mindenki látása, mi az a puszta kéz, ami egyben tartja az országunkat. De engedje meg egy idézetet, miniszterelnök úr, szerintem ismerős lesz ön számára. Akkor jutott eszembe, amikor ön visszafele mutogatott, csak a múltról beszélt, és szinte kizárólag csak a mi kormányzásunkkal velünk foglalkozott. Így hangzik az idézet. Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során? Emlékszik erre a mondatra? Amikor ön éppen roadshowzott a médiában, és mint a Diákhitel Központ vezetője, Figyelőben is címlapinterjút adott, a Demokratában is címlapinterjút adott, utána következett volna a Demokrata interjú, de mint az a Mandiner interjú, de mint ahogy az az elmúlt napokban nyilvánosságra került, végül ez az interjú, amit ön az elsőtől szinte az utolsó betűig átírt, nem hogy a válaszokat, még a kérdéseket is átírt ebben az interjúban, ez végül soha nem került a Mandiner címlapjára. Most pedig nagy örömmel jelentette, hogy a pénzügyminiszter megszüntette a Mandiner újságnak a működését, annak, aminek ön a címlapján szeretett volna szerepelni, de úgy összeveszett az újságírókkal, hogy nem sikerült ez a címlap sztoria. Aztán mondta, hogy ma beszél a főszerkesztő, és ott elintézi, hogy ne csak a válaszokat, hanem kérdéseket is írják át. Mi ennek a lényeg az, hogy ön pár évvel ezelőtt, amikor a Mandinerben akart címlapon szerepelni, akkor arról beszélt, hogy a Mandiner túl sok kormány kritikus kérdést tesz föl, és miért nem jobban alákérdező interjú van önnel a Mandinerben, akkor azt hiányolta, hogy miért van kritika a nemzeti oldali újságírásban. Ön arról beszél, hogy tatárjárás történt Magyarországon sokat szóra. Pár részét a tatárjárásnak, amit ön tatárjárásnak hív, hadd mondjam el. 1 millióval több munkahely, 1,4 millióval több autó, a legalacsonyabb rezsi egész Európában, a legalacsonyabb társasági adó a cégeknek egész Európában, a minimálbér megnégyszerezése, az átlagbér több mint meg háromszorozása, az orvosbéreknek a történelmi emelése, soha nem emelkedett így az orvosbér, mint az elmúlt ciklusokban 2,2 millió forintra. A pedagógusbérnek a megemelése, soha nem nőtt ennyire a pedagógusbér, 900.000 forint fölé, mint az elmúlt években. A családi adókedvezmények szélesebbek, mint bárhol Európában. A 2 és 3 gyermekes édesanyák adómentessé váltak. A bölcsődei férőhelyek számát megdupláztuk 10 év alatt. Lett csok, lett babaváró, lett fix 3%-os hitel az első lakásvásárlóknak. A gyorsforgalmi utaknak a hossza 50%-kal nőtt, másfélszer annyi gyorsforgalmi út lett 2026-ra. 8 híd épült a Dunán és a Tiszán. Magyar kézbe került a reptér, a közműcégek, a bankok. A nemzeti aranytartalék a 35-szörösére nőtt, a GDP a 3-szorosára nőtt. 13. 14. havi nyugdíj került bevezetése. A nők 40 program elindult. A CT és MR vizsgálatok száma 1 millióról 2,5 millióra nőtt. 9000-rel több orvosnak lett működési engedély. Ingyenes lett minden diáknak a tankönyv, és 1,5-2 millió emberrel többnek lett tartaléka egy rendkívüli kiadásra, és ön ezt tatárjárásnak hívja, amit a magyar emberek hoztak létre 16 év szorgalmas munkájával. És ezt ön egész egyszerűen csak tatárjárásnak nevezi, hát szerintem ez a magyar emberek teljesítmények a lekicsinlése. Ön azt mondta, hogy augusztus 20-e után majd országjárásra indul, ez nem indult el, de úgy látom, itt élte ki magát, mert amit azonkon a fórumokon akart elmondani egy platón, vagy valamilyen téren, azt itt mondta. De tudja, miniszterelnök úr, kilóg a lóláb, hogyha ön most már sok hónapja miniszterelnökként csak velünk foglalkozik, csak minket támad, csak az elmúlt kormányzati ciklusokkal foglalkozik, az azt jelenti, hogy nincsenek sikerek. Nem jöttek azok az eredmények, amikre ön is számított, és még inkább a támogatóik számítottak. Azért foglalkozik sok hónap után is ugyanazokkal a szövegekkel, ugyanazokkal a panelekkel, a Fidesz-KDNP-vel, mert nem jönnek az eredmények, amikre ön büszke lehetne. Ezért foglalkozik még mindig velünk, meg hát feltűrt ingúja, puszta kezében egyben tartja ezt az országot. Szóba hozta ön is a vagyonvisszaszerzés hivatalt. Unger Anna kérdése polgárügyi Tóta a legjobban megosztotta, úgy látszik, az önök oldalát is. Egy olyan személy került ennek az AVH-nak a vezetésébe, aki korábban Gyurcsány Ferencet védte. Aki annyira feketőves balos, hogy azt mondta, hogy aki Gyurcsány kormány helyett egy szakértői kormányról álmodik, az nem csak gyáva, de még dilettáns is. Aki azt írta még 2009-ben is egy cikkben, hogy nem Gyurcsánytól függ az országnak a teljesítménye, és azzal védte Gyurcsány Ferencet ebben a cikkben, ami az összödi beszédből egy idézet, hogy reform vagy bukás. 2009-ben Unger Anna Gyurcsány Ferencet az összödi beszédből vett idézettel védi a teljes magyar nyilvánosságban. Egy ilyen régi, kipróbált balos káder lett az AVH-nak a vezetője. És azt is megláttuk, hogy mindenki ugyanazt kapja öntől. Hadházi Ákos kritizálni merte az új vezető.

0: most itt föláll, és elmondja, hogy önök a népakaratot valósítják meg. Tisztelt miniszterelnök úr, legitim álláspont, amit ön leírt, hogy ön dönt, és ön vállalja a felelősséget. De akkor ne mondja nekünk azt, hogy ön a nép akarata szerint fog itt letarolni mindent, ami jobboldali ebben az országban, és az elmúlt 15 év minden eredményét majd szintén el fogja törölni. Ne mondja ezt, most vagy a nép nevében kormányoz, akkor nem Unger Anna lenne az AVH helyén, vagy a saját belátása szerint kormányoz, de akkor velünk szemben ne a nép akaratra hivatkozzon, hanem arra, hogy ön úgy gondolja, ön bosszút áll az egykori pártján, ön elégtételt akar venni azokon, akik önt nem becsülték ön szerint eléggé, akkor ezt mondja, de ne a nép nevében beszéljen attól a pillanattól kezdve, amikor a saját támogatói akarata ellenére nem Ligeti Miklós, hanem Unger Annát tették meg az AVH-nak az élére. Hát tudjuk, hogy Ligeti Miklós mivel ütötte ki magát ebből a versenyből, azzal, hogy elmondta, hogy ő kivizsgálna az augusztus 20-ai tűzijáték kapcsán a Mutyit is. Másnapra lekerült a versenyből, és nem lehetett már esélyes. És hát... ugye a Tisza párt azért minden nap a mosolyra is okot ad, tehát hogy még magunkat nevetségessé sikerült tenni az országunkat az FBI előtt is, mert nevetségessé tette Magyarország magát azzal, hogy megkérdezték, hogy az FBI vezetőnek most van jogi diplomája vagy nincs, ilyen kicsinyis dolgokkal szégyen, hogy sajnos így teszik nevetségessé az országunkat. De a non plus ultra, amikor két héttel ezelőtt válaszolt a kérdésemre miniszterelnök úr, hogy Baka András miért alkalmas arra, miért méltó arra, hogy Magyarország köztársaság elnöke legyen, akkor ön azt mondta, hogy azért, mert amikor a legfelsőbb bíróság elnökének Baka Andrást megválasztották, akkor a Fidesz és az MSZP is támogatta őt. Ön, aki rendszerváltást hirdet a saját követőinek, hogy itt minden más lesz, Baka András kapcsán itt a parlament azt mondta, azért méltó jelölt Baka András köztársaság elnöknek, mert korábban rászavazott az MSZP is és a Fidesz is. Most akkor kinek nem mond igazat? Köszönöm szépen.
1: Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót. Bóka János frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Sok szeretettel köszöntöm én is azokat, akik a közmédián keresztül követik az országgyűlés üléseit. Talán nem árt, hogy ők is tudják, hogy a közmédia függetlenségét és közszolgálatiságát egy független közmédia testület elnevezésű intézmény hivatott garantálni. Ez az a testület, amelynek tagjai közé a kormánypárt nem tudott határidőben jelölteket állítani. Ez az a testület, amelynek a szakértő tagjait első ülésén az illetékes bizottság nem hallgatta meg, és ez az a testület, amelynek ellenzéki jelöltjeit ez a bizottság kétszer is leszavazta. Ez példátlan a rendszerváltás óta, sohasem történt meg az, hogy a független közmédia testületben akármilyen nevet is viseljen, az ellenzéki jelölteket, az ellenzéki delegáltakat a kormánytöbbség kívánta volna meghatározni. Ilyen nem volt. Ez jó jelzés arra, hogy mire számíthat a független közmédia a jövőben, mire számíthatnak a független közmédia nézőire, pontosan arra a politikai és hatalmi önkényre, amit a Tisza egyébként más területeken is épít, hogyha lett volna valakinek kétsége a Facebook kommenteken keresztüli kirúgások, vagy pedig egy online cikk alapján történt kivezettetés után, az pontosan láthatja, hogy mire lehet itt számítani. Miniszterelnök úr hosszan beszélt, 45 percet egy labdarúgó meccs félidejét is megharadta a beszéde. Erre valójában nem kellene reagálni sem tartalma, sem pedig stílus alapján. Stílus alapján azért nem, mert miniszterelnök úr olyan mélységekbe ereszkedett, ahova, hogy egy klasszikust idézek én, őt a Kesson betegség veszélye nélkül nem tudom követni. A tartalma szerint pedig azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert hogy korábban már elhangzott beszédeinek legjobban sikerült részeit ólózta össze, gondolom, egy mesterséges intelligencia. A helyzet az az, hogy a Tisza végig hazudta a kampányt, és most arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is, ennek a jeleit látjuk már. Az önkénnyel kapcsolatban legalább nem hazudnak, ha jól látom, az beismerik, hogy politikai leszámolást hajtottak végre, személyre szabott jogalkotással eltávolították a köztársasági elnököt, lefejezték.

0: lefelezték, megfélemlítették az Alkotmánybíróságot, és még hosszan sorolhatnám, de ezek az intézkedések ezek nem ezekről a szereplőkről szólnak. Ezek az intézkedések arról szólnak, hogy ma Magyarországon bárkivel bármit meg lehet tenni, és fontos, hogy minden magyar ember tudja, hogy ebben a kormányzati ciklusban úgy tűnik bárkivel bármit meg lehet tenni, a fortélyos félelem igazgat fent és lent, kicsiben és nagyban egyáltalán. Ennek a rendszernek a kiépítése még nem ért véget. Hamarosan megkezdi a működését az új AVH, az önök politikai rendőrsége. Ez a rendszer, ez besúgó hálózatot fog kiépíteni, embereket fog lehallgatni, politikai leszámolásokat fog végrehajtani, és a gazdasági lenyúlásnak és az önök politikai célú átrendezésének lesz az egyik legfontosabb eszköze. A beszédek kapcsán néhány kérdés felmerült bennem, amire a beszédből nem kaptunk egyértelmű választ, talán miniszterelnök úr reakciójában erről tud néhány szót ejteni. A nyugdíj emelésekkel kapcsolatban a kérdésem az az, hogy miért tekintik a nyugdíjrendszert szociális juttatási rendszernek, miközben az ledolgozott évekért és befizetett járulékokért nyújtott állami szolgáltatás. Miért büntetik a nyugdíjasok túlnyomó többségét azokat, akik végig dolgozták az életüket, és mindvégig fizették a járulékokat. Talán tud arra a kérdésre válaszolni, hogy miért lehetetlenítik el azokat a cégeket, akik munkahelyek tízezreit biztosítják ma Magyarországon. Érdemes talán a szarvasi polgármester az interneten is elérhető beszédét végighallgatni. Ott 1600 munkahelyről van szó. Talán meg tudja a miniszterelnök úr mondani, hogy miért gondolják azt, hogy jobban járnak a magyar emberek azzal, ha elveszik a pénzüket és azt az uniós forrásokkal együtt külföldre talicskázzák. Talán meg tudja a miniszterelnök úr mondani azt, hogy politikai bosszú miatt miért zárnak ki egész régiókat fejlesztésekből, például a villamos energiahálózat fejlesztéséből. Talán emlékeztetnem kell önt arra, hogy szeresse jobban a hazáját, mint amennyire gyűlöli a mi politikai közösségünket. Önök kormányoznak, a kormány nem beszédeken, hanem kormányzati intézkedéseken keresztül beszél ma hozzánk. Állítólag a kormány egész nyáron dolgozott, az országgyűlés is egész nyáron dolgozott, ehhez képest mi ezen a héten két szavazást fogunk tartani, egyet arról, hogy a vármegyéket ezentúl megyéknek fogják hívni, a főispánokat meg kormány megbízottaknak. Erről fogunk szavazni holnap, illetve arról, hogy az országgyűlésnek a házszabályát egy önök által korábban elfogadott módosításhoz igazítjuk. Ez a nagy, hatalmas kormányzati tevékenység, amit itt az Európai Parlamentben tudunk követni. Hogyha önök szilárd pillérekre akarják építeni az országot, akkor kormányzati intézkedésekről van szó. Talán tudok egy tanácsot adni önöknek, hogy milyen pillére építsék az országot. 100 éves évfordulója van annak, hogy Klebersberg Kuno megindította az országos népiskolai építési alapot az 1926. évi 7-es törvénycikkel. Ezek kis falusi tanyasi iskolák, ezekből több mint 500 épült ebben az időszakban. Ahogy Klebersberg Kuno akkor mondta, vannak olyan problémák, amelyet nem lehet sem törvénnyel, sem rendelettel, sem a tanúgyért való határtalan lelkesedéssel, sem ékeszólással, sem frázisokkal segíteni, hanem igenis téglával és malterral, népiskolák tömeges építésével. Volt idő, amikor Magyarországnak olyan oktatási minisztere volt, aki népiskolákat épített, olyan iskolákat, ahol kis diák létszám volt, mert az volt a szükség, az volt a nemzeti érdek. Most olyan oktatási miniszterünk van, aki ezeket be akarja zárni. Ha ön komolyan gondolja azt, hogy sziklára építi Magyarország jövőjét, akkor ez bizonyítsa be, és menessze az oktatási minisztert nem holnap, nem holnap után, hanem ma.
1: A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak 8 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Az egyik legfontosabb üzenet számomra az, hogy IV. Béla nem egyszerűen csak vissza akarta építeni az országot abba az állapotába, ami a pusztulás előtt volt, hanem egy ellenállóbb országot akart építeni. És van ebben egy nagyon egyszerű tanulság is a mi korunkra nézve, hogy amikor egy ország súlyos örökséget kap, hát két lehetőség van. Az egyik az, hogy letagadja a problémát. Úgy tesz, mintha minden rendben lenne. A másik pedig kimondja a valóságot, és elkezdi az újjáépítést. Hát mi a második utat választjuk. IV. Béla sem egyszerűen csak a romokat hordta el, hanem új alapokat rakott le. Nekünk is ez a feladatunk. Az, hogy tanuljunk a pusztulás okaiból, és jobb országot építsünk, mint amit átvettünk. Ne csak helyreállítsuk az országot, hanem tegyük erősebbé is. Ehhez minden szándékunk megvan, és ehhez jó lenne egy jó szándékú ellenzék. Egy olyan ellenzék, aki hozzájárul ehhez az építkezéshez. De három dolgot mondanék, hogy hát azt a reményt, ami eddig is volt, már rég elvesztettem ebben, hogy most olyan ellenzéke van a magyar parlamentben, aki erre képes, hogy támogassa ezt az újjáépítést. Az egyik, majd nézzék meg a metakommunikációjukat. Kényszeres nevetés, vörösödés, beszélgetés. Látszik, hogy kellemetlenül érzik magukat ebben a helyzetben. Például, ezt most tökéletesen példázta, és megértem, hogy miért. Vagy azért, mert részesei voltak annak, hogy ez az állapot helyre jött, vagy előjött, vagy részesei voltak, vagy cinkosai voltak, vagy bűnösök, vagy cinkosok. És ezt pontosan nagyon jól tudják. A másik a hozzászólások. Nem tudom, hogy hogyan értékelik azt, és frakcióvezető urakra nézek, akik ugyancsak nem figyelnek, hogyan értékelik azt, hogy amit önök most elmondtak, az milyen módon fogja jobbá tenni az emberek életét? Hogyan fog ez hatni az emberekre? 8 percen keresztül tömény valótlanságokat állítanak. Ez hogy fog hozzájárulni? Hiába szól közbe, ez így van. Tudjuk nagyon jól, hogy tömény valótlanságokat állítanak.
1: Kérem, hogy bekiabálással ne zavarjuk a felszólalót.
2: Természetesen viselkedni sem tudnak, ez a másik ilyen dolog. Torockai frakcióvezető úr nem is figyelt, olyanra kérdezett rá, amit miniszterelnök úr elmondott, a rendvédelmi dolgozóknak a bérezése a költségvetéssel fog rendeződni, de ön direkt kiemelte ezt, direkt Hergel ebben az ügyben. Gratulálok önnek, ezzel valóban építi az országot. Rétvári, hát nem hagyhatom ki természetesen Rétvári frakcióvezető urat sem. Ön sorolta az elért eredményeket. Vannak, természetesen. Tehát az egy 16 év kormányzás alatt nagyon furcsa lenne, ha egyet se tudna felsorolni. Az valóban egy problémás lenne, de kérdezem önöket. Ez az, amit 16 év teljes felhatalmazással, számolatlan uniós forrással, jó konjunktúrában. Tényleg ez az, amire büszkék? Hát 2020-ig azért volt 10 év, ami nagyon jó konjunktúra volt. De tényleg ez az, amire büszkék? Tényleg ez az, amit el lehetett érni ezzel a felhatalmazással és ezzel az anyagi forrással? Vagy lehetett volna sokkal többet? Lehetett volna Magyarországot, a visegrádi országok, Közép-Európa leggazdagabb és legfejlődőbb országává tenni. Megvolt minden esélyük. Tehát erre lehetne büszke lenni valóban. Arra, hogy történt 15-20 intézkedés, amire büszkék, természetesen nagyon jó, hogy történtek, de azért ez egy kicsit kevés 16 év és ekkora felhatalmazás után. Bóka frakció vezető úr pedig ne állítson olyat, hogy a Tisza hazudta végig a kampányt. Azt hiszem, hogy az, hogy itt vagyunk most 141-en, ez pontosan példázza azt. A tények, tehát ez a fekete-fehér, ezen nem lehet vitatkozni. Természetesen a Fidesz mondta azt, hogy a Fidesz fog nyerni. Azt hiszem, hogy valaki más hazudott a kampány alatt. Tényleg szeretném azt, hogy nem fogom visszanyerni a reményt abban, hogy önök magukkal szembenéznek, hogy kiűzik maguk közül azokat, akik bűnösök és akik cinkosok, és arra fognak energiát fordítani, nem arra, hogy hergeljenek, nem arra, hogy nőket járassanak le, nem arra, hogy gyűlölködjenek, nem arra, hogy a krízisek során is arra buzdítsanak, hogy ellenálljanak az emberek, és használjanak több áramot, és így tovább ezt tették, hanem egyszerűen csak azt mondják, hogy jönnek kritikával, van néha, nem mondom, hogy nincs, nagyon kevés, de van. De jöjjenek kritikával, konstruktív kritikával, jöjjenek konstruktív javaslatokkal, jöjjenek olyan javaslatokkal, amelyek építik ezt az országot, amelyek a fejlődést szolgálják, gazdaságot szolgálják, a társadalmat szolgálják, a társadalmi egyenlőtlenségeken segítenek. És ne jöjjenek mindenféle olyan javaslatokkal, aminek nincs meg a megvalósíthatósága, mert az nem segít. Ne kibickedjenek, hanem dolgozzanak, legyenek kritikusak. Egy ilyenre vágyunk. Egy idézettel zárom. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik az agyunk, mert egymás nélkül sötétben vagyunk. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Én is gondolkodtam, hogy érdemes-e válaszolni, mert mintegy 60 témáról beszéltem, több tucat teljesített vállalásunkról, teljesen különböző területeken, költségvetés, közlekedés, oktatás, biztonság, uniós ügyek, és egyike sem reagálnak, és azt mondják, hogy de hát nincsenek eredmények. Eredmények.kormány.hu, megnézhetik, mindig napra készen vezetjük a már teljesített vállalásainkat, a folyamatban lévő vállalásokat és a soron következőek itt is. Több mint 150 ilyet fognak találni. A kormány az ugye nincs még talán 4 hónapos sem. Ilyen időarányosan ennyi teljesítmény egyik kormány sem nyújtott. Természetesen az nem azt jelenti, hogy a 4 évre vállalt kormányprogramunkat 4 hónap alatt teljesítettük. De ne aggódjanak, nagyon jó úton vagyunk, időarányosan bőven túl teljesítettük őket. Nem tudom, hogy van-e értelme tényleg így beszélgetni, hogy a csillagokat is lehazudják az égről, amikor Rétvári Bence beszélt, nem tudtam érteni, hogy Monte Carlo-ról beszél, vagy Svájcról beszél, vagy melyik országról beszél, a aktok azok tudom, hogy megvannak, de hogy, mint Monte Carlo-ban, de hogy ha tényleg így megy az ország, amiket ön felsorolt, hogy tulajdonképpen minden aranyból van, és minden fantasztikus, akkor az a kérdés, hogy vajon miért hagyta el az országot majd 1 millió honfitársunk? Olyan fantasztikus, mindig idézett családtámogatási rendszert építette ki, akkor vajon miért van az, hogy az önök kormányzásának 16. évében olyan kevés gyerek született Magyarországon, mint soha előtte? És a termékenységi mutató is oda zuhant vissza, mint amikor 2010-ben átvették a kormányzást. Vajon miért van az, hogy be kellett zárni 230 kórházi osztályt? Erre válaszoljon. Olyan fantasztikus volt az egészségügy támogatása. Miért van az, hogy úgy adták át a kormányzást 16 év teljhatalmú kormányzás után, hogy minden negyedik magyar férfi meghal a 65. születésnapja előtt? Miért vagyunk európai vagy világ elsők rengeteg súlyos betegségben? Miért vagyunk még mindig ott az öngyilkosságok arányában? Ha önök egy fantasztikus országot adtak át, ahol tulajdonképpen minden tejjel, vízzel vagyok állnás, csak eladósították, mert hogy arról sose beszél, hogy a háromszorosára növelték az államadóságot, akkor vajon miért szenvedtek történelmi vereséget? Miért zavarták el önöket még a közeléből is a kormányzásból? Miért zuhan azóta is napról napra az önök, mint a KDNP-nek nem tud zuhanni a népszerűségem, ugye nem volt, de legalább ennek a konglomerátumnak miért zuhan minden nap a népszerűsége? Én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg nem érdemes értelmes vitát folytatni, hiába beszélünk konkrétumokról, ez önre is vonatkozik, Bóka Jánosra is vonatkozik. Nem konkrétumokról beszélek, hogy a frakcióvezető azt mondta, nem konkrét jobbító javaslataik vannak, hanem lehazudják a csillagot az égről, és beledobálnak hátulról kavicsot a vízbe. Ehhez egyébként elegendő lesz, én ezt kaptam ajándékba ezt a könyvet, ha én volnék a miniszterelnök, az a címe, én nagyon szívesen megveszem ezt önöknek, mondjuk ez ilyen 3-4 éves gyerekeknek van. Itt például felsorolják, hogy ha én volnék a miniszterelnök, aki kutyát szeretne kapni, az kapna egy kutyát. Ha aki egy barátot szeretne, az kettőt kapna. Minden gyerek kapna. Ezek körülbelül ezen a színvonalon, mert hogyha felolvasok, Fantasztikus rajzok vannak benne, lehet, hogy minden képviselőjük egyébként értelmezik, de és nem tartja majd fordítva ezt a könyvet. Szóval, hagyd térjek egy kicsit vissza, bár ugye, amíg nem sikerül bocsánatot kérni a megalázott honfitársaintól, addig abban maradtunk, hogy önök nem léteznek itt a számunkra, de ha már közbiztonságról beszélt a Mi Hazánk frakcióvezetője, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy hol volt az utóbbi években? Hányszor hallottuk öntől a Fidesz kormány alatt, és mit tett azért, hogy az ne így legyen? Tudja, hogy hány rendőr hiányzik ma Magyarországon, frakcióvezető úr? Mit tettek azért, hogy több legyen az utóbbi években, hogy ne 9000 rendőr hiányozzon? Tudják, hogy hány ember hiányzik a belügyi területről? Ahogy átadták Monte Carlót és Svájcot, ahogy elképzelik Rétvári Bencék? 12 000. Tudja a frakcióvezető, hogy mennyi az átlag életkora a magyar rendőröknek? Mennyi? Nem hallom. 42,8 év. Tudja, hogy mennyi volt az átlag életkor, amikor Rétvári Bencék átvették 2010-ben a kormányzást? Tudja mennyi? Csak már erről beszélt, azért kezdem, hát ha tudja. Nem. 32,2 év. 10 évvel lett magasabb az átlag életkor ebben a fantasztikusan szervezett, jól kormányzott országban. A rendőrség átlag életkora 9000 rendőr hiányzik. Tudja, hogy hogy adta át a belügyminiszter helyettes úr? De az volt, ugye, Rétvári Bence? Tudja, hogy hány rendőr teljesít szolgálatot Budapest a 2 milliós fővárosunk utcáin naponta? Kedves volt belügyminiszter helyettes úr, mondja el a magyar nyilvánosságnak, hogy adták át a magyar rendőrséget? Válaszoljon a kérdésemre. Hány rendőr van Budapesten? Elmondom a magyar embereknek, akár hagyják, akár nem. Prágában, Csehország fővárosában mintegy 800 rendőr teljesít szolgálatot egy időben. Elárulom, Budapesten úgy adták át, hogy kevesebb, mint 100 rendőr teljesített szolgálatot az önök 16 éves kormányzása alatt. 2008 óta, kedves Torockai elnök úr, 2008 óta, ő már sok éve itt ül a parlamentben, egy forinttal nem változott a rendvédelmi dolgozóknak az illetmény alapja. Az ön belügyminiszter helyettessége alatt egy fillérrel sem. 2010-ben, kedves frakcióvezető úr, ha már rendvédelmisekről beszél, és itt ül 4 éve, Novák előtt még régebben, hányan jelentkeztek tiszthelyettesnek 2010-ben, nagyságrendileg, frakcióvezető úr? 7026-an. 16 évvel később, Rétvári Bence miniszter helyettessége után 1255 ember jelentkezett tiszteletesnek az önök.
1: Kérem, az hogy önök, a bekiabálásokkal ne zavarjuk a felszólalást. Novák képviselő úr, kérem, hogy
3: 2021-ben, hiába kiabál Novák előtt, ittől több mint 10 éve, 2021-ben 154 000 volt a bűncselekmények száma. Tavaly önök úgy adták át, hogy 233 000 volt, miközben arról hazudtak, hogy nőtt Magyarországon a biztonság. Mit tettünk pár hónap alatt, kedves frakcióvezető, többet, mondjuk a nullánál minden több, mint amit önök tettek éveken keresztül. Azonnal engedélyeztük a visszaszerelését az Orbánék által erőszakkal nyugdíjazott rendőröknek. Több mint 1000 fő szeretne újra a rendőrség állományában dolgozni. Bevezettük a 24-72 órás szolgálatot, amit a rendőreink kértek. Rengeteg vezetőcserét hajtottunk végre, Pintér Sándornak a Sameszait, akik tönkretették a magyar rendőrséget Rétvári Bencével kézenfogva, leváltottuk, egy új szervezeti kultúrát vezettünk be a rendőrökkel közösen. Budapesten átfogó közbiztonsági akciót hajtott végre a rendőrség 30 nap alatt. Már csökkentettük az adminisztratív terheket. Közvetlen visszajelzést vezettünk be a rendőrség során. Egy feladat, egy szerv, TEK, NNI, KR, gondolom tudja, hogy miket jelentenek ezek. A polgárőrséggel, az önkormányzati rendészetekkel együttműködünk, szélesítjük a hatásköreiket. 32 darab törvénymódosítás van előkészítés alatt, például egy nagy rendészeti csomag, amely segíteni fogja a közbiztonság további erősítését. Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, vezetőkiválasztás, rendszer átalakítás, szabálysértés és rendészeti szigorítás, önként vállalt túlszolgálat a korlátjának eltörlése, és tudja, ki is fizetjük ellentétben önökkel a túlórákat. Rengeteg ügyet intézünk, például ilyeneket, ami lehet, hogy önt nem érdekli, de jelenleg a BV, a büntetés végrehajtási kíséréseket a rendőrség hajtja végre az egész országban. Több száz rendőrt, ezt önök szervezték, így több száz rendőrnek foglalja le a napi munkaidejét, mert nem készítettek elő egy informatikai rendszert, hogy lássa a BV, hogy kit hova kell, hiába kiabál közben. 16 évük volt, és ezt is tönkretették. Pár hónap alatt szervezzük ezt is át, és fog felszabadulni rengeteg rendőr, hogy ne rabokat kelljen körbe-körbe szállítani az országban a Rétvári féle modell alapján, hanem a munkájukat végezhessék. És ez csak egy pár dolog, tisztelt frakcióvezető úr. Ha tényleg érdemi válaszokat akarnak kapni, akkor tegyenek föl érdemi kérdéseket. Ezt tudom még folytatni, és a belügyminiszter úr is tud erről beszélni, de ne hazudjon az embereknek. Ez a kormány pár hónap alatt többet tett, még egyszer mondom, nem nehéz, az előző rablóbandához képest. Ők tönkretették a magyar rendőrséget, és a rendvédelmi alkalmazottakat elüldözték a pályájukról, pedig gyerekkoruktól a többségük ezt szerette volna tenni. Most azon dolgozunk pár hónap alatt, legyen szó honvédségről, tűzoltóságról, akiknek még a nevét is elvették, még a nevüket is sajnálták tőlük. 200, végignéztük éppen a belügyminiszter ura, szombaton, nem tudom, mit csináltak. Mi éppen a rendvédelmi dolgozóknak néztük végig a bértábláját, a problémáit, hogy hogyan lehetett volna belenyúlni. Nem én néztem végig először, tisztelt frakcióvezető úr, 2 éve. Nem emeltek semmit. 4 évente oda dobtak egy fegyverpénzt, mint egy ilyen zsarolást, ilyen választási koncot. 2 éve egy fillérrel nem emelték. És ahogy mondtam, az alapilletmény 2008 óta. Ezen dolgozunk, hogy legyen előrelépés benne. Hiába hazudozik ön 50%-os béremelésről, bele a saját követői szemében. 7,5% a költségvetés hiány, így adták át ezt a romhalmazt. Ön belehazudja a köztévé nézőinek a szemébe, tisztelt Torockai elnök úr, hogy óránként 1 milliárd forinttal nőtt az államadósság. Miért hazudja ezt? Leírtuk a valóságot. Ők elfogadtak egy olyan költségvetést, önök itt ültek, aminek egy száma nem volt igaz. Leírták, hogy itt 4%-os gazdasági növekedés lesz. Leírták, hogy csökkenő pálya lesz az államadósság. Leírták, hogy csökkenni fog a költségvetési hiány. És ezek után átadták trükkök százaival, mint Gyurcsány Ferenc, az összeomlott költségvetést, és most a mi nyakunkra arja, meg Kármán Andráséba, hogy leírjuk a valóságot, ahogy átvettük a költségvetést. Így nem lehet dolgozni, ez nem előremutató, ha belehazudik a magyar embereknek a szemében. Én azt kérem, hogy beszéljen őszintén, ez az államadósság, ez az előző kormánynak az államadósága. Mert nem hozták haza az uniós forrásokat, nem hozták haza a több ezer milliárdnyi uniós forrást, és inkább hiteleket vettek föl kínaiaktól, arab országoktól, eddig ismeretlen feltételeken. Most szépen lassan kiderülnek, hogy a legmagasabb dollár kamatokon vették fel a hiteleket, vagy éppen a kínaiaktól a legmagasabb kamatokon. Eladósították, minden magyar embert eladósítottak. És ezek után ezt az új kormánynak a nyakába akarja varni, ez így szerintem több mint inkorrekt. Ön beszélt a legkisebb német tartomány választási eredményéről. Nekem kísértetiesen hasonlít az, és látom, hogy versenyt örülnek, nem győzik egymás kezéből kikapni az AfD-t, hogy kinek nagyobb szövetségese, a nem létező KDNP-nek, a Fidesznek, vagy éppen a Mi Hazánknak. De emlékeztetném önt, ezt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy 2024-ben ugyanezt tette a Fidesz Trump elnök győzelmével. Egy csodafegyverként, egy egy nem tudom milyen FAU-2-esként tekintett arra, hogy most jön Trump elnök, és ezzel elindul a repülő rajt. És mi lett belőle? Én van egy rossz hírem önnek, elnök úr, de mindegyiküknek. A valóság a Magyarországról, a magyar kormányról a magyar emberek szavaznak. Nem 100 országban szavaznak, nem Colorado-ban szavaznak, nem Új-Mexikóban vagy Új-Amerikában, ahogy Trump elnök akarja hívni. Magyarországon, a magyar utcákon és a magyar tereken. Tehát én óvainteném önöket attól, hogy túl sok következtetést levonjanak. Én értem, hogy szereti használni ezt a liberál globalista, vagy hogy is mondta ezt a mondta elnök úr? Én nem olyan régen beszéltem, elég sokat beszéltünk szerintem az illegális migráció elleni küzdelemről. Lehet, hogy nem láttam, mert le van tiltva a Facebookon, bár látom, hogy egyre többször szerepel azért a Mi Hazánk, meg az ön neve is, úgyhogy mégse igazi ez a tiltás, már a Meta sem a régi elnök úr. Szóval, hagyd mondjam azt, hogy beszéltem elég sokat Ceutáról, beszéltem az illegális migráció elleni küzdelemről. Én azt kérem öntől, hogy ne hazudjon bele az emberek szemébe. Mi nem engedünk ki, ellentétben az ön természetes szövetségeseivel, a Fidesz-szel és a KDNP-vel, nem engedtünk ki, és nem is fogunk több mint 2000 embercsempészt a börtönökből. Nem hallottam itt kiabálni, nem hallottam itt verni az asztalt. Minket támad olyan dolgok miatt, ott áll a kerítés, soha nem látott. Alacsony számban vannak illegális migránsok, köszönhetően a határvadászoknak, a rendőri erőknek, a honvédeknek, a kerítésnek. Mindent,
1: kérem, Novák mindent
3: elkövetünk, hogy ez így is maradjon. És ezek után belehazudik az emberek szemébe, és azt mondja, hogy mi liberál, nem tudom, globalisták vagy kapitalisták vagyunk, be akarjuk engedni a migránsokat. Miért mond ilyet? Nézzen körbe, frakcióvezető úr, itt édesanyák ülnek, frakcióvezető itt van velünk, itt édesanyák ülnek, édesapák ülnek, nagyszülők ülnek, gyerekeink vannak, unokáink vannak. Miért gondolja, hogy bárki be akarna engedni Magyarországra illegális bevándorlókat? Miért állítja ön az ellenkezőjét, amikor mi mindig világosan beszéltünk ebben, minden szigorítást támogatunk, támogatjuk a rendőrség megerősítését, a honvédség megerősítését, mindent elkövetünk, hogy ez Magyarországon ne változzon. Minden fórumon elmondom. Lehet, hogy ön nem értett, amit Bledben elmondtam angolul, de így el ott is kiálltam az illegális migráció elleni küzdelem mellett. Akkor is, hogyha ez vitákat okoz esetleg, akkor is, hogyha az Európai Néppártnak a nem tetszését ez kivívja. Én ezt az Európai Bizottság elnökének is elmondtam, az Európai Parlament elnökének is elmondtam, a Néppárt elnökének is elmondtam, hogy ebben a Tisza nem fog változtatni. És nem is kell, hogy változtasson, mert akár tetszik önnek, akár nem, hiába beszél Ceutáról, 20 európai tagállam van most már Magyarország oldalán az illegális migráció elleni küzdelem kapcsán. Most már azon vitatkoznak az olaszok, a dánok, és ki tudja melyik ország, hogy ki tud szigorúbb lenni. Úgyhogy nincs is szükség arra, és nem is akar senki ebben változni. Biztos vannak az Európai Parlamentben ilyen erők, de azok nem mi vagyunk. És higgy el, hogy mi soha nem csatlakoznánk egy olyan pártcsaládhoz, amelyik ennek ellenkezőjét akarná, és ha meg akarnák, akkor meg kilépnénk belőle. De erről nincsen szó. 20 tagállam küzd azért, hogy szigorítsák az európai bevándorlási szabályokat, és hogy ne történhessen meg az, ami Ceutánál egyébként valószínűleg tervezett módon megtörtént. Ön beszélt Kárpátaljáról, megint belehazudott a saját követői szemébe. Lehet, hogy önnek semmit nem jelent, ahogy itt elmondta, hogy a kárpátaljai magyar honfitársaink visszakaphatják a nyelvi, a kulturális, az oktatási, a közigazgatási jogaikat. Lehet, hogy önnek ez semmit nem jelent. Ön minden további nélkül 50%-os béremelésekkel dobálózik, 1,8%-os inflációnál 7,5%-os költségvetési hiányal, ahogy a Fidesz átadta a költségvetést. Ön pillanatot bevállal egy államcsődöt is. Most azt hazudja, hogy ez semmit nem ér a kárpátaljai magyaroknak, mert ő rögtön autonómiát adna. Rögtön függetlenséget kiáltanak ki. Ön veszélyezteti pontosan a kárpátaljai magyarokat. És ha elolvasta volna ezt a megállapodást, ha meghallgatta volna egyszer, akkor tudná, hogy van egy pontos menetrendje a megállapodásnak, a 10 pontos megállapodásnak, hogy mikor, melyik jogszabályjavaslatot kell a radának, az ukrán törvényhozásnak beterjeszteniük. Ha elolvasta volna, tudná, hogy most kell, és most terjesztik be az első jogszabályjavaslatokat. És van olyan, ami jövőre, az év elején fog hatályba lépni. Ha nem lesz így, ha nem tartja be az ukrán fél ezeket, akkor természetesen nem megyünk tovább, akkor semmilyen módon nem fogjuk őket nem támogatni, hanem lehetővé tenni, hogy a sok éves uniós csatlakozásuk tovább menne. És ezt ők pontosan tudják, mert ellentétben önökkel mi tisztán beszélünk, bent a tárgyalásokon is, és kint is, az elejétől fogva, a kampányban is végig tisztán beszéltünk. Elmondtuk, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Elmondtuk, hogyha sok év után majd mégis lezárul egy ilyen folyamat, akkor lesz egy jogi kötőerővel bíró népszavazás erről Magyarországon. És a magyar emberek eldönthetik, hogy olyan feltétellekkel csatlakozhat-e Ukrajna, vagy nem csatlakozhat. Én nyíltan beszéltem, akik ott ültek, el tudják mondani, az Európai Tanács elnökének is elmondtam, hogy nagyon nem korrekt dolog az, hogy Szerbia több mint 10 éve vár a csatlakozásra, köztük több százezer magyar ember, hogy naponta ott állnak 3 órát sorba, ha dolgozni jönnek, ha tanulni jönnek a schengeni határon. És a 6 klaszterből, tárgyalási, csatlakozási klaszterből Szerbia kapcsán 2 nyitott meg az Európai Unió több mint 10 év alatt. És közben Ukrajnának pedig meg akarják nyitni mind a 6 klasztert. Azt mondtam, hogy ez így nyilvánvalóan nem lehetséges. És ilyet mi nem fogunk támogatni, hiszen nekünk az a fontos, hogy a magyarok, a magyar nemzetiségű szerb állampolgárok is, meg úgy általában egyébként a Nyugat-Balkán az Európa része legyen. Biztonságjogokból, történetjogokból, gazdaságokból nekünk ez az érdekünk. És nem is tisztességes egyik országot előszobáztatni, várakoztatni, és egy háborúban lévő országot pedig gyorsított eljárással betuszkolni valahol. De mi ezt mindig ugyanezt mondtuk. Én azt kérem öntől, hogy akkor vádoljon meg minket valamivel, hogyha azt látja, hogy az ellenkezőjét tesszük, mint amiről beszéltünk. Én büszke vagyok arra, hogy a külügyminisztériummal, a magyar szervezetekkel, a kárpátaljai magyar egyházak bevonásával, az egyetem bevonásával sikerült elérnünk közösen ezt a megállapodást, amit az előző kormány valamiért nem akart, nem tudott, de nem ért el. És most azt kell figyelnünk, hogy ezt a megállapodást betartják-e, hogy végrehajtják-e az ottani vállalásokat. Ha ebbe tud segíteni, rendben van, de az nagyon nincs rendben, hogy önnek nem számít az, hogyha a kulturális, nyelvi, oktatási jogokat tudunk kiharcolni. Lehet, hogy önnek ez egy egyszerű jog, lehet, hogy ásotthalmon ezért nem kell küzdeni, de higgy el, Munkácson és azok kis településeken igenis kell, és ott ez egy nagyon-nagyon nagy segítség lesz. Hogy mondjam még el... Hogy mondjam el, hogy nem fogom újra azt elmondani azt a választ, amit a múlt héten, amit az AVH-val művelnek. Közeledik tényleg október 23. 70. évfordulója. Készülünk egy szép, méltó megemlékezésre. Ide hívjuk a világ vezetőit, és reméljük, hogy minden magyart a világról, Ausztráliából, Kanadából, 56-os szervezeteket, és önök képesek újra és újra megismételni, egy olyan AVH-hoz hasonlítani, egy jogszabályok, egy alkotmányos keretek között fölállított hatóságot, amitől lehet, hogy félnek. De még egyszer mondom, nem akarom megismételni, ön egy olyan szervezethez hasonlítja, meg ön is, kedves Bóka János, amely körmöket tépett le, vessét vert le, több tízezer embert megnyomorított, megkínzott, és önök képesek ehhez hasonlítani. Szerintem ez nincsen rendben. Bóka, kedves Bóka János, a tatárjárásnak az eredményeit néztük, hogy mi történt az országgal, nem az, hogy kit kínoztam, de ezt tudom újra javasolni, kedves Panyi Miklós, önnek is vannak benne rajzok. Azt szeretném még mondani, hogy azért annak azért van egy diszkrét bája, kedves Bóka János, amikor valaki föláll a Fideszből, és a közmédia szabadságáról kezd el papolni. Azért remélem, hogy fölnézett a feje felé, hogy tényleg erősen van megépítve azért ez a csodálatos épület. Szóval, hogy önök, akik a leggusztustalanabb propagandát működtették 160 milliárd forint közpénzből, Észak-Korea és nem tudom, Fehér-Oroszországban megnyalnák a kisújukat a diktátorok, hogyha egy olyat tudtak volna, hivatásos hírhamisítóval az élen, akinek bírósági papírja volt arról, hogy mindent meghamisított. Itt ül éppen Császár Attila is, a volt köztévés riporter, aki mindenbe hazudott, minden pert elveszített, és ezek után beszélnek önök önkényről. Abba a televízióba, kedves frakcióvezető úr, ahol ön most járt az átalakítás után. Előtte 2 évig engem az ellenzék vezetőjeként nem engedtek be. Biztonsági őrökkel akadályozták meg, hogy a több millió szavazó által támogatott legerősebb ellenzéki párt vezetője, mint pártelnök, igen, önhöz beszélek, mint pártelnök, mint európai parlamenti képviselő bemehessen a közmédiába. És ezek után ön föláll, miután járt bent az új alakított közmédiában behívták talán az első héten, elmondhatta ott is a bullshit hazugságait, és elkezdi kritizálni a mostani működést, miközben ön tartó oszlopa volt a többi maffiózóval együtt ennek a propaganda gépezetnek, amely megalázott, meggyalázott embereket, minden sajtópert elveszített, és nem engedték be a valódi ellenzéki arcokat. Én látom, értem, hogy önök csalódottak, egyre depressziósabbak, mert bárhogyan is vergődnek, mennek lefele. Láttam ezt az önkény táncot itt, amit itt jártak a Kossuth téren néhányan. Láttam, hogy páran próbálták elérni, hogy a jelenlétükkel megduplázódjon a résztvevők száma. Nagyon sok kritikát kaptam a frakciómtól és a pártunktól, hogy mi miért nem rendezünk ilyen táncokat, ilyen Zorbába oltott önkényi táncokat. Az volt a válaszom, hogy szeretnénk, de sajnos nálunk a rendezvényeken soha nem volt annyi hely, hogy ilyen körtáncokat tudjunk. Szerencsére önöknél van. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérem Önöket, hogy nagyobb fegyelmezettséggel kövessük a munkát. Novák Előd úr, aki az imént többször kellett figyelmeztetni bekiabálás miatt, személyes érintettség miatt szót kért. Képviselő úr, én nem észleltem, hogy az ön személyt közvetlenül kifejezetten érintő megjegyzés hangzott volna, de megadom a szót 2 percben, és kérem indokolja a kezdéskor, hogy mivel kapcsolatban élte meg a személyes érintettségét.
4: Köszönöm a szót, házelnök asszony. Miniszterelnök úr a felszorolásában többször nevesített minket, engem is, folyamatosan kérdezett minket, hogy most rögtön válaszoljunk, hát ezért kényszerültünk bekiabálni, de szeretnék arra válaszolni, hogy miközben...
1: Bocsánat, válaszadásra nincs lehetőség a személyes érintettség okán.
4: A személyes érintettségre szeretnék válaszolni, és ezt fél percben kifejteném, tehát, hogy miközben Magyar Péter tanár úr vizsgáztatott minket olyan számadatokból, amelyekre a választó is a papírból tudta olvasni.
1: Nem személyes érintettség. Hogy megvonom a szót. Sajnálom. Tisztelt Országgyűlés, további napi rendelőtti felszólalásokkal folytatjuk a munkánkat. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Toroszkai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, melynek címe Biztonság. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Még jó, hogy éppen a közbiztonság helyzetéről, a rendőrök, az egyenruhások, a rendvédelem helyzetéről szerettem volna napirend előtt felszólalni, így legalább van lehetőségem válaszolni miniszterelnök úr állításaira a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatban, béremeléssel, vagy éppen a fedezettel kapcsolatban. Hát legalább a válaszában legalább 20-szor nevezett hazugnak engem miniszterelnök úr. Ehhez képest mondott rólunk legalább tucatnyi hazugságot már megint. Többek között például, hogy mi elfogadtuk a költségvetést. Mi nem fogadtuk el a költségvetést az elmúlt években. Miniszterelnök úr újra és újra abba a hibába esik, hogy azt hiszi, hogy mi kormányoztunk. Mi még nem kormányoztunk, miniszterelnök úr. Megint kezdte a tegeződést, miniszterelnök úr. Így összezavarodunk, hogy most akkor milyen is a viszony. Tehát, hogy szeretnék akkor arra válaszolni, mivel kapcsolatban azért átsiklott, hogy miből lehetne béremelés például. Ugye az előbb azt mondtam a felszólásomban, hogy az önök kormányzása után óránként több mint 1 milliárd forinttal növelték Magyarország államadósságát. Most gyorsan összeszámoltuk, ön szerint persze ez is hazugság. Tehát összesen április vége és július vége között 2347 milliárd forinttal növelték az államadósságot. Úgyhogy nekem nem mondjon olyanokat, hogy nincs pénz béremelésre Magyarországon, és hogy miért van szükség azonnali, méghozzá nagyon hatékony, és igen, a 15%-ot is kevésnek tartjuk, azonnali béremelésre a rendvédelmi dolgozóknál, nem ígéretekre, akár Kárpátaljával kapcsolatban, akár a rendőrökkel kapcsolatban, nem ígéretek kellenek, hanem azonnali intézkedések. És annak ellenére, hogy konstruktivitást kért tőlem az előbb miniszterelnök úr, most meg tegeződve kiabál be nekem, hogy hazudsz megint, ennek ellenére konstruktív javaslatokat fogok tenni. Tehát én még mindig megőrzöm a nyugalmamat, legalábbis igyekszem, miniszterelnök úr, megőrizni a nyugalmamat a sértegetései ellenére is. Miért van erre szükség? Nézzünk csak néhány hírt az elmúlt napokból. Debrecenben egy 64 éves férfi egy rövid szóváltás követően késsel súlyosan megsebesített két fiatalembert. Az egyikük egy 23 éves fiatalember az életét vesztette. Augusztusban Budapest 7. kerületében egy erzsébetvárosi társasház lakásában találtak rá egy férfi holttestére. Siófokon embert ölt az a maffia, annak legfiatalabb 18 éves sarja egy luxusautóval, amelyet nagyon régóta név szerint ismer mindenki már ebben az országban. Képtelen volt eddig a kormányzat, az előző is, és úgy látszik önök is kezelni egy ilyen országosan ismert enyingi maffia csoportot. Augusztus 25-én Szolnokon az utcán 50 ezer forintjáért veltek fél hortra egy férfi embert, négy szolnoki fiatal, akik aztán megtámadtak újra egy másik járók előtt. Monoron csoportosan felfegyverkezve kb. 100-an ütötték egymást. Az egész ország látja ezeket az ügyeket, nincs annyi időm, hogy elkezdjem felsorolni, csak az elmúlt hetek vérlázító történéseit. Ezért van azonnali lépésekre szükség, nem ígéretekre, még egyszer mondom, miniszterelnök úr, de hogy mi az, amit önök tesznek valójában? Tudja, hogy mi az, amit tesznek? Például Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke, a Tisza párt képviselője arról beszél, hogy már a kormány asztalán van az önazonossági törvény eltörléséről szóló elképzelés. Ez az, amit valójában önök tesznek. Mi nem el akarjuk törölni, hanem bővíteni akarjuk. Tehát mindenkinek joga van ahhoz, hogy beleszólhasson, minden közösségnek, egy település közösségének igenis joga van ahhoz, hogy eldöntse, hogy kikkel akar együtt élni. Mint ahogy magyaroknak is joga van ahhoz, hogy eldöntsék, hogy kikkel akarnak az országban együtt élni. Akarunk-e olyanokkal, akikkel nem lehet együtt élni, sőt, még bővíteni kell. Szerintem még a szomszédok esetében is legyen ilyen lehetőség, hogy az ember eldöntse, mert majd az ingatlan értékét is csökkenteni fogja, ha mondjuk olyan szomszéd jön, akit ő nem szeretne. Mi az, amit még önök tesznek? Az önök képviselője, a Tisza párt másik képviselője, Gyöngyösi István, a bűnvadászokat támadja. Hát ne vicceljenek már, Gyöngyösi úr, képviselő úr, hát egy YouTube csatornáról beszélünk. Most tényleg önöknek ez a legfontosabb? Itt van milliónyi ezer dolog, és ön vizsgálatot akar, hogy ki finanszírozza, ki támogatja. Elmondom önnek, itt van egy alapítvány mögötte, Tisztesség a Bűnhelyett alapítvány. Egyetlen egy közpénzt, egy forint közpénzt nem kapott, tőlünk sem kaptak. Tudják, hogy miből működik ez a YouTube csatorna? A magyar emberek adományaiból, csak abból működnek. Nyugodtan vizsgálják át, világítsák, és tudod miért? Tudja miért? Azért, mert óriási igény van arra, hogy rend legyen ebben az országban. Ezzel kellene, hogy foglalkozzanak, hogy rendet csináljanak ebben az országban, a bűnözők menjenek a börtönbe, a rendőrök pedig kapjanak azonnali fizetésemelést.
1: A kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
6: Szépen a szót, elnök asszony. Szerintem rendkívül méltatlan az, elnök úr, hogy ön mások emberi tragédiáit idehozza. Beszélhetnék a debreceni esetről, a siófoki esetről, a budapesti esetről. Mindig is voltak, és sajnos én nem tudom azt mondani, mint Pintér Sándor hazudta 2010-ben, hogy 2 hét alatt megszűnik a bűnözés Magyarországon. Ön valóban azt teszi, újra hazudott az államadóságról, minden mondatban hazudik. Kérdezze meg a pénzügyminisztert, ha nem tudja a számokat értelmezni. Ön hazudik, egyszerűen belehazudik a kamerába, ahogy a bűncselekmények kapcsán is hazudik. Elmondtam, hogy mennyit nőtt a bűncselekmények száma. Mi kevesebb, mint 4 hónapja kormányzunk, elég sok konkrét lépést elmondtam. Tudja, a frakcióvezető úr, lehet, hogy ez önnek soha nem lesz alkalma megtapasztalni, de a kormányzás, a kormányzati munka az kicsit más, mint itt handabandázni és konteokkal megpróbálni etetni az embereket, mások tragédiáját, nyomorát kihasználni és rajtuk ugrálni. Teljesen más dolog. Tudja, a frakcióvezető úr, rendőrök nem teremnek a fán. Se tiszt helyettes, se tiszt, se egyszerű közrendőr. Őket képezni kell, nem is 2 hét alatt vagy 3 hét alatt, amit a Fidesz csinált, hanem hosszú hónapokig vagy inkább évekig.
3: Át kell alakítani a teljes rendszert. Az előbb részletesen beszéltem önnek, hogy mik az a pár dolog a sokból, amit elkezdtünk tenni. De mondok önnek még egy pont konkrétumot. Itt ültöm már, nem tudom hány éve itt ül a parlamentben. Többiek már még több ideje a mi hazánkból. Jártak önök elégszer minisztériumi épületekbe, ugye? Gondolom beszélgetni a fideszes haverokkal, kérni valamit, kilobbizni valamit családi cégeknek. Azt szeretném kérdezni, hogy tapasztalta-e, amikor megy a minisztériumokban, tapasztalta-e, frakcióvezető úr, figyel ránk, vagy nem érdekli a válasz? Tapasztalta-e, hogy rendőrök ülnek a pultokban, a minisztériumokban, amikor bemegy, időpontra mondjuk Gulyás Gergelyhez bement, vagy bármelyik másik fideszeshez valamiért lobbizni, akkor rendőrök ülnek a pultokban. Nem is egy, három, négy, öt, rengeteg minisztérium épületben. Megkérdezte egyszer is, hogy azok a rendőrök miért ott ülnek a pultokban, amik nem objektumvédelmet látnak el, hanem kiszolgálják önt, fölhívják valamelyik főosztályvezetőt, hogy jött egy tárgyalásra. Gondolom, soha nem kérdezte meg. Én azonnal. Tudja, hogy hány rendőrről beszélünk? Több százról, akiket most át fognak vezényelni az utcákra és a terekre, hogy vigyázzanak a magyar emberekre. Ön több éve képviselő egyszer nem jutott eszébe, hogy miért ülnek szegény rendőrök a pultba, ahelyett, hogy kormánytisztviselők ülnének, és ők fogadnák önt. Ez csak egy. A többi a képzés átalakítása, a hatáskörök átalakítása. Vidékről átvezényelni pótlékokkal, a budapesti pótlék megemelése, amit nem tettek meg éveken keresztül. Sokkal magasabbak itt a megélhetési költségek, a lakhatási költségek, és nem kapták meg a ténylegesen nekik járó Budapest pótlékot. Most ezt is megtesszük. De még egyszer mondom, 9000 rendőr hiányzik jelenleg a magyar rendőri állományból. Az nem úgy megy, képviselő, hogy ön bemond itt valamit, és holnap után lesz 2500 rendőr. És szörnyű tragédiákról beszélt. Ha például a Siófokiról beszélünk, amikor elütötte ez a fiatal ember, aki lehet, hogy egy bűnöző, nem tudom, elütötte egy embert, aki meghalt. Rögtön megszólalt a közlekedési miniszter. Nem tudom, hogy tudja, hogy például több százezeren töltötték ki azt a közlekedés biztonsági kérdőívet, ami alapján a szigorításokat be fogja a kormány vezetni, hogy ilyenek ne történhessenek meg. És igen, az ügyészség kezdeményezte az illetőnek az előzetes letartóztatását, a bíróság pedig nem így döntött. Tudja, nem szólhat oda a kormány, hogy akkor tessék letartóztatni. Szigorítani kell a szabályokat, igen. Hogy például a bíróság ilyen esetekben ne mérlegelhesse, hogy letartóztat egy ilyen elkövetőt, vagy nem. Rengeteg lépést teszünk a letartóztatás szabályának az átvilágítása, teljesen új közlekedésbiztonság, szakaszmérés, átlagsebességmérés, amit önök majd megint kritizálni fognak. Miközben több száz ember életét lehet, egészségét megőrizni, megvédeni, ahogy a nyugat-európai példák mondják. Legyenek konstruktívak, legyenek valódi javaslatok. Azt kértem csak öntől, hogy ne hazudjon bele az emberek szemébe. Akár államadósságról van szó, akár közbiztonságról. Ön itt ül évek óta, a mi hazánk itt ül több mint, nem tudom, képviselők több mint 10 éve. Semmit nem értek el. Ugyanígy handabandáznak. Most is beszél a bűnvadászokról, meg mindenféle csoportokról. Ők fogják megoldani a problémát? Tényleg úgy gondolja? Szerintem nem. És téved, nem, nincs a kormány előtt semmilyen javaslat az ön által emlegett önrendelkezési, nem tudom, törvényjavaslat visszavonására, nem. 30 darab önkormányzat maga vonta vissza az ez alapján ráoktroyált és hozott szabályozást, mert rájöttek, hogy semmire nem jó. Én azt kérem, hogy ne vezesse félre az embereket. Tudom, hogy ebből a Conteóból össze lehet hozni 5-6%-ot, de ebből így szerintem mindannyiunk örömére nem lesz sohasem kormányzás. Képviselő úr, köszönöm szépen.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A pedagógusokat végtelenül lenéző oktatási miniszter magától mond le, vagy a kormányfő menti fel címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Először megfogadnám akkor Bújdosó frakcióvezető asszonynak a tanácsát, és akkor tényekről, konkrétumokról beszélnék, helyreigazítva azt, amit miniszterelnök úr mondott a bűnözés kapcsán. Először is el szeretném mondani, hogy azt a 200 ezer bűncselekményt, amiről ön beszélt, a kormányzásunk ellenévől 447 ezerhez kell hasonlítani. 447 ezerről csökkentettük a felére. Amit ön a cseh rendőrökről mondott, Csehországban 100 ezer lakosra 363 rendőr jut, Magyarországon 377. Tehát lakosság arányosan több rendőr van Magyarországon, mint Csehországban. Egyébként lakosság arányos rendőrszámban még másik 15 országot előz meg Magyarország. ország, erre jó lenne közösen büszkének lenni, már csak azért is, hiszen a Fidesz-KDNP kormányzás alatt 2591-jel több rendőr lett, mint amennyi azelőtt volt. Azért is tudott több lenni, mert a költségvetési források is többszörösükre nőttek, 449 milliárd forintról 1697 milliárd forintra. Az sem igaz, hogy az előző ciklusban ne lett volna béremelés, két béremelés is volt, közel 200.000 forinttal nőtt a rendőröknek a fizetése, és még azt is hozzátenném, hogy az emberölés bűncselekményeknek a száma is 131-ről 67-re, tehát az is körülbelül a felére csökkent. Ez az igazság, ez a valóság a magyar rendőrséggel kapcsolatban. Köszönjük minden rendőr munkáját. A elnézést kérnék az országgyűlés nevében, hogy a miniszterelnök így lebecsülte az előző években végzett munkájukat a magyar emberek biztonsága érdekében. AV-házás kapcsán javaslom, olvass el a saját Facebook oldalát, amikor 2005. szeptember 21-én a Szuverenitás Védelmi Hivatalt Orbáni AVH-nak hívta, és számos más egyéb videó is van, amikor akár a Szuverenitás Védelmi Hivatalt hívja AVH-nak, akár az Alkotmányvédelmi Hivatalt. Ön itt a kampányt végig AVH-zta, utána minket itt a parlament ne kérjen számon, tisztelt miniszterelnök úr. Ami pedig a miniszterasszonyt illeti, ön azt mondta a kampányban, hogy az oktatási miniszter első lépése visszaállítani a tanári pálya megbecsültségét, ha nem megy, akkor le fog mondani. Ezt mondta ön. Mit hallottunk Lannert Judittól itt a parlamentben pár héttel ezelőtt a TÉR javaslatnak a vitájában, amikor önök eltörölték a teljesítményértékelési rendszert, hogy a pedagógusok előző tanévben elvégzett munkáját ne kelljen kifizetni a teljesítményértékelési rendszerben ebben a tanévben, és ezzel kiúztak 33 milliárd forintot a tanárok zsebéből. Akkor ő azt mondta, hogy az iskolai igazgatók szakmailag nem felkészültek, és nincsenek vezetői készségeik. De számtalan más idézetet is megismerhetett miniszter asszonytól a közvélemény az elmúlt napokban, amelyeket akár idén, akár tavaly, akár három évvel ezelőtt mondott. A pedagógusok nem tudnak szerinte önállóan gondolkodni, nem innovatívak, mondja az oktatási miniszter, akinek el kéne ismerni a pedagógusok munkáját. A pedagógusok nem képzik magukat, mondja az oktatási miniszter, akinek el kéne ismerni, meg kéne becsülni a pedagógusokat. Aránytalan sok pedagógus van, akinek azt kéne mondani, hogy minél több pedagógusra van szükség. Hagyja el a pedagógus pályát, aki nem beszél idegen nyelven. Hát mindenkinek Gyurcsány Ferenc jutott az eszébe, hogy el lehet innen menni. Azt mondja az iskolaigazgató kápók, azt a szót használja, amit nagyon sokszor a történelemben a koncentrációs táborok felügyelőire használták, ő azt használja az iskolaigazgatókra. Ezt a szót mondja a miniszterasszony, az összes igazgatót leváltaná szíve szerint. Ezt mondja mindegyikre, egytől egyig. Azt is, aki esetleg abban az iskolában igazgató, ő volt, abban azokban az iskolákban, ahol a mi gyerekeink járnak, és megbecsüljük azokat a tanárokat és iskolaigazgatókat, és a saját gyerekeink jövőjét bízzuk rájuk, azt mondja, mindegyiket le kéne váltani. Be kéne zárni a kislétszámú iskolákat, nem csak a falvakban, hanem azt mondja, a nagyvárosokban is, a kislétszámú gimnáziumokat be kellene zárni, meg kell szüntetni tantárgyakat. Ilyeneket mond. Sőt, idén egy cikkben, ahol egy látlet volt a közoktatás, azt mondta, hogy selejtet gyárt az oktatás, és jó minőségű oktató, nemhogy az elmúlt 15, de az elmúlt 30 évben sem volt rendelkezésre állva, hogy ilyen kifejezéssel élt itt a miniszterasszony, tömeges mértékben a magyar oktatásban. Sok a kicsi iskola, az egyházi iskolák helyzete túl kivételezett, alacsony a tanuló létszám a gimnáziumokban. Ilyeneket mond az oktatási miniszter, akinek el kéne ismerni a tanárok munkáját, ő sértegeti legjobban a tanárokat, gőgösen, fennhéjázóan, lenézve őket, ő nem tanított, nem volt ott az iskolában a hátrányos helyzetű gyerekek mellett, ahol ott vannak a nevelők, ott vannak a tanárok, és segítenek nekik. Nem korrepetálta a gyerekeket, nem segített neki a felvételiben, hanem csak tanulmányokat írt messziről, távolból. Neki az iskola csak egy sor egy Excel táblázatban, neki a nevelés csak egy szakmai publikáció. Ezeknek a tanároknak mindennapi kihívás. A tehetséges gyerekből sikeres, akár üzletembert, akár más jó karrierbefutó embert varázsolni, és másrészt a lemaradó gyerekből pedig kihozni a lehető legtöbbet, hogy neki is teljes értékű élete legyen. És ennyit mond az oktatási miniszter, aztán még megfejeli azzal, hogy bezárja az NK-n a pedagógus képzést, megfejeli azzal, hogy kitiltja a polgármestert a Debreceni Egyetemnek a tanévnyitójáról. Hát nem oktatási minisztere van Magyarországnak, hanem kioktatási minisztere. Várom a személyeskedéstől mentes válaszát. Köszönöm szépen.
1: Kormány nevében válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
8: Én azt gondolom, hogy a pofátlanságnak és a farizeusságnak ez olyan szintjét ért el frakcióvezető úr, amiből már nincsen valószínűleg visszaút. Szerintem a magyar tanároknak, oktatási segítőknek, ha valamire nincsen szüksége, az az önök kioktatása,
3: az önök hazudozása, miután megalázták, tönkretették az oktatást a 16 éves kormányzásuk alatt, aminek ő masszívan részese volt, akkor nem lehetett oktatási minisztert kritizálni, számon kérni, hiszen nem volt. Egy nyugdíjas rendőr felelt az önök ide alatt, a nyugdíjas rendőr felügyelte az oktatás leépítését, a tanárok kirúgását. Ön aktív részese volt annak a folyamatnak aktív részese, amikor kirúgtak Magyarországon tanárokat, nem egyet, nem kettőt, mert felmerte vállalni a véleményét. Önök megszüntették a sztrájkjogot, korlátozták 2020-as években Európában. Ön személy szerint rugatott ki tanárokat, az oktatási vezetés a belügyminisztériumban rendőri módon rugatott ki tanárokat, és a mai napig nem kértek elnézést a tanároktól, és van képe ide kiállni annak az embernek, aki aktív részese volt az ellehetetlenítésnek, a központosításnak, a sztrájkjog elvételének, a szabad tankönyvválasztásnak, felesleges adminisztratív terhek tömkelegeit, ilyen ellenőrzés, ilyen bévés rendszert építettek ki az oktatásban. Kirúgták, még egyszer mondom, ön személy szerint benne volt, megalázták, megszégyenítették a tanárokat, a 100 millió

0: Bonnert Judit az egész pályáját az oktatásban töltötte. Ismer mindenkit, minden szereplőt ismer, ismeri az adatokat. Ezt szerette volna már gyerekkorától csinálni. Önnel ellentétben az ideje nagy részét iskolákban, oktatási intézményekben töltötte. És azért, mert önök összevágnak külön mondatokat, levágják a felét, amit csináltak, de önök ezt csinálták. Ahogy a kampányban háborúval riogattak, behívókkal riogattak, azt hiszi még Rétvári Bence, hogy van ember ebben az országban, aki önnek vagy bármelyik frakciótársának hisz. Ön azt mondta az embereknek, hogy elviszik az édesapákat a frontra. Önök azt, olyan képeket, videókat adtak le, hogy fejbelőnek édesapákat. Soha nem mondott ilyet. Lannert Juditot elismerik az oktatásban. Én jártam vele most elég sok tanévnyitón. Minden tanár várja, és felolvasok önnek egy pár dolgot. Jó, hogy hány dolog történt 2-3 hónap alatt? Mi alatt önök alatt semmi. Lett önálló képviselete a kormányban a bölcsödéknek, óvodáknak, iskoláknak. 400 ezer gyermeknek biztosítottunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, önök nullának. Visszaadtuk az egyetemi hallgatóknak a lehetőséget, amit önök elvettek galád aljas módon, hogy Erasmus ösztöndíjjal tanulhassanak. Egyedül a magyar diákok nem tanulhattak az önök korrupció és aljassága miatt, éveken keresztül Erasmusszal visszaadtuk. Felfüggesztettük a pedagógusok értelmetlen adminisztratív térrendszerét. Visszaadjuk a szabad tankönyv választást, helyreállítva a kínálat bővítését. Önök, mint Észak-Koreában megmondták, hogy ki, miből, hogyan taníthat. Visszaadjuk az iskolák autonómiáját. Bővítjük az iskola igazgatóknak a jogköreit. Nem robotoknak vagy droidoknak nézzük őket, hanem saját döntési képességgel rendelkező felelős embereknek. Bármit vág össze, senki nem hisz önnek. Ez a tanulsága, ezt érték el, bármit hazudnak, senki nem hiszi már önöknek. Helyreállítottuk a nevelőtestületek döntési és véleményezés jogát, amit önök elvettek. Megerősítettük az oktatásban a munkavállalói érdekképviseletet. Rendeztük a sztrájkokat, amit önök elvettek az oktatóktól. Átvilágítottuk a Klebersberg központot és a tankerületek működését. Új oktatáskutatót neveztünk ki, valódi munkát fog végezni a Klebersberg központ. A tankerületek vezetői pozícióit szakmai alapon megpályáztatjuk. Nem politikai kinevezettek lesznek, mint az önök ideje alatt, hanem nyílt pályázaton lehet menni. Az egyetemi fenntartású alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjait is nyílt pályázattal, szakmai pályázattal cseréljük le, nem politikai kinevezettek fogják szétlopni az egyetemeket, mint önök alatt, hanem nyílt pályázaton lesznek. Megszüntetjük a szakképzési centrumok kettős vezetését, megszüntetjük a felesleges kancellári rendszert. A szakképzési centrumok vezetőit pályázat útján választjuk ki. Összehangoltan az új tanévben egy rendszeren belül jelenik meg a szakképzés és a közoktatás. Elindítottuk a gyerekek és a diákok hangja projektnapot. Egyszerűsítettük a kompetencia mérés rendszerét, nagyobb szabadságot adunk az intézményeknek, és még sorolhatnám mindezt 3 hónap alatt Lannert Judit vezetésével, akinek a munkájára büszkék vagyunk, és a tanárok is büszkék ellentétben az ön hazugságaival. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kérem, hogy méltósággal viselkedjünk az ülésteremben, és hallgassuk meg a felszólalókat, ne kiabáljunk be. Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, be nem tartott ígéretek címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, és aki nem kívánja követni az ülés munkáját, nyugodtan kifáradhat a teremből.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, hogyha megengedik, mielőtt a be nem tartott ígéretekről beszélnék, egy olyan dolgot hoznék ide elő, ami miniszterelnök úr válaszában hangzott el, és rendkívül nyugtalanító. Én javaslom e tekintetben miniszterelnök úrnak, hogy Orbán Anit a külügyminiszter asszonyjal konzultáljon. Ugye itt az történt, hogy miniszterelnök úr miniszterelnöki minőségében, az országgyűlés plénumán az Egyesült Államok regnáló elnökére dehonestáló megjegyzéseket tett visszatérően. És az a helyzet, hogy ezt csak azért tette, nem azért, mert ezt a magyar külpolitika vagy a magyar nemzeti érdekek indokolnák, nem világos, hogy ez hogyan fordulhatna elő, de tegyük fel, hogy ez lehetséges, hanem pusztán azért, hogy legyen 2 jó mondat valamilyen TikTok videóhoz, vagy legyen egy jó riposztja. Szerintem ez felelőtlenség. Ön most Magyarország miniszterelnöke, nem mondhat akármikor akármit, csak azért, hogy legyen egy jó TikTok videó. Magyarország a NATO tagja, Magyarország biztonságát,

0: Az Egyesült Államokkal fenntartott katonai szövetség garantálja. Kérem, hogy miniszterelnökként válogassa meg a szavait, ez mindannyiunk nemzeti érdeke. Némi megdöbbenéssel hallgattam miniszterelnök úr kirohanását az oktatási miniszter elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban is. Itt egész egyszerűen annyit kellett volna mondania, hogy ön nem támogatja a kislétszámú iskolák bezárását, ilyet nem mondott. Azt is mondhatta volna, hogy nem tervezi kirúgni az összes iskolaigazgatót, ezt sem mondta. Azt is mondhatta volna, hogy nem tervezi kirúgni azokat a pedagógusokat, akiknek nincsen nyelvvizsgája, ezt sem mondta. És mondhatta volna, hogy teljesen természetes, hogy a székhelyet adó város polgármestere részt vesz az egyetem tanévnyitóján, ezt sem mondta. De hát ez is egy válasz, és most már mindenki tudja, hogy mire lehet számítani. De csak azért a jegyzőkönyv kedvéért szeretném akkor még egyszer elmondani azt, hogy önök végig hazudták a választási kampányt, és azt tervezik, hogy végig hazudják a kormányzást is, és ennek a hazugságnak egy nagyszerű eleme az a költségvetési módosító javaslat, amit az országgyűlés a holnapi napon tárgyalni fog, amely költségvetési módosító javaslat a be nem váltott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Lesz majd alkalmunk hosszasan beszélni arról, hogy mik azok az ígéretek, amik ebben a pótköltségvetésben nem szerepelnek. Ennek ellenére a választási programjukban ez gyakran olvasható, és a választási kampányban is többször elhangzott. Én csak két kis elemet hoznék ide néhány nagy mellé. Az egyik az azt miniszterelnök úrtól is többször elhangzott ebben a házban is, hogy Magyarországon többen, azt hiszem 91-et mondott, 91 kritikus állapotban lévő híd van, erről a választási kampányban is többször beszélt. Ennek ellenére ugye a költségvetési módosítóban a hídfelújítási program az nyomokban sem olvasható. Hasonlóan a Szent István program fedezetét sem látjuk. Ami viszont változatlanul szerepel a költségvetési módosító javaslat ellenében is, az a kormányzati kommunikációra és konzultációra fordítható összeg, amelyet az önök költségvetési módosító javaslata nem változtat meg. Tehát úgy tűnik, hogy az előző kormány az pont annyit költött kormányzati kommunikációra és konzultációra, amennyit önök indokoltnak tartanak. Ez is fontos információ talán a tévénézők számára. Van egy elem, amit szeretnék idehozni, ugyanis a költségvetési módosító javaslat nem tartalmazza, de a választási kampányban többször fölmerült, és a kormányzati kommunikációban a választásokat követően is, ez pedig a védett üzemanyagárak kérdése. Ugye akkor, amikor Magyar Péter 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormányon, a Brent hordonkénti ára 100 dollár fölött volt, jelenleg a Brent hordonkénti ára bőven 100 dollár alatt van, ehhez képest a 95-ös benzin átlagára 617 forint, a dízel átlagára pedig 697 forint. Az előző kormány bevezetett védett üzemanyagárat, a benzin esetében ez 595 forint volt, a dízel esetében pedig 615 forint. Vagyis az a helyzet, hogy ha valakinek dízel meghajtású gépkocsija van, akkor egy tankolással a jelenlegi árviszonyok 4000 forintot vesznek ki a zsebéből. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a magyar kormány a mindenkori magyar emberek mellé álljon ebben a kérdésben, hogyha önök nem teszik meg az elszükséges lépéseket, mi próbálunk segíteni. A mai napon a Fidesz képviselőcsoportja be fogja nyújtani az országgyűlés elé a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, hogy ezt önök vegyék társorozatba és támogassák. Köszönöm.
1: A kormány nevében válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Örülök, hogy most nem keverte össze, hogy hol van, mert az előbb azt hitt, hogy az Európai Parlamentben van, most nem keverte legalább ezt össze, de megint belehazudik az emberek szemébe. Szerintem a saját frakciótársai nem is tudják. Ön azt mondja, hogy a költségvetésben ugyanannyi szerepel a kommunikációs költésekre, mint az előző költségvetésben. Igen, ez a 2026-os költségvetés, új költségvetés, önök elköltötték azt a több száz milliárd forintot, ami szerepel. Azért, mert nem írjuk bele, attól még önök elköltötték, és képes megint belehazudni a magyar emberek szemébe. Semmilyen. Lát most kormányzati hirdetéseket 100 milliárdokért? Igen, lát? Lát hirdetéseket, megafonos vagy más kormányzati hirdetéseket? Egy darab sincs.
3: nulla, azaz nulla forintot költünk ilyen hirdetésekre, önök több százmilliárdot elköltöttek. És képes belehazudni az emberek szemébe. Egészen döbbenetes, és azt gondolja, hogy lesznek emberek, akik ezt elhiszik, és megkajálják ezeket a hazugságokat. Igen, egyre többen látják, hát az nem látszik a számokon, de sikerült, azt is kérdezhetném. Kedves volt kormányszóasszony, a propaganda nagyasszonya is megszólalt, amikor több százmilliárdot költöttek önökkel a magyarok pénzéből. Legalább most az ország kirablása után, a civil szervezetek, álcivil szervezet kirablása után lenne egy kicsit nagyobb csönd és megfontoltság. Beszéljünk a védettáról, ne kiabáljanak, beszéljünk a védettáról. Mennyibe kerül havonta a védettár fenntartása 100 forint különbségnél? Kedves Bóka János, beszéljen nyíltan. Mennyi közpénz? Minimum 50 milliárd. De magasabb áraknál, mert hogy nem ugyanaz a helyzet, mint márciusban, mert van egy hormuszi válság, tudja azóta, akkor is elmondom, hiába kiabál. Oroszország nem dízelt exportál, hanem dízelt importál. Talán először a történelemben. Dízel hiány van. Most jelenleg lehet, hogy 100 milliárd forintba kerülne a védettár fenntartása. Tehát tudja még, miért lenne még nagyobb felelőtlenség, amit önök csinálnának? Nem csak azért, mert elkártyázzák a magyar emberek pénzét, és úgy csinálnak, mint a segítenének, hanem egy hét alatt lenne áruhiány. Tudja, egy hét alatt lenne áruhiány. Mindenki ide jönne. Senki nem importálna. Én tudom, hogy fogalmuk sincs a piacról. Én tudom, hogy jó kommunista módjára fogalmuk sincsen a piacról.
1: Tisztelettel megkérem önöket, hogy a bekiabálásokat fejezzük.
3: Senki nem importálna Magyarországra. Magyarországon jelenleg még drágán is olcsóbb a dízel átlagára, mint a közép-európai átlagár. Elmennek Ausztriába, elmennek Szlovákiába, elmennek Romániába, drágább. Horvátországban talán 10 forinttal olcsóbb, Szlovéniában 5 forinttal olcsóbb. Mindenhol máshol drágább. Önök egy hét alatt döntenék be a piacot. Ha önök itt lennének, nem csak 100 milliárd forintba kerülne ez havonta, és még inkább tönkretennék a magyar költségvetést. Elnök asszony, kérem
1: Pocs szépen, János úr, többedik bekiabálása miatt figyelmeztetem önt, hogy fejezze be ezt a magatartását. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval egy hét alatt döntenék be a piacot. Mi nem ezt a megoldást fogjuk választani. Nem kiraboljuk és tönkretesszük a magyar költségvetést. Nem tesszük tönkre az ellátásbiztonságot, amiről egyébként önök is sokat beszéltek, amikor kormányon voltak, csak ezt elfelejtették, hogy a legfontosabb, hogy legyen benzin és legyen dízel a magyar kutakon. Ha most a védettárat visszavezetnénk, egy héten belül nem lenne dízel a magyar kutakon, mert amint elfogy a stratégiai készlet, senki nem importálna, se a MOL, se az ÖMV, se a Shell, se a kisebb benzinkutak. Ezt önök pontosan tudják, ahogy azt is tudják, hogy a 100 halombattai olajfinomító jelenleg 50%-os kapacitáson működik, talán szeptember végére lesz kiavítva a robbanás okozta probléma, és tud újra termelni. Addig nem önellátó Magyarország dízelből, és jelenleg egyszer mondom, Oroszország nem exportál, hanem importál. Úgyhogy teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy mennyi a kőolaj világpiaci ára, hiszen dízel hiány van Európában, nem csak Magyarországon, egész Európában. Mi célzottan fogunk segíteni. Egy olyan megoldást javasolunk a kormány részére, amiről dönteni fog szerdán a kormány, amely célzottan a dízel meghajtású, gázolaj meghajtású autó vezetőinek segít. Nem az önök által támogatott 50-100 milliós Land Rovereknek, vagy éppen terepjáró tulajdonosoknak, nem az oligarcháknak, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatt, célzottan, aki munkába járásra használja, iskolába gyerekeit viszi, annak segít. Nem fog 50-100 milliárd forintba kerülni, hanem célzottan azokat a magyar embereket fogja segíteni, pluszban még az agrárszektort és azokat a szektorokat, ahol nagyon nagy szükség van jelenleg dízelre, és nagyon nagy nehézséget okoznak a jelenlegi árak, akiknek erre igazán szüksége van. Szerdán ezt nyilvánosságra fogjuk hozni, és a segítség ott lesz az embereknél. Nem tesszük tönkre a költségvetést, ahogy önök tennék, nem okozunk ellátásbiztonsági problémákat, és nem a milliárdos oligarchákat fogjuk támogatni, ahogy tették önök. Köszönöm szépen.
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Muhari Gergely, a TISZA képviselője, Szociális Dolgozók címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. Képviselői munkám során kiemelt figyelemmel követem a szociális intézkedéseket. Nem véletlen ez, hiszen hosszú évekig dolgoztam szociális munkásként, a családsegítés és a gyermekvédelem területén is. Én nem könyvekből, táblázatokból vagy minisztériumi jelentésekből ismerem a szociális területet. Nekem az ott dolgozók nem csak sorokat jelentenek egy statisztikában. Tudom, hogy ők azok, akik elhivatottságukkal működésben tartják az ellátórendszert. Ők ápolják sokunk idős rokonait, ők fogják meg a kezét azoknak a gyerekeknek, akiket a szüleik talán már elengedtek. Ha kell, saját költséggel juttatnak el egy bántalmazott kismamát az anyaotthonba, ha kell, maguk adják össze egy családnak a gyerekruhára valót, vagy vesznek ételt egy éhes gyereknek. Én ilyen emberekkel dolgoztam együtt. Olyan emberekkel, akik sokszor maguk is anyagi problémákkal küszködnek, de az empátia és a szeretet nem engedi meg, hogy elfordítsák a fejüket, ezért segítenek, amíg csak tudnak. Hatalmas felelősség nyugszik a vállakon, ennek ellenére évek óta nem kapják meg sem anyagilag, sem erkölcsileg azt a megbecsülést, ami ezt a munkát megilletné. Az alulfinanszírozottság miatt egyre kevesebb emberre, egyre több feladat hárul. Miközben az országban sorra épültek a stadionok, újultak meg közpénzből magántulajdonba vándorolt kastélyok, folytak el 100 milliárdok sikerpropagandára, a szociális ellátórendszer gyakorlatilag szétesett. Omladozó épületek, 80-as éveket idéző infrastruktúra és elgyötört dolgozók. Dolgozók, akiknek anyagi megbecsülés helyett sokszor megfélemlítés, szabad munkavégzés helyett állandó számonkérés és vegzálás jutott. Mindezt egy olyan rendszerben, ahol egy villanykörte kicserélése több hetes adminisztrációs veszőfutást jelent, ahol a statisztika fontosabb, mint az ember a számok mögött. És mégis mennek tovább. Hivatástudatból, lelkiismeretből, mert tudják, hogyha ők nem mennek, valaki segítség nélkül marad. Ha ők nem segítenek, egy gyerek ma is éhesen fekszik le. Ha ők nem veszik fel éjszaka az ügyeleti telefont, egy magányos idős emberhez nem fog kiérkezni a segítség. Csak hogy egy rendszer nem működhet úgy, hogy a dolgozók hivatástudata pótolja azt, amit az államnak kellene biztosítania. A TISZA ígéretéhez hülyen azoknak segít, akiknek a legnagyobb szükségük van erre. Megdupláztuk a szociális tüzelőanyagprogram keretét 10 milliárd forintra emelve azt, 27%-ról 5%-ra csökkentjük a tűzifa áfáját, áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket, és 28.500 forintról 120.000 forintra emeljük az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 10%-kal megemeljük a megváltozott munkaképességűek ellátását, a 65 év feletti érintetteknél pedig az ellátás minimuma 120.000 forintra nő. De nem elég csak a szociálisan rászoruló honfitársainkat segíteni. Az ágazatban dolgozók hangját is meg kell, hogy halljuk. Éppen ezért a TISZA kormány vállalta a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bérrendezését. Az intézkedés két lépcsőben október közepén, majd 2027. januárjában fog megvalósulni. De béremelésre számíthatnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók is, akik az oktatás mindennapi működését biztosítják. Ez a jelentős emelés nem egyszerűbben több pénzt jelent a dolgozóknak. Arra ad választ, hogyan tartsuk meg a szakembereket, hogyan tegyük vonzóbbá ezt a pályát. És hogyan mondjuk valóban köszönetet az ott dolgozók munkájáért. Megbecsüléssel, odafigyeléssel, elismeréssel. Köszönjük a munkátokat. Végül egy személyesebb gondolat. A TISZA kormány már az első tanév kezdésnél 100 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosított, mint egy 400 000 rászoruló gyermek részére. Múlt héten egy szociális intézmény vezetőjével volt szerencsém beszélgetni, és érdeklődtem, hogy ő hogyan értékeli az iskola kezdési támogatást. Jól tettük, hogy célzottan juttattunk pénzt ezeknek a rászoruló családoknak? Egy történettel válaszolt. Minden évben iskolatáskákat és tanszereket gyűjtenek egy olyan iskolának, ahová hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Ebben az évben is felkereste őket, és megkérdezte, hogy hány iskolatáskára van szükségük. És a válasz az volt, idén egyre sem. Idén minden gyerek úgy kezdte a tanévet, hogy volt saját iskolatáskája. Ilyen az, amikor a segítség valóban célba ér. Oda, ahol arra a legnagyobb szükség van. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kormány nevében válaszra megadom a szót Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Bevallom, most nagyon nehéz megszólalnom, a szociális szféra dolgozóinak helyzete lesújtó. Hónapok óta járom a szociális intézményeket, gyermekvédelmi intézményeket, és amit ott tapasztalok, az elmondhatatlan. Meghallgathattuk Rétvári úrtól, ide eljött az aranykor. Hát ezt valahogy a szociális szférában dolgozók nem érzékelték. 16 éven át semmibe vették őket, tulajdonképpen arra blazíroztak, hogy úgysem fogják otthagyni a hivatásukat, hiszen hivatástudatból dolgoztak. Hát lássuk a számokat is egy kicsit. Jelenleg a szociális szférából több mint 6000 munkavállaló hiányzik. 3100 magából a szociális szférából, 2900 a gyermekvédelemből. Jelenleg 1500 gyermek vár arra, hogy nevelésbe tudják őket venni. Jelenleg 1500 gyermek, aki állami gondozásban él, vár arra, hogy speciális intézményekbe kerülhessen. Mert speciális intézmények még csak lennének, de dolgozó már nem nagyon van. Több mint 1000 gyermek él az utcán. Ez a szociális helyzet ma. Ezek az emberek csak köszönetet érdemelnek, de nem lehet a hivatástudatukkal visszaélni, hiszen ők azok, akik fogják az idős emberek kezét, a fogyatékkal élő gyermekeket és személyeket támogatják. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy azoknak az embereknek, akik másokat segítenek, azokat az államnak támogatnia kell, ezért a bérlevelésük valóban két lépcsőben október közepétől és jövő januárban megvalósul. Köszönöm szépen!
1: Személyes érintettség okán szót kért Torockai László frakcióvezető úr, a Mi Hazánk képviseletében. Kérem, hogy felszólalását a személyes érintettség megjelölésével kezdje, megadom a szót 2 percben.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszterelnök úr nagyon súlyos dologgal vádolt meg. Azt mondta, hogy amikor a minisztériumokba bejártunk és családi cégeink ügyében lobbiztunk, akkor nem kérdeztem meg az ott ülő rendőröket, talán emlékszik meg rá, hogy fogalmazott, nem kérdeztem meg arról, hogy ott akarnak-e ülni. Hát egyébként nem csak őket, hanem még a határon szolgáltat teljesítő rendőröket is meg szoktam kérdezni arról, hogy miért vonnak ki több ezer rendőrt mondjuk az utcákról vagy a feladatuktól, tehát javaslom a határőrség visszaállítását, de elsősorban most azért kértem szót, mert ezt a rendkívül súlyos és aljas hazugságot azt szeretném még most itt azonnal rendezni miniszterelnök úrral. Ha tud olyan ügyről, akkor most itt azonnal nevezze meg, hogy mely családi érdekeltségünk ügyében lobbiztunk mi a minisztériumban. Ha én bent voltam, kizárólag a magyar emberek ügyében jártam bármilyen minisztériumban. Tehát, hogyha most itt azonnal miniszterelnök úr ezt nem teszi meg, és nem mondja meg azt, hogy milyen családi cégekről beszélt, most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt neres korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm. Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződtünk, kérjél bocsánatot azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként.
1: Képviselő úr, válogassa meg a szavait, kérem, ez méltatlan volt az országgyűlés munkájához. Döbbenetes. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Kocsis Máté, dr. Panyi Miklós és Pócs János a Fidesz képviselői mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványokat megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az országgyűlés honlapján megismerhették. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kéz felemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról történő határozathozatal. Az S/623-as számú javaslatot a honlapon megismerhették. Most kérem, ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazógépben. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 174 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 43 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Pócs János, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez. Szuper előlegből nem lesz őszi vetés. Mikor kapnak valódi segítséget az aszálykárosult gazdák címmel? Pócs János képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szándékaim szerint miniszter úrhoz intéztem volna a kérdést, de természetesen államtitkár asszonyt is örömmel elfogadom. Soha nem látott asszály van mögöttünk. A Tisza párt választási programjában azt ígérte, hogy a magyar agráriumot újra nemzetgazdasági és a vidéki élet alapjává teszik, ahol minden gazdálkodni vágyó fiatal család megtalálhatja a számítását, ahol jó dolgozni és tisztességesen meg lehet élni. Ehhez képest eltelt 100 nap, és a gazdák úgy érzik, az agrár képviselet, az agrárminisztérium megszűnt létezni. Ez is csak egy be nem tartott ígéret. Egy dolgot tettek, tisztelt képviselő társaim, a tálca, AVH módszerekkel lefejezték az agrárkamarát, de ettől nem lett olcsóbb a gázolaj, nem lesz több az eső, és nincs miből megvenni a vetőmagot. A probléma tehát ismert, a kampány ígérete pedig világos volt. Azóta azonban csak július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. A termés és a bevétel eltűnik, de a hitel, a haszonbér, a munkabér, a takarmány és az energiaszámla marad. Erre a kormány válasza pedig szuper előleg. A gazdáknak egyébként is járó közvetlen támogatást utalják legfeljebb korábban, legfeljebb 75%-os előleggel. A képviselőtársak, tisztelt képviselőtársaim, a földeken nincs rekordtermés. A kormányzati kommunikációban viszont van bőséges jelzőtermés. Rendkívüli, azonnali, szuper. Hektáronként 100 ezer forint kárenyhítési előleg nem csak édeskevés. Az aszálykárosult gazdáknak pusztán az aszálykár alapján egyetlen forint sem jár belőle. A kiszáradt kukorica táblában álló gazda tehát sajtóközleményben már megkapta a segítséget, a bankszámláján még keresi. Ezek jegyébe kérdezném a tálcától, kapnak-e az aszálykárosultak valódi friss költségvetési forrásból kárenyhítési előleget, és feltöltik-e úgy a kárenyhítési alapot? A 16,7 millió eurós válságtámogatás mikor jelenik meg, a hazai kiegészítést tesznek-e hozzá? Kiterjesztik-e a jelenlegi hitelmoratóriumot 2026-os új károsultakra, újabb hitelekre 2027 végéig legalább? Lesz-e megemelt keretű érdemben kamattámogatott agrárforgóeszköz? Elengedik-e az aszálykárosultak állami földhaszonbérleti díját? Felmondási tilalom mellett egyszerűsítik-e a magánemberek kárarányos díjmérséklését? Felfüggesztik-e a takarmány és a szállás takarmány szállításának az útdíját a beszerzés helyétől a felhasználás helyéig? Indítanak-e több milliárdos szállítási támogatást, és megállítják-e az állatok etetésére alkalmas látszárú biomassa energetikai felhasználását? Garantálják-e az állattartók nemzeti támogatását?
7: lakosainak teljes és gyors kifizetését. Támogatják-e az öntözés energiaigényét, az öntözést befonják a mezőgazdasági gázolaj támogatásba. Ezek jegyébe szeretném a gazdák nevébe tisztelettel kérni a tárca álláspontját. Köszönöm, elnök asszony!
1: Megadom a szót dr. Ervai Nikolett államtitkárasszonynak 4 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A szuperelőleg elnevezés az nem propaganda célzattal használatos. Arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a gazdálkodók minden eddiginél korábban juthatnak a forráshoz. És fontos kiemelni, hogy az aszálykárok bejelentésének a határideje szeptember 30, tehát ez még nem telt el. Az aszálykárok összegzése ennek megfelelően folyamatban van, a helyszíni szemlék jelenleg is zajlanak. És biztosíthatom róla, hogy a minisztérium a kárbejelentéseket maximálisan figyelemmel kíséri, adatok azonban még csak részlegesen állnak rendelkezésünkre. Így ezen kárnem esetében szemben a már lezárt kérelemben nyújtással érintett fagykárral a kifizetés csak a későbbiek folyamán teljesíthető. A minisztérium a szigorú uniós szabályozás kereteit is figyelembe véve mindent megtesz annak érdekében, hogy a várhatóan, ahogy ön is mondta, tehát a rekord aszály miatt ugye valószínűleg rekordösszegű gazdálkodói kárenyhítési igényeket fognak bejelenteni, és hogy ezt rendezni tudjuk. A termelők likviditási helyzetének erősítése eközben kiemelt célunk, amelyben a szuperelőleg egy valódi segítséget nyújt. Ennek keretében a gazdálkodók a megszokottnál jóval korábban és sokkal magasabb arányban juthatnak hozzá a támogatási előlegekhez. Európai Uniós tagságunk eddig időszaka alatt ilyen korán Magyarországon még soha nem fizettek közvetlen támogatást a termelőknek. Augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint kerülhet 150 ezer magyar termelőhöz. A további előleg és részfizetések is teljesülni fognak az év végéig, illetve a jövő év első felében a végkifizetések is lezajlanak. Az összeg egyébként már mintegy 20 ezer termelő számláján megjelent, amit a termelők nagyon pozitívan fogadtak, és amelyet az őszi mezőgazdasági munkálatok során fel is tudnak használni. Szeptember 30-ig kifizetünk a kukoricatermelők részére mintegy 4,2 milliárd forint összegű rendkívüli támogatást. Ezen felül az ön által említett 6,1 milliárd forint összegű uniós támogatást 2027. februárjáig folyósítjuk. A hitelmoratórium kapcsán pedig tájékoztatom, hogy a tárca megállapodott a bankszektorral egy széleskörű moratórium program kidolgozásában, amely a mezőgazdasági forgóeszköz és beruházási hitelek tökezőlesztésére vonatkozik, és amelybe akár 500 millió forintos hitelállomány is bevonható. Tájékoztatom arról is, hogy a kedvezményes hitelkonstrukciók továbbra is rendelkezésre állnak az egyes ágazatok részére kiemelt kamattámogatással. A takarmányszállítási támogatás kapcsán viszont szeretném emlékeztetni a képviselő urat arra, hogy az önök kormánya által ez már ugye korábban egyszer elindított és kudarcot is vallott. A támogatás kihasználtsága a 10%-os felhasználtságot sem érte el. És képviselő úr, a 2026. évi költségvetést még az önök kormánya fogadta el, hogyha esetleg erről megfeledkezett volna. És ön úgy kér számon több milliárd forintos többletforrást rajtunk, hogy az önök által beterjesztett és elfogadott költségvetési törvényben az agrártámogatások nominális értéken csökkenést mutatnak. Az önök kormánya hozta nehéz helyzetbe a termelőket azzal, hogy a már évelején is megjósolható aszályos időszak nehézségeinek kezelésére egyáltalán nem készültek. A Tisza kormány pedig mindent megtesz a termelők megsegítése érdekében. Az állattartók részére a támogatások kifizetése ütemezetten zajlik. A piaci válsággal sújtott sertéságazat részére előleget tudunk fizetni, amelyhez a kormány 4,5 milliárd forintos többletforrást biztosított. Emellett más állattenyésztési ágazatok részére is tudunk többletforrást biztosítani, ami a számunkra kiemelten fontos ágazati támogatási program keretemelésével valósult meg. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére.
7: Köszönöm,
1: egy perc áll rendelkezésére.
7: Kedves államtitkár asszony, mindig öröm önnel vitatkozni itt a parlamentben is, megtisztelő, de ne haragudjon a válaszát, azért nem tudom elfogadni, részben, mert a miniszter úrnak szántam. A miniszter, nem az a baj, hogy nem a miniszter válaszolt, mert végül is mindegy, hogy ki olvassa fel. A miniszter úr az köztiszteletben álló, gyakorló, gazdálkodó. És a miniszter úr a programjában azt ígérte a gazdáknak, hogy valami jobb lesz a Tisza párt alatt, mint régebben volt. És minden, amit feltettem kérdést, minden, amit megadtak választ, az azt jelenti, rosszabb lett, mint amilyen volt. Megértem, hogy a miniszter úr itt a parlamentben nem nagyon van jelen. Ha velem van, jelen van, akkor se tapsol. Megértem őt. Nehéz a gazdák szemébe nézni miniszter úrnak. Én már egyszer meghívtam egy 500 fős rendezvényre, ahol a gazdáknak a szemébe kellett volna nézni. Miniszter úr örült, hogy meghívtam. Utána Magyar Péter rászólt, hogy nem jöhet el. A miniszter küldött maga helyett egy államtitkárt, az államtitkárt később letiltották, sőt, még a meghívót is megsemmisítették velem. Ennyire nem, mert a Tiszapárt tagja, a kormány és a miniszterek a gazdák szemében nézni, ezért a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Pócs János képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Kérem, hogy mindenki higgadtan és nyugalommal kövesse a munkát. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés az interpellációra adott választ 126 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Számíthatnak-e a 13. kerületiek a kormány segítségére és a közbiztonság helyreállítására, vagy az ott élők magárahagyásával a küzdelmükben a lakásfoglalók és kábítószerkereskedők mellé állnak címmel? Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
9: Szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr, betört ablakok, lefejezett plüssállatok, hetek óta elhullott patkányok, halmokba ömlő szemét, penetráns szag, ez fogadja azokat, akik a Tatai útra tévednek, vagy ahogy mostanában nevezik, a második Hős utcába. Az angyalföldiek naponta szembesülnek a Tatai úton és a Béketéren az illegális lakásfoglalókkal, akik a rákos rendező MÁV-telep északnyugati részének romos, balesetveszélyes épületeibe beköltöztek, és életvitelszerűen élnek ott. Egyes beslések szerint már 50-100 ember költözhetett be illegálisan. Az illegális beköltözőkkel megjelentek a kábítószerkereskedők, megnövekedtek a lopások, rablások. Többen arról számolnak be, hogy már az ablakot sem merik kinyitni, mert félnek a folytonos bűnözéstől, a kábítószert fogyasztók folyamatos óbégatásától. A környéken található ingatlanok egyre értéktelenednek el, hiszen senki, főleg a családok nem akarnak egy olyan helyre beköltözni, ahol éjjel ordibálásra ébrednek a helyiek, nem mernek éjszaka, de lassan már nappal sem mernek kimenni az utcára. A helyiek a küzdelmüket utcáik rendbetételéért a Facebookon kezdték meg kommentekkel, bejegyzésekkel, bízva abban, hogy a jelenleg folyó Facebook kormányzás alatt így fel tudják hívni magukra a kormány figyelmét, de sajnos nem jártak sikerrel. Néhány hete ezért petíciót indítottak az angyalföldiek, amelyet pár hét alatt már több mint 2000-en írtak alá, ezzel kérve a kormányt, hogy segítsen végre már nekik. Annál is inkább szomorú, tisztelt Országgyűlés, a közbiztonság ilyen mértékű romlása, mert eddig Magyarország közbiztonsága mind Európában, mind a világon kiemelkedő volt. A Global Peace Index szerint Magyarország a világ 17. legbékésebb országa volt 2025-ben. Mind a magyar emberek, mind az ide látogató turisták egy biztonságos helynek tartották hazánknak, kiemelkedő volt a lakosság biztonságérzete is. Tisztelt miniszter úr! A 13. kerület és azon belül Rákos rendező és a Tatai út környéke komoly fejlődési potenciállal bír, ám ehhez elengedhetetlen, hogy önök, a kormány rendezze a térség aggasztó közbiztonságát. Kérdezem ezért tisztelettel miniszter úrtól, hogy számíthatnak-e a 13. kerületiek a kormány segítségére és a közbiztonság helyreállítására, vagy az ott élők magára hagyásával a küzdelmükben a lakásfoglalók és kábítószer kereskedők mellé állnak. Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Megadom a szót Posvai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Mindenképp szeretném leszögezni, hogy a végével kezdjem, hogy természetesen számíthatnak a kormányra a 13. kerületek, ugyanúgy a fővárosiak is. Azt gondolom, hogy ez a helyzet, ugye miniszterelnök úr is bemutatott néhány számot, ez a helyzet ez nem ma alakult ki. Évek óta folyamatosan romlott bizonyos kerületeknek a közbiztonsága, és azt gondolom, hogy 3,5 hónappal kormányalakítás után ezt rajtunk számon kérni nem biztos, hogy illendő. Ugyanakkor nekünk kell ezt rendbe tenni. Ugye elhangzott itt örökségként néhány szám, és utána majd áttérek a Rákos rendezőnek a kérdéskörére is. Ugye akár, hogyha ön is említette ezt a 17. legbékésebb ország, majd megnézzük, hogy a következő felmérésben hol szerepel majd Magyarország. Ha a bűncselekmények számát nézzük, akkor az előző években ez 154 ezerről 233 ezerre növekedett Magyarországon az elmúlt 5 évben. Illetve még egy szám, majd ma még beszélünk ugye a drog kérdésről. 2010 és 25 között 5789-ről 7710-re nőtt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma. Úgyhogy azt gondolom, hogy én is tudok ilyen számokat idézni. Ez egy létező probléma, amiről mindenképpen beszélnünk kell, és meg kell oldani. Ha már Rákos rendezőről beszélünk, szerintem itt is érdemes néhány dolgot elválasztani. Ez a történet, ez 2024-ben kezdődött, amikor önök bejelentették a Mini Dubai beruházást. Ugye ott több különböző lépcső után ez fővárosi tulajdonba került ez a terület. Jelenleg is fővárosi tulajdonban van ez a terület, 7 épületről beszélünk, ahova valóban beköltöztek illegális lakásfoglalók, és valóban a helyzet az nem megfelelő, de a 7 épület fővárosi tulajdonban van, és 2-höz kellett hozzájárulni a MÁV-nak, hogy bontás kezdődhessen. Ez hozzájárult a MÁV, az állam az előző kormány idején nem járult hozzá a bontáshoz, és ezért is állt ott meg ez a szituáció, és ezért nem volt ez megoldva. Egyébként mai hír, ami egy pozitív hír, ha jól értesültem, akkor döntés született arról, hogy kerület hozzálát ennek ezeknek az épületeknek a bontásához. Ettől függetlenül, mint kormány, valóban vannak rendészeti feladataink. Ma is már szóba került az, hogy bejelentettünk egy budapesti közbiztonsági akciót július végén, először egy 30 napos akciót, utána 30 nap elteltével ezt meghosszabbítottuk. Különböző konzekvenciákat le tudtunk vonni. Ez az egyik ilyen konzekvencia, 19 olyan helyszínt jelöltünk ki a fővároson belül, ahol állandó 024-es rendőri jelenlétet biztosítunk. 90 visszatérő helyszínünk van, többek között a Tatai út és a Rákos rendező környéke, ahova a rendőr járőrök, még ha ilyen nagyon alacsony létszámban is, amit ugye a miniszterelnök úr is elmondott, hogy mekkora hiány van, ha mondjuk a 13. kerületről beszélünk, akkor egy 40%-os hiányról beszélünk. Tehát még egy ilyen alacsony létszám esetében is folyamatosan figyelünk arra, hogy preferált helyszínekre visszatérjünk, és ezt ellenőrizzük. Azt is el kell mondani, hogy ez nem csak egy rendészeti kérdés, amikor a főváros helyzetéről beszélünk. Többször elmondtunk, ha akár a drog problémáról beszélünk, szociális, egészségügyi és rendészeti kérdésről beszélünk. Hiába intézkedik a rendőr, ha szociális ellátórendszer ki lett üresítve, ha nincs hova elvinni ezeket az embereket. Tehát ezt integráltan kell kezelni, úgyhogy döntés született arról is, hogy mind lesz egy szociális egészségügyi munkacsoport, egy krízis munkacsoport, másrészt van egy rendészeti munkacsoport, ami a főváros helyzetével foglalkozik, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni. Nem lehet kiragadni egy-egy rendészeti kérdést, ezt integráltan kell kezelni. Úgyhogy összességében elmondható, hogy mind a 13. kerület, mind a teljes főváros vonatkozásában szoros együttműködésre van szükség. Főváros, egyébként történt a kerületi polgármesterekkel is egy kommunikáció, mind a főváros, mind az állam, mind a különböző szociális, egészségügyi és a rendészeti területek között, és ha ilyen formán közelítjük meg ezt a kérdést, akkor remélhetőleg nem csak a 13. kerület esetében, hanem a többi kerület esetében is erőrelépés lesz. Köszönöm szépen!
1: Képviselőt kérdezem, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon.
9: Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Miniszter úr itt létszámhiányról beszélt és statisztikával dobálózott. Tudja, miniszter úr, mi létszámhiányos rendőri állománnyal is 400 000-ről 200 000-re csökkentettük a bűncselekmények számát. Hajtóvadászatot indítottunk a kábítószerkereskedőkkel szemben. Ehhez képest most mit látunk? Legfeljebb a közismerten kábítószerfogyasztás népszerűsítő pogányindulót a közmédián. Ez az önök fellépése a kábítószer használattal kapcsolatban. Egyébként pedig véleményem szerint a közbiztonság fenntartása a kormánynak alapfeladata. Miért kell ahhoz petíciót írnia a helyieknek? Miért kell ahhoz a polgármestereknek leveleket írogatnia, hogy az alapszolgáltatást, a közbiztonságot fent tudja tartani a kormányzat? Miniszter úr, önök az alapfeladataikat nem végezték el, és a válaszából az derült ki, hogy továbbra sem végzik el az alapfeladataikat. Semmit nem hallottunk arról, hogy hogyan kívánják a 13. kerületet, Tatai úti helyzetet felszámolni. Sikertörténetként próbálta előadni, hogy a polgármester cselekszik önök helyett. A választ nem tudom elfogadni. Biztosítsák a közbiztonságot a Tatai úton. Köszönöm szépen.
1: Dr. Latorcai Csaba képviselő úr, az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 119 igen szavazattal, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Megkérem, hogy tiszteljenek meg azzal, hogy hallgatják az országgyűlés munkájának a menetét. Köszönöm szépen. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Elárulja-e végre, mire számíthatnak a rendőrök, vagy jöhet a leszerelési hullám címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen a szót, házelnök asszony. Tisztelt belügyminiszter úr, az ön miniszterjelölti meghallgatásán 100 napos türelmi időt ígértem, ez azonban letelt. Akkor hiába kérdeztem terveiről, például, hogy a 2008 óta változatlanul 38.650 forintos rendvédelmi illetmény alapot mikor kellene ön szerint emelni, az elmúlt közel 20 év inflációjára is tekintettel. Tehát ezt nem csak az elmúlt ciklusokban szorgalmaztuk, indítványoztuk sokszor a Mi Hazánk mozgalommal, hanem már az ön miniszterjelölti meghallgatásán is. Ezért abszurd, hogy a miniszterelnök úr most számon kér minket, hogy miért nem foglalkozunk mi ezzel a kérdéssel. Tehát ebben az ügyben most már választ várnánk. Évek óta rendkívül alacsony ugyanis a bérük, emellett számos korábbi jogosultságukat megszüntették, például a szolgálati nyugdíjat, a 100%-os táppénzt és a BM kórházakat is. Mit értek el ezzel? A fizetés és a kafetéria nem követte az inflációt, rengeteg a leszerelő országos szinten, osztályokat vonnak össze vagy szüntetnek meg az alakulatoknál, többet túlóráznak, mint valaha. Jelenleg tized annyian jelentkeznek rendőrnek, mint 2010-ben, nincs megfelelő utánpótlás. Óriási a létszámhiány, 9000 rendőr hiányzik az állományból, Budapesten a legnagyobb a probléma. A Tiszától egymást követték az ígéretek, szó volt életpályamodellről, új bértábláról, érezhető bérnövekedésről és a korábban leszereltek visszacsábításáról. Ön a vállalását 2026. július 18-án fogalmazta meg egy Facebook bejegyzésben. Azt írta, hogy a belügyi dolgozók visszajelzései alapján a, idézem, a minél hamarabbi bérrendezés a legfontosabb feladat, és hogy a bérrendezési javaslatát nyár végéig mindenképpen benyújtják a kormánynak. Augusztus 7-én már konkrétabban elmondta, mit terveznek, nem újabb egyszeri fegyverpénzt, hanem a teljes bértábla átalakítását, érezhető bértömeg növekedéssel, így fogalmazott, majd kihasználva a nyár minden percét, végül augusztus 31-én azt írta a közösségi oldalán, hogy javaslatai elkészültek, de csak akkor tud róla beszámolni, ha megszületik a végleges döntés. Azaz semmivel sem tudtak meg többet a rendőrök, pedig tűkön ülve várták ezt a bejelentést. Sőt, az egész bejegyzés egyik legtöbbet mondó része így hangzik, idézem, a kormány óriási költségvetési hiányt is örökölt az idei évre. A hozzászólásoknál láthatóan elégedetlenek a rendőrök, mert konkrétumokat ígértek, de nem lett belőle semmi. Az pedig kapkodás a tűzoltása val, hogy a nyárvégi időpontból az lett, hogy a nyár legeslegutolsó napján volt képes a belügyminiszter úr egy semmitmondó Facebook bejegyzést kitenni. Elárulja-e tehát belügyminiszter úr végre, hogy mire számíthattanak a rendőrök, vagy legalább azt, hogy ön személyesen mit javasolt a kormánynak, vagy jöhet a leszerelési hullám? Érdemi válaszát előre is köszönöm, de nem biztos, hogy elfogadom.
1: Megadom a szót Pósfai Gábor belügyminiszter úrnak 4 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, ezt is köszönöm szépen, mert az úgy, hogy ugyanazt szeretnénk rendezni a rendvédelmi dolgozóknak a bérhelyzetét, és nagyon sok olyan dolgot elmondott, amivel nem tudok vitatkozni, akár az ő aktuális helyzetük, akár az, hogy az elmúlt években mondjuk milyen intézkedések maradtak el. Én minden szavamat vállam az elmúlt hónapokból, és nem gondolom, hogyha visszaolvassa, vagy akár visszaidézi, akkor bármelyik olyan mondat az ne állná meg a helyét, amit korábban én említettem. Az volt az ígéret, hogy augusztus végéig kidolgozzuk a javaslatcsomagot. Szerintem a miniszterelnöknek a napirend előtti hozzászólásából eléggé látható volt, hogy képbe került, hogy mi az aktuális szituáció, akár a rendvédelmi dolgozók esetében, és valóban a kormány elé be fog kerülni nem csak a rendvédelmi dolgozóknak a bérrendezése, hanem rengeteg más ágazatról is beszélünk, akik kvázi sorban állnak, mert igenis van teendők a különböző területeken. És pontosan ezért nem fogok majd elmondok részleteket, hogy mit tartalmaz ez a javaslatcsomag, de számokról azért nem lehet felelősen beszélni, nem csak a költségvetés aktuális helyzete miatt, hanem mert ki tudja, hogy mi lesz a végső döntés. Ezzel kapcsolatban, ha én bármilyen számot most bejelentenék, akkor azt gondolom, az egy más ágazat szempontjából is egy folyamatos olyan jellegű hergelés lenne, ami amúgy megy, nem csak a közösségi médiában, hanem más területen is. De mik a fő problémák? Valóban életményalap emelés 2008 óta nem történt. Mindenképpen a javaslat része az életményalap emelés. Ugye itt is felmerül, hogy ne legyen egy általános emelés, mert az alsóbb szinteken fontosabb segíteni. Ma egy kezdő járőr ugye bruttó 463 ezer forintot keres. Azt gondolom, ez is egy méltatlan összeg, ezen is változtatnunk kell. Tehát gondolkodunk egyfajta pótlék emelésen is. Elhangzott már Budapestnek a helyzete. Korábban is jogszabály szempontjából volt lehetőség arra az úgynevezett preferált település pótlékra. Én nem nevezném ezt mindenféleképpen Budapest pótléknak, mert előfordulhat máshol is területileg olyan szituáció, amikor ezt aktiválni kell. Úgyhogy ez a javaslat, ez tartalmaz preferált település pótlékot is. Ugye többször említettük a munkavállalók és a riasztosok helyzetét is, ami ugyancsak méltatlan, mert rengetegen vannak a garantált bérminimum szintjén, úgyhogy az emelés tartalmaz számukra is, vagy az emelési javaslat tartalmaz számukra is egy emelést. És szeretnénk az országon belül mobilitást is elősegíteni. Itt is nagyon sok teendőnk van a szolgálati lakások tekintetében, akár albérlettámogatás tekintetében. Ezeket mind tartalmazza ez a javaslatcsomag. A pontos tervekről és a pontos számokról valóban felelősen akkor lehet beszélni, amikor már a kormány elé került, és ez a döntés megszületett. És azt is szeretném tisztázni azt a hazugságot, én ritkán használok ilyen erős szavakat, de ami felmerült akár a fegyverpénz kapcsán. A fegyverpénz, mint olyan a mostani HSZT-ben nincsen benne. Ez kétszer született egy ilyen döntés, két választás előtt, 2022-ben és 26-ban, ekkor került ez kifizetésre. Semmilyen döntés nem született és nem születhetett ezzel kapcsolatban. ez legközelebb, ha követjük a korábbi logikát, ez 2030-ban merülhet föl ez a kérdés. Tehát én csak azt jeleztem, hogy itt a korábbi toldozgatás, foldozgatás helyett egy hosszú távú megoldásra van szükség. És mikor beszélünk erről? Most a költségvetési tárgyalások során, és remélem, hogy elég erős lesz úgymond az én hangom, hogy a többi ágazat mellett, akik ugyanúgy nagyon fontosak, ez a béremelés minél hamarabb meg tud történni. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy egy fontos kérdést feszegetünk, rendezni kell a bérét nem csak a hivatásosoknak, hanem a riaszosoknak és ugyanúgy a munkavállalóknak, a teljes belügyi ágazatról beszélünk, és az összes többi leszerelési hullám és hasonló úgymond hangzatos mondatokról annyit tudok mondani, hogy a leszerelési hullám az nem előttünk van, hogyha az elmúlt 10x évet nézzük, akkor nagyon sokan elmentek a rendszerből, és már jó néhány évvel ezelőtt elkezdődött ez a leszerelési hullám, ami szeretnénk megállítani és visszafordítani ezt a trendet. Köszönöm szépen!
1: Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére.
11: Miniszter úr, valóban egy leszerelési hullámot követően vagyunk, de nem tudjuk, hogy ez a mélypont-e, vagy pedig tovább süllyedünk. Hiszen megint eltelt egy hét a szeptemberből, és a kormány nem foglalkozott az ön javaslatával. Ön ezt a 4 percét sem használta föl igazándiból arra, hogy akár a kormányra nyomást gyakoroljon, hogy nem majd a jövő évi költségvetés kapcsán, önök nem azt mondták, hogy majd egy év múlva valamit elkezdenek, hanem most itt az ideje, és itt van a költségvetés módosítása is, és nem látjuk hazánk eladósításán kívül azt, hogy önök hova juttatnának plusz pénzt. Egyetértünk abban, hogy a fegyverpénz, én inkább azt mondanám, hogy kampánypénz, mert eddig csak választások előtt adták kétszer a kampányidőszakban, az nem a legjobb megoldás. Ha esetleg ez mégis megmaradna, akkor azt gondolom nem helyes, hogy például a fegyveres biztonsági őrök is, paksvédői, és még sorolhatnám, kimaradnak ebből a hathavi juttatásból. De ennél talán átfogóbb, nagyobb probléma, amire most se adott választ, hogy hajlandók-e visszaállítani a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíját a jelenleg megadóztatott szolgálati járadék helyett. Sok mindenre nem kaptunk választ, ezért egyelőre a válaszát sajnos nem tudom elfogadni.
1: Novák előtt képviselő úr, az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 127 igen szavazattal, 43 nem ellenében és 1 tartózkodással elfogadta. Szűcs Dóra, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a tudományos és technológiai miniszterhez Magyarország új tudományos és innovációs stratégiájáról címmel. Szűcs Dóra képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága augusztus 26-ai ülésnapján tájékoztatót hallgatott meg dr. Horváth Péter államtitkár úrtól Magyarország tudományos és innovációs stratégiájáról. Ez a tájékoztató egy új műfajt volt hivatott teremteni, mert további tematikus bizottsági üléseken szeretnénk a feladatkörünkbe tartozó tárcák stratégiai elképzeléseit megismerni. A szakmai áttekintés során, melyet az ellenzék is megsüvegelt, államtitkár úr elmondta, hogy az új stratégia alapja egy igazságos, meritokratikus, teljesítményorientált és rugalmasan alakítható rendszer kialakítása, ami a tudományos és innovációs közösséggel együttműködésben szakmai párbeszédre épülve működik. Cél egyrészt egy olyan kutatás fejlesztési és innovációs ökoszisztéma kialakítása, ami meg tudja válaszolni a mindenkori társadalmi kihívásokat, másrészt egy fenntartható technológiára épülő gazdaság támogatása, ami összességében a társadalmi jólétet és jóllétet szolgálja. Mindezen célok elérésének módja az innovációs oktatás megújítása, valamint hosszú távú, stabil, a gazdasági és politikai ingadozásoknak ellenálló finanszírozási modellre történő átállás. Az Emberséges Magyarország programhoz illeszkedve cél, hogy 2030-ra GDP arányos K+F ráfordítás elérje a 2%-ot, melyhez az állami forrásokat a jelenlegi 347-ről 700 milliárd forintra szükséges emelni. További kiemelt cél a tudományos tehetséggondozás a középiskolákban és az egyetemeken. Ehhez a tárca tervei szerint 2030-ra az NKFE alap évi legalább 10%-át innovációs képzésre és tudományos tehetséggondozásra kellene fordítani. A témáról beszélve nem lehet elmenni az elmúlt kormányzati ciklusok tudománypolitikát is érintő intézkedései mellett. Itt négyet sorolnék föl. Egyrészt az NKFI alap éves költségvetésének elvonásaira, a Horizon és Erasmus programok blokkolására, a Húrán kutatórendszer kiszakítására a Magyar Tudományos Akadémiai berkei közül, vagy a Tudományos Akadémia korábban jól működő kormányzati kapcsolatainak a kiiktatására. A stratégiával kapcsolatos bizottsági állásfoglalás honlapunkon elérhető, de természetesen maradtak bennem kérdések. Egyrészt, milyen konkrét intézkedéseket tart szükségesnek a TISZA programjának tudománypolitikai célkitűzései megvalósítása érdekében? Másrészt, milyen intézkedések segítik leginkább, hogy kutatási eredményekből valóban sikeres startupok alakuljanak és piacképes innovációk születhessenek? És harmadsorban, de nem utolsóképpen, a finanszírozás kérdésköre, hogy hogyan látja reálisan, hogy az állami EK plusz F ráfordítások közel megduplázódjanak 2030-ra. Várom megtisztelő válaszát.
1: Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház. Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon örülök, hogy végre nem gyerekkönyvből kell idézni, meg nem 100 milliárdos ügyekben kell feljelentést tenni, mert kicsit kezdem unni a dolgot, úgyhogy végre szakmázhatunk. Köszönöm szépen.

0: intézmény rendszerének, a kutatóhálózatnak a átalakítása, ami az ősz folyamán várható. Erre vonatkozóan a törvénytervezetet már alaposan előkészítettük, egyeztetés a folyamatban zajlik, hamarosan reméljük az országgyűlés elé fog kerülni. Ön is említette, hogy itt az előző kormányzat egy, hát tulajdonképpen egy kekvához hasonló rendszert alakított ki, szétszakította a hálózatot, a kutatóközössége nagyon elégedetlen ezzel a rendszerrel, úgyhogy alapvetően velük egyeztetve szeretnénk egy olyan modellt kidolgozni, ami tartósan, hosszú távon biztosítja a tudomány számára a nyugodt működés feltételeit. Egy másik ilyen intézkedés csomag talán az, hogy az oktatástól kezdve a kutatáson át az innovációkon keresztül valóban az életképes startupokig eljutni képes rendszert alakítsunk ki, és ezt már az oktatásnál el kell kezdeni. Szeretnénk 10 000 diákot részesíteni olyan innovációs programban, amely képessé teszi őket arra, hogy csoportmunkában együtt gondolkodva, kreatív témákon dolgozva képesek legyenek valódi innovátorokká válni, és aztán ezt a tudást egyetemi körökben, egyetemi berkekben folytat, aztán kutatói pályára lépni, és nekünk minden feltételt meg kell teremteni együttműködve a pénzügyminisztériummal, a gazdasági minisztériummal és egyébként az oktatási tárcával ahhoz, hogy ezekből a gyerekekből, fiatalokból valódi cégvezetők, vállalkozók tudjanak lenni. Ehhez nem vagyunk mi magunk elegek, ehhez szabályozási változtatásokra is szükség van, ezeken is dolgozunk, egyébként bevonva magát a startup közösséget, akik nagyon lelkesen hozzák a számtalan ötletüket. Szeretnénk dedikált, különböző témákra felépített pályázati rendszert kialakítani Magyarországnak. Egy olyan stratégiát kell megvalósítani, ami nagy kihívások köré építi a tudományt is, és nem azért kutatunk, hogy kutassunk, hanem próbálj meg a társadalmunkat feszítő nagy kérdésekre, nagy kihívásokra választ adni. Melyek ezek szerintünk? Környezeti válság, ugye a paksi energiakrízis, az aszályhelyzet egyértelműen mutatta, hogy Magyarországnak ez az egyik legnagyobb kihívása a közeljövőben. A másik téma, amit látunk, az egészségügy, ugye a demográfiai változások, említette az előző felszólásban néhány kolléga, hogy mennyire rossz az egészségállapota a magyaroknak, tehát ez a következő nagy challenge, amivel foglalkozni kell, és a technológiai kihívásokat látjuk még ilyenek, tehát ez lesz az a három nagy terület, amire fókuszálva dedikált több 10 milliárdos pályázati forrásokat fogunk biztosítani innovátoroknak, vállalkozásoknak, hogy fejlesztenek megoldásokat számunkra a tudománnyal és az iparral együttműködve. Ugye a Horizon együttműködést azt megteremtettük, hogy újra elérhetővé váljanak a programok a kutatók számára, hál' Istennek, és a kekvák rendszerének a megszülettetésével jelentős, több 10, akár 100 milliárdos előre lekötött források kerültek vissza ismét hozzánk, például a minisztériumunkhoz az Élvonal Alapítvány, illetve a Zalazón, ezeket a kutatási infrastruktúrákat, illetve tervezett forrásokat is megfent tudjuk majd használni ezekre a feladatokra. És ami a finanszírozást illeti, egy nagyon nyitott gondolkodásra találtunk az eddigi tárgyalások során, és ahogy Posvai minisztertársam említette, a költségvetés tervezés során figyelembe fogjuk venni ezt az elvárást, hogy először 2, aztán hosszabb távon 3%-os GDP arányú költésre el tudjuk juttatni a kutatás finanszírozását. Erre én úgy érzem, hogy megvan a kormányzati elköteleződés, és bízom benne, hogy ez a számokban is tükröződni fog majd. Köszönöm szépen.
1: Mielőtt megkérem, kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. Tisztelettel megkérem önöket, hogy a tartósan hosszú beszélgetéseket azt az üléstermen kívül folytassák, mert rendkívül zavaró itt fent is, és a felszólalók részére is nagyon szépen köszönjük. És megkérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. Egy percben kérem, indokolja.
2: Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát. Én két gondolatot szeretnék így megerősíteni. Egyrészt én azt gondolom, hogy a tudományos és az innovációs szénának a megerősítése és annak visszavezetése az európai fősodorba kifejezetten kiemelt kérdés és feladata kell, hogy legyen a minisztériumnak. Ugye az első lépés az Erasmus programokhoz való visszacsatlakozás lehetőség a diákoknak, hogy ismét részt vegyenek, és ne csak szemlélői, és nem csak a diákok, másként a kutatók is, ne csak szemlélői legyenek, hanem valós alkotói is az európai tudományos ökoszisztémának. Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat. A másik, amire megutalt miniszter úr is, hogy a tárcaközi gondolkodás, a tárcaközi egyeztetések, nézek itt államtitkár urakra, az oktatási minisztériumból, a gazdasági minisztériumból nagyon fontos annak az érdekében, hogy a tudományos és innovációs tehetséggondozást meg tudjuk újítani Magyarországon, és én, mint egyéni képviselő vagy, akár az oktatási bizottságnak az elnöke, ha katalizátorként ebben részt tudok venni, akkor állok önök rendelkezésére. Köszönettel elfogadom miniszter úr válaszát.

0: Dr. Takács Árpád, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez. Mi lesz az M44 sorsa címmel? Dr. Takács Árpád képviselő úr, Attila Tiasszó, 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A kormányzás első 100 napján túl vagyunk, és a választási kampányban önök azt vállalták, hogy valódi szakmai alapú úthálózati fejlesztési terveket hoznak létre, és átfogó közútfejlesztési stratégiát fognak végrehajtani. Önök július 22-én bemutatták a 15 éves Baross Gábor fejlesztési tervet, és abban egyetértünk, miniszter úr, hogy a vasútfejlesztés nemzet stratégiai kérdés, bár ezeknek a forrásoknak több mint a fele az Európai Uniós forrásból van, és ebből számolják el az Orbán kormány által végrehajtott fejlesztéseket is, Békés Csaba Lőkösháza elszászas vasútvonal, hogyha a források egyszer hazaérnek. Azonban úgy tűnik, hogy ismét egy be nem tartott választási ígérettel állunk szemben, mert aggasztó hírek láttak napvilágot arról, hogy megkezdett vagy megtervezett beruházásokat félbehagynak, abbahagynak, vagy nem tervezik tovább és nem fognak végrehajtani. Az M44-es gyorsforgalmi út Magyarország egyik fontos kelet-nyugati irányú gyorsforgalmi útja, amelynek építési munkálatai 2016-ban kezdődtek, és egyértelműen állítható, hogy ez a gyorsforgalmi út Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében élők életminőségét javította, és bekapcsolta ezt a térséget a gazdasági és közlekedési vérkeringésbe. Az előző kormány 2011-ben határozta azt el, hogy minden megyejogú város gyorsforgalmi úton megközelíthető lesz, és az elmúlt években bekapcsoltuk Szolnokot, Salgótarjánt, Egert, Kaposvárt, Sopront és Békés Csabát, Zalaegerszeg már önökön múlik. Az M44-es vonzás körzetében 125 000 alatti lélekszámú település található, amelyek ennek a beruházásnak a nyertesei. A vállalkozások logisztikai tervezése, a szállítás könnyebbé vált, és a régióban élők könnyebben érik el az ország bármely pontját. Emellett nyilvánvalóan egyértelműen kijelenthető, hogy csökkent a közlekedési terhelés, csökkent a környezeti teher, hiszen ezeket a településeket elkerüli ez a gyorsforgalmi út. Abban bízunk, hogy ennek hatására újabb befektetők érkeznek ebbe a térségbe. Ennek első megnyilvánulása a Vókási Globál, amely Békés Csabán építi fel első európai üzemét és 2500 munkáját hoz létre, és minden ellenség, pontosabban igen, ellenséges hír ellenére nem lesz szevező 3 szerinti veszélyes üzem. Tehát nem csak a befektetők számára, hanem az itt élő gazdálkodók és ipari üzemek számára is fontos, hogy ez a hiányzó 43 kilométeres szakasz ez megvalósuljon, és Békéscsaba csomóponti szereppé váljon. Amennyiben az M44 nem ér el a határig, akkor újabb lehetőséget veszítünk, és újabb időt veszítünk. Kérdezem, az M44 befejezését illetően milyen garanciát tudnak vállalni, mikor kezdődik, mikor folytatják, illetve az M47 út megépítésére miként fordítanak forrást, és hogyan kívánják ezt megvalósítani. Ez a Békés Csabát Szegeddel és Debrecennel összekötő utat jelenti. Köszönöm megtisztelő válaszát, miniszter úr.
0: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mikor először láttam a gyorsforgalmi utakról kérdez, azt gondoltam, hogy esetleg az M6-os autópálya üzemeltetésével kapcsolatos kérdést fogalmazza meg, hiszen esetleg önök is szembesültek azzal, hogy az előző kormány miképpen pazarolta a közpénzt, és hogy Lázár János miként kötött 2025-ben egy olyan szerződést, ahol 44 milliárd helyett ugyanarra a műszaki színvonalú autópálya üzemeltetésre, ugyanúgy az A kategóriájú burkolat fenntartásra 149 milliárd forintért bízta meg Mészáros Lőrinc és Szíj László konceszorát. Hogyha ilyen típusú pénzszórás nem történt volna, akkor valószínűleg még több utat lehetne építeni, és még többet lehetne felújítani. Mi ezt is tervezzük, visszavesszük ezeket a pazarló, háromszorosan túlárazott szerződéses megbízásokat Mészároséktól, és az így megspórolt forrást, ugyanígy a Mohácsi híd túlárazásánál, illetve a kapcsolódó úthálózat túlárazásából származó forrást is a Magyar Országos Közúthálózat fejlesztésére és felújítására fogja fordítani a Tisza kormány. Örültem volna, hogy a képviselő úr is kitér erre, hiszen mégiscsak egy olyan frakcióban ül, amelynek a korábbi kormányzó közlekedési minisztere hozta ezt a brutálisan káros és túlárazott döntést az M6-os kapcsán. Amit az M44-es kapcsán kérdezett, nyugodjon meg, alelnök asszony, fogok válaszolni arra is, hallom, hogy üvöltözik a háttérben, de sor fog arra
0: megkérem,
2: is kerülni.
0: Megkérem, Vitályos Eszter képviselő asszony, ma már a sokadik bekiabálás van, hogy egy kicsit próbáljon meg nyugalommal és figyelemmel lenni a felszólalókra. Köszönjük.
2: Az M44-es kapcsán a helyzet az, hogy a kecskeméti csomópontnak az építése jelenleg is zajlik. Abban a költségvetésben, amit a pénzügyminisztérium javasol felülvizsgálatra, és itt van a ház előtt holnap is, biztosítjuk a forrást ahhoz, hogy idén novemberben az M5-M44 csomópont befejezhető és átadható legyen, és azt a munkát befejezzük, ami kivitelezésként zajlik az M44 elválási csomópontjánál, és még az idén ezt át fogjuk adni, így Békés Csaba felé is az M5-ösről a teljes autópálya csomópont elkészül. Ami az M44-es további Békés Csabától az országhatárig tartó szakaszát illeti, ott ön is pontosan tudja, hogy ebben a ciklusban a tervezés reális. Megnéztem, ön még Békés megye, akkor még Vármegye főispánjaként arról nyilatkozott a választási kampányban, hogy 2029-ig az M44-esnek csak a tervezése reális, és 2032 után lehet megépíteni ezt az útszakaszt, amit most hirtelen, néhány hónappal később arra ébredt, hogy rajtunk kér számon, hogy miért nem építjük meg rögtön. Képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy a tervezés zajlik, azon ütemterv szerint zajlik, amiről ön is beszélt korábban, ami alapján a kiviteli tervek 2029 végére készülnek el ezen a szakaszon, tehát magyarul a 2030-as költségvetés tervezésénél lehet arról majd érdemben dönteni, hogy azonnal átfordítjuk kiviteli tervből kivitelezésbe, vagy mit enged meg a 2030-as költségvetés mozgástere. Ezt a vitát most 2026 végén nem lehet lefolytatni, hogy korábban sem történt olyan, hogy ilyen időtávra előre ezt lefolytatták volna. Ugye önök vállalkozásba adtak 35 évre rengeteg gyorsforgalmi útszakaszt egy elképesztően túlárazott autópálya koncesszióban, ami Európa legnagyobb autópálya koncesszióra, 24 ezer milliárd forint összértékben, de a Békés megyei fejlesztések nem voltak olyan fontosak önöknek, hogy beletegyék. Tehát abban az autópálya koncesszióban, amit tényleg mindent beletettek és odaadtak Mészáros Lőrincnek, tényleg átkötve 24 ezer milliárd forinttal, egész Európában hasonló méretű sincs, még abba se fértek bele az ön által most kérdezett Békés megyei közúti fejlesztések, ennyire voltak ezek fontosak önöknek ezek szerint. Én azt tudom mondani, hogy a tervezést folytatjuk, 2029 végére a kiviteli tervek el fognak készülni, és az országgyűlés a 2030-as költségvetés tervezésénél tud arról dönteni, hogy milyen gyorsforgalmi utakat hogyan ütemez majd akkor. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon.
1: Tisztelt miniszter úr, örülök, hogy végig a szememben nézett, vagy legalább egyszer is rám nézett, amíg válaszolt. Ez olyan megtisztelő volt az ön részéről. Ugyanakkor azt tudom önnek mondani, hogy ilyet nem állítottam, hogy amit ön idézett, egyáltalán nem, ám legyen. De önök most éppen annak a térségnek a fejlesztését dobták a kukába, amely az elmúlt 10 évben folyamatosan fejlődött, utak, hidak, vasutak fejlődtek mindenféle programról, Magyar Falu versenyképes járások programból és top pluszos programokból. Nem tartottam önt soha cinikusnak és nagyképűnek, meg kioktatónak sem, de úgy látom a megfelelési kényszer az önnél is nagy úr, és nem én vacsoráztam Mészáros első emberével 2022-ben a bárban, hanem éppen ön, és éppen önnek kellett volna tudni azt, amit nekem azonban nem. Egy rövid megjegyzés, ugyanakkor a kampányban elhangzott, hogyha Tiszára szavazunk, akkor 6 képviselője lesz Békés megyének, akiknek az érdekérvényesíti képessége igen magas. Annyi lett. Gratulálok nekik, és tudom, hogy Békés megyére szeretnének dolgozni. Itt az első kihívás. Kérem, álljanak fel, támogassák, mert ez Békés
0: megyének fontos. Az
1: egyetlen mondat, elnök azt mondja, erre tettek esküt, és én azt gondolom, hogy ez végtelenül fontos, ezért kérem, hogy ezt támogassák mind a hatan. Idézek klasszikus.
0: Köszönjük, elvonom a szót, köszönöm, lejárt az ideje. Akkor... Megkérem képviselő urat, hogy... Megkérem képviselő urat, hogy miniszter urat legalább az üléstermi elhelyezésével kapcsolatban ne bírálja, így tud felelni, így tud beszélni. Ez nem volt fair, ez a hozzászólása. Kérdezem... A tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ, mivel képviselő úr a mondandója alapján nem fogadta el azt. Kérem, hogy szavazzanak most. Kérem, hogy Pócs János úr is a hangos bekiabálást most már. Tényleg fejezze be, rendre utasítom, a következő megjegyzésnél el kell hagyni az üléstermet. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés, megvárom, amíg elhallgat a hangzavar. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 121 igen szavazattal, 49 nem ellenében és 1 tartózkodással elfogadta. A következő interpellációnak 2 benyújtója van, Rétvári Bence és Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselői. Interpellációt nyújtottak be a belügyminiszterhez, folytatja a Tisza kormány a kábítószerterjesztők elleni hajtóvadászatot címmel. Kérdezem, Nacsa Lőrinc úr kívánja feltenni a kérdést, megadom a szót 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr, egy közös ügyről szeretnék beszélni, egy remélhetőleg közös ügyről, a kábítószerterjesztők elleni küzdelemről. Magyarországon évente nagyjából 40 millió kábítószerfogyasztás történik, és a regisztrált adatok szerint nagyjából 40 ember veszíti életét kábítószer túladagolás miatt évente. Az erőszakos bűncselekmények jelentős része is kábítószer befolyásoltság alatt történik, így a kábítószer nem csak a fogyasztókra, hanem mindenki másra is veszélyt jelent. Az elmúlt hetekben is 2 eset is borzolta a kedélyeket, egyik a Hajójári szigeti bulin történt eset, másik pedig a siófoki gázoló, akinek a szervezetében szintén kábítószert találtak a hírek szerint. Az előző kormány a kábítószerrel kapcsolatban mindig a zéró tolerancia elvét képviselte. 2025 márciusában elindult a Delta program, kormánybiztosa is volt. Átfogó drogellenes akcióterv és cselekvési terv, a rendőrség honlapján mai napig is a legaktuálisabb adatokat is megtalálhatjuk a Delta programról. A Delta program eddig számos eredményt ért el. A program keretében elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 000-et. A lefoglalt kábítószer mennyisége több mint 3 tonna, és a kábítószeres bűncselekményekkel összefüggésben elkobzott vagyon pedig meghaladta a 2,2 milliárd forint értéket. A hatóságok számos nemzetközi együttműködésben is részt vettek. Ha ezeket is összeadjuk, akkor a Delta program elindulása óta 50 tonna kábítószert vontak ki a fekete piacról, melynek értéke meghaladja a 700 milliárd forintot. A kábítószer elleni küzdelem fontos lépése volt a büntető törvénykönyv tavalyi szigorítása. 2025. június 15-én hatályba lépett módosulás megszüntette a klasszikus kábítószerek és a pszichoaktív anyagok közötti enyhébb megítélést. Számos bűncselekménynél minősített esetként jelenik meg az, hogyha az elkövető a büntetendő cselekményt kábítószer hatása alatt követi el. Szigorúbban büntetik azokat a 18. életévüket betöltött elkövetőket is, akik 18 évet be nem töltött életkorú fiataloknak adnak el kábítószert. A módosítás óta a csekély mennyiségű kábítószert fogyasztóknak a hátrányos jogkövetkezmények aluli mentesüléshez nem elegendő a kezelésen való részvétel, a kereskedő személyét és a vásárlás körülményeit is fel kell tárnia. Tisztelt miniszter úr, a fenti számok alapján is láthatja, hogy a rendőrség munkatársai, az elmúlt kormány intézkedései, a BTK szigorítása számos eredményt hozott az elmúlt másfél évben a kábítószer elleni küzdelemben és a kábítószer terjesztők elleni küzdelemben. Ez azonban egy hosszú harc, rengeteg probléma van, rengeteg megoldásra váró ügy, folytatni kell, azt gondolom, a feladat bőven adott, és nap mint nap a kábítószer terjesztők elleni küzdelmet folytatni kell. Hiszen amelyik kormány nem küzd a kábítószer ellen, az emberéleteket tesz tönkre. Kérdezem tehát miniszter urat, folytatja a Tisza kormány a kábítószer terjesztők elleni hajtóvadászatot? Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Pósfai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Valóban ez egy közös ügy, és valóban a kábítószerterjesztők elleni küzdelem egy olyan pont, ahol akár egy nemzeti minimumot is hirdethetünk közösen. Azt gondolom, hogy a szavak szintjén mindenképpen egyetértés van közöttünk, hogy a terjesztők ellen határozottan fel kell lépni. Már választás előtt tisztában voltunk a droghelyzet súlyosságával, ezért ígértük a Tisza Párt programjába, hogy szigorú emberközpontú drogpolitikával kezeljük az egyre súlyosbodó helyzetet, ahogy ön is mondta, rengeteg probléma, rengeteg feladat áll még előttünk. Önök a kérdésben, önök az interpellációban azt a kérdést tették fel, hogy folytatja a kormány a kábítószerterjesztők elleni fellépést, miközben elhangzott egy olyan szám is, hogy évente 40 millió kábítószerfogyasztás történik Magyarországon, és ez mindez 40 halálesetet is követel. Azt gondolom, ezek olyan számok, amik azt mutatják, hogy nem biztos, hogy minden sikeres volt ezen a területen, amellett, hogy elismerem, hogy történtek lépések és történtek eredmények is. Ha évente ennyi ember belehal a kábítószer fogyasztásában Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen új megoldásokra is szükség van. Nem biztos, hogy az a jó irány, hogyha egy kormánybiztost nevezünk ki, hogyha már említettem ma ezt a számot, a 2010-ben a kábítószeres bűncselekmények száma 5700 körül volt, most pedig 2025-ben 7700-at is meghaladta, akkor jól látszik, hogy ez egy növekvő tendencia, és mindenképpen integráltan kell kezelnünk ezt a kérdést is. Ha a teljes képet nézzük, akkor drogstratégiát meg kell újítani. Nem működött korábban az összehangolt munka az egészségügy, a szociális ellátás, az oktatás és a rendészet között. Én ebben látok egy órási előrelépési lehetőséget, amellett, hogy a rendőrségnek továbbra is szigorúan fel kell lépni a terjesztők ellen, és továbbra is, ha az ön szavait használom, akkor a hajszát folytatnia kell. Az iskolai és közösségi prevenció gyenge vagy hiányos, miközben a kábítószerpiac már egyre fiatalabb korosztályokat céloz meg. Budapestről már beszéltünk. A kristály problémája az egy jelenlévő probléma, ami megint csak nem hiszem, az elmúlt 3,5 hónapban alakult ki, de foglalkozni kell vele, és azt gondolom a legfiatalabb korosztályokra is veszélyes. Az addiktológiai ellátórendszer kapacitás hiányos, itt sok érintett nem jut időben kezeléshez, rehabilitációhoz vagy utógondozáshoz. Tehát az a válaszom, hogy a rendőrség részéről természetesen továbbra is kiemelt feladat a kábítószer kínálati oldalának visszaszorítása, a terjesztői láncok és az azokat működtető bűnözői hálózatok felszámolása, de a szerhasználat visszaszorításához komplexebb megközelítést fogunk alkalmazni. Én reméljük végre tényleg érdemben csökkenti a szerhasználatot, az abból fakadó haláleseteket, valamint az ezzel kapcsolatos bűncselekményeket. Tehát nem csak, hogy folytatjuk, hanem leginkább integráltan elkezdjük több területet bevonva is a drogterjesztők és a droghasználók elleni hajszát. Köszönöm szépen, várom a válaszom elfogadását.
0: Kérdezem Nacsa Lőrinc képviselő urat, hogy a benyújtók nevében elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon erről.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter, egy pontosítás, ne drogstratégiát fogadjanak el, nem drogellenes stratégiát. Használjuk úgy a szavakat, hogy ez tükrözze a jelentésüket, és pontos legyen az, hogy mi is a célunk. Hiszen hajtóvadászatot folytatni kell. A számok magasak, miniszter úr, de hogyha azt az 50 tonna drogot a rendőrök nem vonják ki a forgalomból, mielőtt felhasználták volna, akkor sokkal több lenne a szerhasználó is, sokkal több lenne a haláleset és a sajnálatos bűncselekmények is, amelyeket kábítószer adagolás közben és kábítószer használat közben követnek el. Egyetértek a komplex fellépésben, egyetértek az addiktológiai kérdésben, én most a belügyi kérdést tettem föl direkt. Kegyetlenséggel, durván hajtóvadászatot kell indítani a kábítószer terjesztőkkel szemben. Ezt várjuk, ezt kérjük a belügyminisztériumtól, ezt kérjük a rendőri vezetéstől. Egyetértek a komplex megközelítéssel, de miniszter úrtól több szigorúságot várnánk a választ, így nem tudom elfogadni, pedig egyetértünk sok kérdésben. Köszönöm szépen.
0: Rétvári Bence és Nacsa Lőrinc képviselő urak az interpellációkra adott választ nem fogadták el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 122 igen szavazattal, 49 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Szabad István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez, mikor állnak ki végre az ingatlan átverések áldozatai mellett címmel. Szabad István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Júniusban már egy interpellációban felhívtam a figyelmüket az évek óta zajló ingatlanpiaci átverésekre, amelyeknek országosan százezrek váltak sajnos áldozatául. A csalások a rossz törvényi szabályozás és a nem működő hatósági rendszer miatt valósulhatnak meg. A károsultak már mindenféle jogi eljáráson túl vannak, ezért nem lehet elintézni annyival, hogy panaszukat magánjogi formában intézzék, hiszen ők már fordultak mindenféle hatósághoz, mindenféle fórumot megjártak sikertelenül. Példaként említettem legutóbb is a Váci Szellemlakóparként elhíresült ügyet, ahol több mint 200 károsult összesen már majdnem 2 milliárd forintot fizetett ki, és felháborítónak tartjuk, hogy az ügyben a 6 évig tartó nyomozást a nyomozó hatóság nemrég bűncselekmény hiányában lezárta, ami ellen a károsultak természetesen panasszal élnek. Az építési vállalkozók ebben az esetben 5 építési projektből a kivitelezést csak egy esetben fejezték be, 2 lakópark félkész állapotban van, 2-nél pedig az építkezés meg sem kezdődött, az átadott előleget pedig nem fizették vissza. Ennek ellenére a nyomozó hatóság szerint nem történt jogtalan haszonszerzés, mivel a vállalkozók elmondásuk alapján dolgoztak a lakóparkon, és mindenkit kártalanítani szándékoztak, de hát elfogyott a pénz, sajnos a cégek vagyona erre nem biztos fedezetet. Egészen elképesztő, tisztelt országgyűlés, hogy ilyen előfordulhat, hogy így módon ki lehet fosztani magyar állampolgárokat. Nagyon beszédes az is, hogy a határozat arra nem tért ki, hogy a 6 évig tartó nyomozás alatt a kivitelezők minden vagyonukat kimentették, és a felszámoló csak ebben az ügyben 47 millió forint jutalékot vett fel. Vérlázító, mert az áldozatok futnak a pénzük után, hiszen mindig ők az utolsók, akiket esetleg kártalanítanak, csak annyira már rájuk nem maradt pénz. A Mi Hazánk mozgalom évek óta következetesen kiáll az ingatlanpiaci átverések áldozatai mellett. Követeljük ezért a tisztességes és valódi nyomozás lefolytatását, minden károsult tanúkénti kihallgatását és az elkövetők felelősségre vonását. A károsultakat teljes körű kártalanításban kell részesíteni, amit nem az adófizetők pénzéből kell teljesíteni, hanem az elkövetők magánvagyonának az elkobzásával kell megfizetni. Ezért kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy egyrészt mikor kerül sor a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatára, amit államtitkár úr múltkori válaszában meg is ígért. A visszaélések elkerülése érdekében felülvizsgálják-e a nyomozóhatóság évek óta elhúzódó, majd bűncselekmény hiányában megszüntetett eljárásait. Gondoskodnak-e a becsapott emberek kártalanításáról, az elkövetők külföldre kimenekített magánvagyonának a terhére? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő urak, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném azt rögzíteni ismételten, hogy a kormány elkötelezett az ingatlanpiaci visszaélések, az ingatlanmafia elleni határozott fellépés mellett. Elfogadhatatlanak tartjuk azt, amikor tisztességes, becsületes emberek tisztességesen megkeresett vagyona veszélybe kerül, az így megvásárolt ingatlanokat pedig tulajdonjogilag nem jegyzik be a részükre. Én a tisztelt képviselő úrnak az interpelációját válaszomban 2 részre bontanám. Az egyik ugye az első kérdése az interpellációban a csődés felszámolási szabályozásra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban csak a pontosság véget engedj meg, hogy felolvassam. A csőd és felszámolási szabályozás átfogó felülvizsgálatát a kormány versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért felelős tagja, a pénzügyminiszter készíti elő. A felülvizsgálat célja a fizetésképtelenségi eljárások, a hitelezők, a vevők és más érintett szereplők számára kiszámíthatóbb, átláthatóbb és hatékonyabb védelmet nyújtsanak. Ez azt jelenti tehát, tisztelt ház, hogy jelenleg hatályos statútum szabályok alapján a pénzügyminisztérium fog ebben az ügyben jogalkotási hatáskörrel rendelkezni, és ők fognak tudni választ adni, hogy pontosan hol jár jelenleg ezzel kapcsolatban a felcsőd és felszámolás eljárás szabályozása. A másik része pedig az interpellációjának, az egy konkrét ügy volt, hogy ez a Váci szellem, hogy nevezte szellemlakó park. Ugye ezzel kapcsolatban említette a tisztelt képviselő úr, hogy egy nyomozati eljárás volt folyamatban, amelyel szemben panasszal értek az érintettek, tehát azért ez fontos hangsúlyozni, hogy ez a jogerősen nem zárult le ez az ügy. Ebben az esetben viszont azt kell mondjam a tisztelt képviselő úrnak, hogy sem az igazságügyi minisztériumnak, sem a pénzügyminisztériumnak, sem a kormány egészének nem feladata és nem joga az, hogy nincs olyan joga, hogy egyéni büntetőeljárásokba beleszóljon, akár utasítási, akár egyéb más úton, módon. Így ezzel kapcsolatban nem tehetünk más, nem a fellépés hiányát, hanem a jogállami garanciák érvényesülését jelenti ez. A jogbiztonság egyik legfontosabb pillére az, hogy nem szólhat bele egyetlen kormánytag sem, egyetlen tárca sem, jelenleg még le nem zárt folyamatban lévő büntetői eljárásba, illetve nyomozati eljárásba. Említette azt is a tisztelt képviselő úr, hogy mennyire elhúzódnak jelenleg is ezek a nyomozati eljárások. Ugye itt is 6 évről beszélhetünk, hát talán múlt héten, vagy az azt meg előző héten jelentette be miniszterelnök úr is, hogy a büntetőeljárások felgyorsítása érdekében a kormány jogszabálymódosítási tervezetet fog benyújtani ide az országgyűlésnek, tehát ezt a problémát mi is érzékeltük már ezt megelőzően is, és ezzel kapcsolatban is jelenleg is zajlik a szakértői háttérrel az egyeztetés, hogy minél előbb felgyorsíthassuk a büntetőeljárásokat, a nyomozati eljárásokat, amely ebben az esetben is eredményesebb lehetett volna a résztvevők részére. Úgyhogy tisztelt képviselő úr, kérem, hogy a válaszomat szíveskedjen elfogadni. Köszönöm szépen.
0: Kérem képviselő urat, hogy egy percben indokolja, elfogadja a választ.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. A választ nem tudom elfogadni, mert a vonatkozó törvénymódosításokat nyilván legfőbb szervként azért a kormánypárt igenis tudna ezügyben tenni bármit is, és felgyorsítani a rájuk váró feladatokat. Ráadásul a károsultak szóvivője Verecke Ildikó megkeresését például ön is még válasza sem méltatta. Ez sajnos ugyanaz a hozzáállás, amit az elmúlt ciklusban is tapasztaltak. Sajnos az ingatlan a mafia áldozataival eddig csak a Mi Hazánk mozgalom foglalkozott, és senki más komolyan az ő érdekükben nem intézkedett, nem tett semmit, és én az ő érdekükben már nyújtottam be most is határozati javaslatot. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság június eleje óta még napirendre sem tette. Tehát éppen ezért nem tudom elfogadni a válaszukat, mert igenis tudnának tenni annak érdekében, hogy erről legalább vitázzunk, beszéljünk, de nem történik semmi. És én szeretném felkérni a Tiszaváci képviselőjét is, hogy ebben az ügyben ő is hallassa a hangját. Köszönöm szépen.
0: Szabad István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 121 igen szavazattal, 23 nem ellenében és 26 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt országgyűlés, ezzel az interpellációs blokk végére értünk, azonban álljunk meg egy pillanatra. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, ami ma ebben az ülésteremben történt. Az országgyűlés ülésterme nem az a hely, ahol egymás túlkiabálásával kell véleményt nyilvánítunk. A választópolgárok bizonyosan nem ezt várják el tőlünk, méltónak kell lennünk az ő bizalmukra, és mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy vannak szabályaink. Vannak írott és vannak íratlan szabályaink. Amit határozottan visszautasítok, az a hang nem volt, amit Torockai László ma itt ebben a teremben megengedett magának, és nem azért, mert ezt a miniszterelnökkel szemben tette, ez bármelyik magyar emberrel szemben egy olyan megjegyzés lett volna, amely méltatlan és rendkívül sértő, rendkívül bántó megjegyzés volt, rendkívül felzaklatta szerintem sokak lelkivilágát. Éppen ezért én az utólagos jogkövetkezmények vonatkozásában hamarosan döntést fogok hozni. Kérem Önöket, hogy viselkedjünk méltó módon ebben az ülésteremben. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk, megköszönöm eddigi együttműködésüket. Átadom dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó elnök, alelnökasszonynak az elnöklést, 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel kérem, a jelenlévő képviselőket foglalják el helyüket, folytatjuk a munkát. 17:06-kor áttérünk az azonnali kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés! Zsigó Róbert, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, megbecsülést a pedagógusoknak címmel. Tekintettel arra, hogy a miniszterasszony nincs jelen, a miniszter távolléte miatt válaszadása Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem tisztelettel a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a minisztertől vár személyes válaszadást.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, megvárom a miniszterasszonyt, és személyesen szeretnék tőle választ kapni.
0: Köszönöm szépen. Ebben az esetben a miniszternek a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most pedig a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Ő pedig Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Külföldön jobb helyen van-e a magyarok pénze címmel? A miniszterelnök úr nincs jelen, tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnöknek távolléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell majd válaszolnia. Most pedig a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt Országgyűlés, Németh Balázs Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Vidék- és Településfejlesztési Miniszternek újabb, be nem tartott ígéret címmel. Az államtitkár úr van jelen, a miniszter távolléte miatt válaszadása dr. Stumpf Péter államtitkárt jogosította fel. Kérdezem tisztelettel a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a minisztertől vár személyes választ.
2: Élek a lehetőséggel.
0: Köszönöm. Él a lehetőséggel, akkor megadom a szót, parancsoljon képviselő úr.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen a szót. Két idézettel kezdenék, államtitkár úr. Az aszbeszennyezés megszüntetése nem tűr halasztást, a kormány számára a legfontosabb az emberek egészsége, ezért a lehető leggyorsabban megkívánjuk oldani a kialakult problémát. Az állam most finanszírozza a felmerülő költségeket. Gajdos László miniszter május 14-én. Van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszttartalma, a lehető leggyorsabb kármentesítésre van szükség, bármennyibe is kerül, mindenben segítünk az önkormányzatoknak és a magyar embereknek. Magyar Péter miniszterelnök mondta ezt május 21-én. Bármennyibe kerül, segítünk, nem tűr halasztást, az állam finanszírozza a költségeket. Ezt ígérték önök. Ehhez képest az elmúlt 4 hónapban gyakorlatilag nem történt semmi. Egy újabb, be nem tartott ígéret a Tisza kormánytól. Júliusban ugyan belengedtek egy 3 milliárd forintos pénzügyi alapot, augusztus közepén megjelent egy kormányhatározat, múlt héten pedig végre egy miniszteri rendelet, de először is ebben a rendeletben nagyon nem az van, amit ígértek, amit korábban ígértek, hiszen a költségek egy jelentős részét az önkormányzatokra akarják hárítani. A második pedig, hogy már most teljesen egyértelmű, hogy ez a 3 milliárd forint, ez csak csepp a tengerben, hiszen 10 milliárdos nagyságrend lesz a kármentesítés. Ezt nem én mondom, ez megint egy idézet volt Magyar Pétertől. Május 21-én mondta ezt is. Talán látta, hogy amíg önök nem csináltak semmit, illetve a papírokat tologatták, addig a szombathelyi közgyűlés döntött, és önerőből elkezdik a kármentesítést a város egy részén, az Oladi platón. Úgy kalkulálnak, hogy 1 milliárd forint környéke lesz a költség, csak ott, csak azon az egy város részen. Tisztelt államtitkár úr, ezek után kérdezném öntől, hogy mikor és mennyi pénzt kaphat majd Szombathely, ha elvégzi valóban ezt a munkát, mi lesz a kisebb településekkel, és hajlandó-e módosítani a rendeletet úgy, hogy ne legyen benne az önkormányzatoknak az önereje. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót 2 perces időkeretben az államtitkár úrnak. Parancsoljon öné a szó.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr, ugye valóban létrehozta a kormány a 3 milliárd forint összegű aszbeszt mentesítési alapot, aminek az a célja, hogy megfelelő és elkülönített forrás biztosítson az Ausztriából származó aszbeszt tartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolására. Ugye az ön kérdése arra vonatkozik, hogy egyrészt, hogy Szombathely tud-e részesülni ebből az alapból, ha jól értettem. Ezzel kapcsolatban arra tudom tájékoztatni, hogy lesz lehetőség arra, hogy a pályázat megkérdetése előtt megindított mentesítésre vonatkozóan is befogadjunk számlákat, tehát lesz arra lehetőség, hogy miatt még a pályázat elbírálásra kerül, hogyha Szombathely elvégzi a munkát, akkor tud kapni támogatást. Ugye a pályázatban úgy van meghatározva az önerőnek a mértéke, ami ugye szintén szerepelt a kérdésében, a legkisebb települések számára a legfeljebb 10%, a városok számára a legfeljebb 20%, a nagyvárosok számára, a megyei városok számára pedig legfeljebb 30%-os önerőt ír elő. Ez lehetővé teszi azt, hogy a beérkezett pályázatok alapján jól tudjunk gazdálkodni az alapnak a forrásaival, emellett, hogy a legfeljebb szó szerepel a rendeletben, tehát ennek megfelelően ettől eltérés is lehetséges. Nyilván akkor tudunk részleteket mondani arról, hogy hogyan osztjuk el a forrásokat, hogyha beérkeztek a pályázatok, és azok elbírálásra kerültek, hogy ezt egy háromtagú bizottság fogja elvégezni. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium felelős a lebonyolításért a pályázatnak, a források folyósításáért, az élőkörnyezetért felelős minisztérium pedig a mentesítés szakmai tartalmáért, illetve hogy még az Egészségügyi Minisztérium vesz részt a bíráló bizottság munkájában, nyilván az egészségügyi kockázatok értékelése szempontjából, és olyan települések tudnak részesülni ennek a pályázatnak a forrásaiban, akik ugye azbeszt térképet rögzítenek, tartanak fent, illetve vállalják azt, hogy utólag is mérnek, hogy valóban megszűnt a kockázat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót, egy perces időkeretben képviselő úr, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, államtitkár úr, akkor ha jól értem, belengedte azt, hogy lehet, hogy eltörlik az önerőt. Ezt biztosan kellene tudniuk a településeknek, mert jelenleg az önkormányzatok számára teljesíthetetlen és elfogadhatatlan, hogyha nekik önerőt kell fizetniük. Ráadásul még egy idézet, Bögi Veronika államtitkár asszony július 2-án Ák Péter képviselőtársamnak azt mondta, az állam nem hárítja át a védekezés terhét a településekre és a családokra. Egyértelműen azt mondták, hogy nem hárítja át a védekezés terhét. Nem tudom, hogy járt esetleg Táplán Szent Kereszten, Szombathely melletti település. Én voltam ott a nyár közepén, iskola, óvoda, bölcsőde, és ezek mellett nagy területen azbesztel szennyezett kőzuzalék. Nyár közepén még bíztak benne helyek, hogy a tanév kezdetére lép a kormány, és az ígéreteknek megfelelően elkezdődik a kármentesítés. Ott voltam szeptember 1-én is. Semmi az égvilágon nem történt. Úgyhogy megkérték a helyiek, hogy hozzam ide az üzenetet a parlamentbe, hogyha lesz parlamenti ülés, hogy átvágta őket a kormány, átvágta őket Magyar Péter, és várják a mi hamarabbi érdemi intézkedést és segítséget. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat, egy perces időkeretben parancsoljon államtitkár úr önnél.
3: Köszönöm, képviselő úr, nem lengettem be semmit. Tájékoztattam önt ennek a pályázatnak a részleteiről, hiszen ugye arról kérdezett engem. Én azt tudom mondani, hogy az azbeszt tartalmú kőzetek az önök kormányzása alatt özönlöttek be ebbe az országba. Ez egy olyan örökség, amit a Tisza kormány old meg és számol fel. Szerencsére megkezdődtek azok a átmeneti megoldásoknak az alkalmazása, ugye ez egy ilyen locsolós módszer, amivel az egészségügyi határérték alá lehetett szorítani az érintett területeken az azbeszt levegőrost tartalmat. Ennek ellenére nyilván egy hosszabb távú megoldásra van szükség, és ezt szolgálja ez az alap. Nem igaz, hogy nem tettünk semmit. A kormányhivatalok folyamatosan méréseket végeztek. Ahogy mondtam, megfelelő vegyületnek a locsolásával megszüntethető volt a közvetlen veszély, és most pedig az alappal mentesíteni fogjuk a településeket. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Önök szerint tényleg nem képesek a pedagógusok önálló gondolkodása, és minden iskolaigazgatót ki kell rúgni címmel. Az államtitkár úr jelenléte miatt, a miniszter távolléte miatt válaszadása Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel a miniszter. Tisztelettel kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja az ő személyét válaszadásra.
4: Igen.
0: Akkor köszönöm szépen, megadom a szót, parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Napok óta milliók látták azt, hogy Lanner Judit miként beszél a tanárokról, miként beszél az iskolaigazgatókról. Azt mondta, hogy Magyarországon a tanárok nem tudnak önállóan gondolkodni, nem innovatívak, túl sok a pedagógus, túl sok az iskola, túl sok a tantárgy. Ez mit jelent? Iskolák bezárását és pedagógusok elbocsátását. El is mondta, hogy a kis létszámú iskolákat akár a falvakban, akár a városokban be kellene zárni. Azt mondta, hogy el lehet innen menni, hogy azok a pedagógusok hagyják el a pedagógus pályát, akik nem beszélnek. idegen nyelven, és az összes iskolaigazgatót leváltának, akiket amúgy kápónak nevezett. Erről van szó napok óta, és vártuk volna, hogy Lannert Judit oktatási miniszter bejön a parlamentbe, és ezekre a kérdésekre válaszol, de nincs ma itt. Azt írta a Facebookon a hétvégén, hogy ez mind torzítás, ez manipuláció, kontextusából kiragadott mondatok. Hát akkor miért nem jött el? Miért nincs ma itt a parlamentben? Itt ülnek a tiszás miniszterek naphosszat. Miért pont ma nem tudott bejönni? Miért pont ma nem tudta elmagyarázni, hogy mire gondolt? Mert igazából a kontextus ugyanarról szól, mint amiről az egyes idézett mondatok. Az egész interjúnak ugyanaz az üzenete, mint ami ezekben a mondatokban szerepel. Miért bujkál? Talán valami titkolni valója van? Az, hogy ő ma nincs itt, és jól tudta, hogy ezek a kérdések el fognak hangzani, de mégis elbújt, mégis elmenekült a válaszadás elől, az annak a beismerés, hogy igenis, ezek valóban a magyar oktatáspolitika legsértőbb, legbántóbb, leggőgösebb, legnagyképűbb, legfenhéjázóbb, leglenézőbb mondatai a magyar pedagógusokkal szemben, és ráadásul egy oktatási minisztertől, akinek az lenne a feladata, hogy a legmagasabb szinten képviselje a tanároknak az érdekeit, és nem ezt teszi, hanem lenézi őket, sértegeti őket, láthatóan gőgösen viseltet az irányukban. És amikor itt a parlamentben meg kéne védenie a saját mondatait, akkor pedig gyáván elbújik. Hát ez Lannert Judit, ezért nem alkalmas, ezért kell távoznia.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót az államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr, a hétvége során nagyon nagy meglepődéssel és őszintén szóval tényleg felháborodóssal néztem azokat a videókat és azokat a cikkeket, amiket ön megosztott a Facebookon. Agresszív, felbújtó és egy teljesen felesleges ebben a témában, amit az utóbbi napokban a médiában közel. Egyébként miniszter asszony, mint az utóbbi 100 nap is ezt bizonyítja, elég sokat van távol innen erről a helyről, mivel 16 év után egy új minisztériumot kell építenünk. Nulláról, szinte nulláról építjük tovább, építjük.

0: nincs ideje itt lenni, ezért bíz meg engem azzal, hogy itt legyen, mert ezzel a munkával tölti az idejét. Higgy el nekünk, és higgy el nekem azt is, hogy nincs szó arról, hogy ő, akár a pedagógusokról, akár az igazgatókról, ez, amit ön állít, amit mond, ezek egy kiragadott kontextusok egy ezelőtt 3 évvel készült videóból. És erről van szó egyszerűen, felháborító az, amit ezzel kapcsolatban művelnek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben Rétvári Bence, öné a szó, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Miért nem jött be Lannert Judit, miért nem jött be megvédeni a saját szavait? Ezeket ő mondta, ezek teljes mondatok, amik tőle származak, és a kontextus ugyanaz, mint amit ő mond. De tudok más mondatot is idézni írásban tőle. Selejtett gyárt az oktatás. Jó minőségű pedagógus, tömeges mértékben, soha nem állt rendelkezés a magyar oktatásban, nem csak 15, de az elmúlt 30 évben sem. Ezek nem nyelvbotlások, ezek nem véletlen félmondatok. Hát minden évből tudunk ilyet hozni. 26-ból innen a parlamentből, 25-ből interjúból, 23-ból interjúból. Minden évben szinte elmondta ezeket a mondatait Lannert Judit. Végtelen számú mondatot lehet találni, amiből a gőg, a nagyképűség és a pedagógusok lenézése árad. Ezért mondjuk, hogy kioktatási miniszter, mert nem az oktatásban dolgozókat szolgálja, hanem kioktatja őket. Ő, aki sohasem dolgozott ott az iskolákban, kioktatja őket, hogy hogyan kell oktatni, hogyan kellene tanítani, és csak a lenézés az, ami árad belőle. Távoznia kell Lannert Judinak azért, mert ma nem jött ide be megvédeni saját magát.
1: Köszönöm szépen, képviselő. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat. 1 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár úr.
0: Fári úr, miniszterasszonynak egész egyszerűen nincs mitől megvédeljön magát. 25 éves eddigi pedagógus pályafutásom során nem volt egyébként főnököm, 25 éve nincsen főnököm, 100 napja dolgozom miniszterasszonnyal. Higgy el nekem, hogy még egy ilyen embert, aki szakmailag, emberileg ennyire magas szinten áll, aki így képviseli ezt a tárcát, ilyen jó vezető és ilyen jó stratéga, még nem találtam. Nem viccelek, nem dolgoztam ilyen jó szakemberrel, amióta a pályámon vagyok. És hogyha önök ezzel jönnek, hogy támadja, és teljesen fölöslegesen olyanokat mond, amik egyszerűen nem fedik a valóságot, nem, kiragadott kontextusok egytől egyig. Önnek kéne lemondani, hogyha így viselkedik.
1: Államtitkár úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, legyenek szívesek figyelni a folyamatra. Tisztelt országgyűlés, Dúró Dóra, Mi Hazánk képviselője. Amennyiben kérdést tesznek föl, akkor legyenek szívesek, várják meg a válaszadást is, jó? Köszönöm. Dúró Dóra, Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Ők nem számítanak címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadás a dr. Svéd Tamás. Itt a miniszter, bocsánat, elnézést kérek, az előbb még nem volt itt, miniszter úr. Akkor ebben az esetben Dúró Dórát illeti a szó, parancsoljon, képviselőasszony.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr. Az ön helyettese, Svéd Tamás döbbenetes interjút adott a Népszavának, már-már Lannert Juditi magasságokba emelkedett. Úgy is mondhatnánk, hogy az önök egészségügyének összödi beszédét olvashattuk ezen újság hasábjain. Svéd Tamás arról beszélt ugyanis, hogy a kórházakban, a kórházak kórtermeiben csak a megfelelő hőmérsékletnek a biztosítására optimista becsléssel is 3-4-5 kormányzati ciklust kell várni. Nagyon érdekes, hogy a miniszterelnök, Magyar Péter, amikor tavaly a kórházakban hőmérőzgetett, persze egy valós problémára hívta fel a figyelmet, akkor valahogy elfelejtette említeni, hogy önöknek majd 20 évre lesz szükségük, hogy ezt a problémát megoldják, sőt, valahogy a programjukból is kifelejtették azt, hogy akár 20 év is kellhet ehhez. De a bezárásokkal kapcsolatos kérdésre adott választ idézem. Az országleltár vége vélhetőleg az lesz, hogy nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani.

0: sőt, szülészetek bezárását is kilátásba helyezte, és Kerek Perec kijelentette, hogy ennyi ellátóhelyre, amennyi most létezik, nincs is szükség Magyarországon, és azt is mondta, hogy bizony itt centralizáció lesz. Nem mindennapos az az érzéketlenség, amiről önöknek már nem az első politikusa viseltetik a vidéken élő emberek iránt, nem csak Lannert Judit, Svéd Tamás is, de Barth Istvánt is említhetném. Ezeknek az embereknek ezek az ellátóhelyek rendkívül fontosak. Miniszter úr, az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ki meri eljelenteni, hogy nem zárnak be működő kórházakat, nem zárnak be működő részlegeket, és nem szüntetnek meg ellátásokat, illetve ezzel a szemlélettel Svéd Tamás a minisztérium dolgozója maradhat-e? Várom érdemi válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót dr. Hegedű Zsolt miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon, miniszter úr.
2: Kedves elnökasszony, kedves képviselő asszony Duró Dóra, köszönöm szépen a kérdését. Svéd Tamás az egyik legjobb munkaerőm, és nagyon örülök, hogy megjelent a Népszabában ez a cikk. Sajnálom, hogy most nem tudtam átadni neki ezt a válaszadást, de tényleg itt maradtam. Nem kell őt megvédenem, meg tudja őt egyébként védeni, és pontosan olyan dolgokat mondott, amire mint politikusok önöknek is föl kell, hogy készüljenek olyan szempontból, hogy a beteg biztonság az elsődleges, és az egyik legfontosabb. Tehát amit említettünk a kampányban, azt vállaljuk is, tehát az, hogy a lakosság közeli ellátásokat megtartjuk és megerősítjük, az nekünk nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy azt az örökséget, amit kaptunk, azt a szakdolgozói létszámhiányt, azt az orvoshiányt, azt a szervezettségi hiányt, amit örököltünk, azt igenis hozzá kell nyúlnunk, és egy olyan stratégiával kell elindulnunk, amiben pontosan régiók szerint elkezdjük a különböző kórházaknak a beteg biztonságot előtérbe helyező ellátásait megerősíteni, és tényleg csapatban gondolkodva, akár 3-4 kórház együtt gondolkodva az adott régiónak az ellátását biztonságosan meg fogjuk szervezni. Tehát például Svéd Tamás idézete, ha egy szülészeten nem jut minden napra szülés, nincs mögötte gyermekgyógyászati háttér, nincs elég tapasztalt orvos, akkor az az üzem a betegbiztonság szempontjából veszélyes lehet. Ezért is kell bizonyos ellátásokat centrumokba szervezni. Ez nem non plus ultra, ezt Németországban így csinálják, ezt Angliában így csinálják. Ezt sajnos meg kell tanulni Magyarországon is, hogy igenis megfelelő betegbiztonságot létrehozunk. Ezt már a szakma elfogadja, ezt már a szakmapolitika elfogadja. Jó lenne, hogyha politikusok, a polgármesterek is szépen lassan elfogadnák. Egyébként köszönöm a kérdést.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszontválaszra megadom a szót, 1 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, nem az a probléma, hogy nem teljesítik azt, amit a kampányban vállaltak, hanem az a probléma, hogy nem beszéltek arról a kampányban, hogy egyébként ellátó helyeket vagy ellátásokat meg akarnak szüntetni. Most beszél erről először, sőt a miniszterelnök, amikor a Fidesz kormányzása idején szüntek meg például szülészetek, óriási csinnadrattával tiltakozott ezek ellen, hogyha a Fidesz zárt be szülészeteket, az probléma volt. Ezek szerint, hogyha önök zárnak be szülészeteket, az a betegbiztonságot szolgálja, és jót tesz majd az országnak. Egészen döbbenetes kettős mérce, amit alkalmaznak, és egészen elképesztő az is, hogy amikor a klímaberendezésekről volt szó, akkor a miniszterelnök szintén óriási hisztit csapott, és arról nem beszélt, hogy majd 20 évre lesz önöknek szüksége. Tehát ön is egyetért azzal, miniszter úr, hogy ennyi ellátóhelyre, amennyi most létezik, nincsen szükség Magyarországon, és arra sem válaszolt, hogy ki meri jelenteni, hogy nem szüntetnek meg ellátóhelyeket.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Viszontválasz illeti meg a miniszter urat, 1 perces időkeretben parancsoljon.
2: A klímákkal kapcsolatosan, tehát egy egészen másfajta stratégiai tervet látunk elő. Már az első kormányülésen, rögtön a kormány megalakulása után elkezdtük az egész klímahelyzet hűtési kórházi rendszernek az átvilágítását, és 3,6 milliárdot rögtön oda csoportosítottunk, hogy pontosan ebbe a hőkupolás nyár és kánikulában meg tudjuk oldani nem csak a havária helyzeteket, hanem tényleg elinduljon. Azt, amit Svéd Tamás említett, tehát magyarul mondva azt a több millió négyzetmétert a kórházakban úgy, hogy a különböző folyosókon, krónikus belosztályokon, különböző osztályokon, korosztályokon tényleg megfelelő legyen a klíma, ahhoz sajnos tényleg több ciklus kell. Azok, hogy a nagyon kiemelt osztályok, az intenzív osztályok, vagy például a sürgősségi osztályokon, vagy a műtőkben meglegyen, azt sokkal hamarabb el fogjuk érni. A másik az, hogy amit mond, hogy nem fogunk bezárni kórházat, nem szeretnénk bezárni kórházat, az, hogy lesz profil átalakítás, az szinte biztos. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Weigandi István, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Vége a következmények nélküli országnak címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Velkei György államtitkárt jogosította fel. Kérdezem tisztelettel a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Elfogadja. Köszönöm szépen. Ebben az esetben megadom a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Előbb a klímákról volt szó, most a lélegeztetőgépekről lesz. 2020 tavaszán a Fidesz-KDNP kormány a koronavírus járvány okozta krízis helyzetben egy hihetetlenül furcsa beszerzést hajtott végre. A magyar adófizetők pénzéből nagyjából 300 milliárd forintot költöttek el olyan lélegeztetőgépekre, amelyeknek egy jelentős részét a hazai kórházak soha nem használták. A beszerzésekből azonban olyan részvevő közvetítő cégek jártak el, amelyeknek kétes volt a háttere, és több 10 milliárdos osztalékot vehettek fel. A Tisza arra kapott áprilisban felhatalmazást a választóktól, hogy véget vessen a korrupciónak, és felelősségre vonjon mindazokat, akik a magyar emberek válsághelyzetén nyerészkedtek. A napokban megjelent egy hír, amely szerint a külügyminisztérium belső vizsgálata lezárult, és a feltárt bizonyítékok alapján büntetőjogi lépések megtételére volt szükség. Ezzel kapcsolatban a következő kérdésekkel fordulok önhöz, államtitkár úr. Milyen konkrét visszaéléseket, túlárazásokat és hiányosságokat tárt fel a tárca belső vizsgálata a Szijjártó Péter vezette minisztérium beszerzéseivel összefüggésben? Milyen bűncselekmények gyanújával éltek feljelentéssel? És hát van még egy kérdés, ami tulajdonképpen csak egy költői kérdés, hogy érinti-e ez a korrupciós ügy az előző politikai felsővezetést? Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót az államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam! Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon helyénvalónak és fontosnak tartom, hogy itt az Országgyűlés nyilvánossága előtt is számot adjak arról a munkáról, amit az utóbbi hetekben a külügyminisztériumban ebben a témában végeztünk. Nem sok jóra számítok az ellenzéki frakciók soraiból, nyilván ők mindazzal, amit mi most megtudtunk, tisztában voltak, falaznak és tartják a hátukat korábbi társaik felé, vagy ha nem ez a helyzet, akkor nagyon várom azokat a kommenteket és azokat a kiállásokat, amelyekben önök is elítélik azt, aminek a bizonyítékait a nyilvánosság elé tártuk az utóbbi napokban és hetekben. Különösen megdöbbentő számomra az, hogy ilyen visszaélések után is ugyanazzal az arroganciával és ugyanazzal a vehemenciával például Rétvári frakcióvezető úr minden nap elmondja magáit, de az a morális katasztrófa, ami a lélegeztetőgépek kapcsán pontosan az ön kormányzása idején lezajlott, az önt nem készteti szólásra és semmilyen fajta elhatárolódást és kiállást nem tett az utóbbi hetekben a lélegeztetőgépek tekintetében. A kérdéssel kapcsolatban azt tudom elmondani képviselőtársamnak, hogy valóban döbbenetes visszaélések gyanúja merült föl a külügyminisztérium átvilágítása során. Sok ezer iratanyagot vizsgáltunk át, és azt tapasztaltak, hogy ugye a 17 ezer megvásárolt lélegeztetőgépnek körülbelül a fele az már a Magyarországra érkezésekor elvégzett vizsgálat alapján egy katonaorvos szakvéleménye szerint a kevéssé használható kategóriába került, ennek ellenére ezeket megvásároltuk. Az is nyilvánvalóvá vált ezekből a dokumentumokból, hogy a beszerzés során közreműködő cégek nagyon jelentős felárral, tehát jóval a piaci ár fölött végezték el ezeket a beszerzéseket. Volt olyan cég, amely 24 millió euróért szerezte be a gépeket, miközben a magyar állam 36 millió eurót fizetett értük, és így tovább, szóval egy döbbenetes visszaélésről van szó, és ezért feljelentést tettünk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettesen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, 1 percben parancsoljon.
3: Köszönöm a választ, államtitkár úr. A magyar állampolgárok számára rendkívül megnyugtató hallani, hogy a kormány betartja a szavát és kivizsgálja az ügyet. Az a tény, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával megindult a hivatalos eljárás, világos üzenet mindenki számára. Nem maradhat következmények nélkül, hogy amíg az ország a megélhetésért és az egészségért küzdött, addig egyesek háttérből milliárdokat kaszáltak. Frakciónk arra kéri a minisztériumot, hogy továbbra is maradjon végig transzparens, és minden mérföld körül tájékoztassa a házat és a magyar közvéleményt. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat, egy perces időkeretben parancsoljam.
4: Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném még elmondani, hogy számomra döbbenetes, hogy miközben a világjárvány közepén az emberek az életükért küzdöttek, orvosok és ápolók emberfeletti küzdelmet folytattak. Ennek során sokan ezt az időszakot arra használták fel, hogy meggazdagodjanak, hogy haverokat és egyéb cégeket helyzetbe hozzanak, és borzasztó felárral vásárolták meg ezeket a használhatatlan lélegeztetőgépeket, amelyeket mind a mai napig egyébként az állam költségén súlyos-súlyos milliókért és milliárdokért raktározunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan botrány, ez a 300 milliárdos lélegeztetőgép közbeszerzés, amelyet közösen mindannyiunknak, akik ebben a házban jó érzéssel képviseljük a választóinkat, el kell ítélnünk, hogy ilyen többet nem történhet meg. Nem történhet meg az, hogy kihasználva a világjárvány okozta káoszt, kihasználva azt a jogi lehetőséget, hogy itt a közbeszerzési eljárás mellőzésével lehetett beszerezni a járványhelyzetben ezeket a gépeket, emberek milliárdokat tettek zsebre. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Hortai Olivér, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, mekkora lesz a késlekedés ára címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkárt jogosította fel. Kérdezem tisztelettel a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyes választ kér.
5: Elfogadom.
1: Elfogadja. Köszönöm szépen, akkor megadom szót, parancsoljon, 2 perces időkeretben öné a szó.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az ön minisztere egy augusztus 17-i Facebook posztjában nehezményezte, hogy az elődeik csak 2026 év végéig fedezték a gázbeszerzés költségeit, és azok 2027-től már az önök feladatkörébe tartoznak, és ha jól láttam, akkor egy későbbi interjúban ön is megerősítette ezt az álláspontot. Nos, előjáróban érdemes tisztázni, hogy nehezen értelmezhető az önök felvetése mind eljárásrendi, mind képviseleti szempontból. Eljárásrendi szempontból azért, mert a 2027-es gázbeszerzések fedezéséhez szükség lenne 2027-es költségvetésre, és ismerni kellene a 2027-es tarifaszabályokat is. Képviseleti szempontból azért problémás, mert önök májusban kormányt alakítottak, így az október 1-jével induló gázév már az önök felelőssége. Az, hogy az önök elődei tavaly év végén a jelenlegi piaci ára kevesebb, mint feléért voltak, olyan előrelátóak, és nem csak a saját gázévükről gondoskodtak, hanem a következő hónapokról is, az olyasmi, amiért legfeljebb köszönet illeti őket. De a legaggasztóbb az egészben az az, hogy úgy tűnik ebből az augusztus 17-i posztból, hogy önök akkor jutottak odáig, hogy elkezdtek foglalkozni a gázbeszerzések kérdéseivel és árával. Ezzel nyár elején kellett volna elkezdeni foglalkozni. Az energiapolitika egyik legfontosabb kérdése a következő gázév fedezése. Ráadásul a posztban szerepel egy olyan rész is, ami arra vonatkozik, hogy önök az áremelést előre vetítik. Úgyhogy két kérdésem lenne. Az egyik, hogy mi történt az ügyben azóta. Eltelt 3 hét, a piaci árak 15%-kal növekedtek, és mi lesz jövőre a rezsicsökkentési programmal? Megtartják-e a jelenlegi formájában? Köszönöm a választ előre is.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. És megadom a szót államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony, illetve köszönöm a kérdést a képviselő úrtól. Először is
6: bocsánat, megütötte a fülemet, hogy én megerősítettem egy interjúban, maximum az arra hivatkozhat, hogy Bohár Dániel engem elcsípett az utcán, és azt azért nem nevezném egy interjúnak, de az előző kormányzás alatt azért megértem ezt a feltételezést. Alapvetően azt látni kell, én értem, hogy arra hivatkozik, hogy a költségvetési helyzet ezt most nem tette lehetővé, és emiatt nem kötötték le előre a gáz, de valahogy ezt mégis meg lehetett csinálni 25-ben, 24-ben, 23-ban, stb. Ezt minden évben megcsinálták, de valamiért idén 26-ban csak év végéig szerették volna, és január, február és március, amely alatt azért jelentős gázfogyasztás szokott lenni, az alatt a Fidesz, vagy erre az időszakra a Fidesz kormány nem kötötte le a gázárat. Na most tény és való, hogy amikor erre lett volna lehetőségük, fele annyiba került a gáz, mint most, de az MVM-nél új vezetés van, és pont emiatt ki akarunk dolgozni egy stratégiát arra, hogy ezt a mostani helyzetet is kezeljük, sőt, még a későbbi években is fogunk egy ilyen árkockáztatási stratégiát nyilvánosságra hozni, hogy kiszámítható módon tudják a fogyasztók, hogy a későbbi években mindig milyen elvek alapján fogjuk rögzíteni az árakat. Bízom benne, hogy ez ad egyfajta stabilitást a piacnak, és nem mindig ilyen ad hoc, akár gázé felére kötik csak le. Én úgy gondolom, hogy nekünk most a feladatunk az, hogy tanuljunk a hibákból, az előző évek hibáiból, vagy pont az idei év hibájából. Itt azért becsúszott egy hiba az önök rendszerébe, mi ezt most korrigálni fogjuk, és a későbbi években nem fog ilyen többet előfordulni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon.
5: A legjobb tudásom szerint mindig csak a következő évre kötötték le a gázpozíciókat, illetve fedezték azokat, de nem erre vonatkozott a kérdésem, hanem hogy mi történt az elmúlt 3 hétben, ez volt az egyik kérdésem. Januárban 40 eurót kellett fizetni a gázért, augusztus elején 50 eurót kellett fizetni, ma reggel 75 eurón nyitott, alig ha van időnk késlekedni. És ami sokkal fontosabb, mi lesz a rezsicsökkentési programmal? Mennyit kell a magyaroknak fizetnie januártól a gázért? A magyaroknak joguk van ezt tudni. 2 hétre vagyunk a gázévtől. Kérem, hogy erre adjon egyenes választ. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat, 1 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót. Igen, bocsánat, ezt felírtam azt a kérdést, de ezen szoktak lovagolni, nem kell félteni a rezsicsökkentést. Szóval mi már idén a tűzifának is csökkentettük az áfáját, kibővítettük a szociális tűzifa keretet. Épp az a célunk, hogy a rászorulóknak minél inkább tudjunk segíteni, és ilyen szempontból a rezsicsökkentésnél, hogyha bármilyen módosítás lesz, akkor az, hogy kibővítjük, hogy minél inkább tudjanak valóban részesülni a rászorulók, sőt, még a vállalkozóknak is kell ebben valamilyen módon részesülni. Azért gondolom, a képviselő úr is egyetért abba, hogy a mai vállalkozói energiaárak nem versenyképesek, és ez óriási versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, ezen dolgozni fogunk. Én bevallom őszintén, bízom benne, hogy ilyen szakmai témákban fogunk tudni konstruktívan együttműködni a későbbiekben, de kérném azt a képviselő úrtól, hogy tényleg a stratégiai, hosszú távú célokat tartsuk szem előtt, és ne ilyen kiskapukra építve próbáljunk ilyen nagy lózungokat építeni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés! Nacsal Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek, az ígéret szép szó, de betartják-e címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása Velkei György államtitkárt jogosította fel. Tisztelettel kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől vár személyes választ.
6: Elfogadom,
1: elfogadja, köszönöm. Ebben az esetben megadom a szót, parancsoljon képviselő.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Többször idehoztam már az országgyűlés elé Ukrajnában a kisebbségi jogok helyzetét. A előző kormány által megkezdett 11 pontos tárgyalási keretben folytatták önök is a tárgyalást, és örömömet fejeztem ki még júniusban, amikor megtörtént a megállapodás Ukrajnával. Ugyanakkor akkor is arra figyelmeztettem önöket, magunkat, a nyilvánosságot, hogy számtalan alkalommal történt már olyan az elmúlt években, hogy az ukránok ígértek valamit, és az nem teljesült, vagy nem úgy teljesült. Amikor az első klaszter megnyitásához, Ukrajna uniós csatlakozásának első klaszterének megnyitásához Magyarország hozzájárult, akkor még csak üres ígéretek voltak Ukrajnától, teljesítés és garancia nem. Azóta sem látunk benyújtott törvényjavaslatokat a Radában, az ukrán parlamentben. Nem véletlen, Magyarország a 2-es és a 3-as klasztert blokkolnia kellett most már 3 alkalommal. Moldovát tovább engedtük volna, de az ír elnökség nem akart külön dönteni Ukrajnáról és Moldováról, ezért az egész folyamat most megállt. Mi az első klaszter megnyitásánál is arra hívtuk fel a figyelmet óvatosságból, hogy először garanciákat kérjünk az ukrán partnertől, konkrét ütemtervet, konkrét törvényjavaslatokat. Eltelt a nyár, most már szeptember közepét írjuk lassan, nincsen benyújtott törvényjavaslat az ukrán parlamentben, amely rendezné azokat az oktatási, kulturális és nyelvi jogokat, amelyeket 2015-től kezdve szisztematikusan elvettek a kárpátaljai magyar közösségtől. Ezért arra azt kérdezném államtitkár urat, hogy hogy állnak az ukránok ezeknek a vállalásoknak a teljesítésével, milyen garanciáink vannak, és most mi fog történni, van-e már lejárt vállalása az ukrán félnek, miért nem jönnek ezek a törvényjavaslatok az ukrán parlamenten, miért nem segítik a kárpátaljai magyar közösség nyelvi jogainak helyreállítását az ukrán politikusok, miért nem tartják be azokat az ígéreteket, amelynek cserébe Magyarország hozzájárult az uniós csatlakozási fejezetek megnyitásához. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, és megadom a szót az államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Mi jobban szeretünk ígéretek helyett vállalásokról beszélni. Nem ígérgettünk, és nem is ígérgetünk, hanem vállalásokat, konkrét vállalásokat teszünk a magyar nép felé, és a partnereink felé is. A külpolitikai vállalásaink teljesen világosak és transzparensek, megerősítjük Magyarország hagyományos szövetségi rendszerben elfoglalt helyét, rendezzük a szomszédos országgal való viszonyokat, kiállunk minden körülmények között a magyar érdekért. Nagyon mélyről kellett az ukrán relációt felhoznunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült kitárgyalni ezt a 11 pontot. A kérdés, amit képviselőtársam megfogalmazott, arra vonatkozik, hogy mi a garancia arra, hogy ezek a kitárgyalt pontok valóban érvényesülni fognak. Erre azt tudom mondani, hogy a csatlakozási folyamat belettek kapcsolva a magyar kisebbség, a Kárpátalján érő magyarság jogainak védelmét szolgáló intézkedések és törvényjavaslatok, a kultúra, az oktatás, a nyelv és az a területén, és mi ezeket folyamatosan vizsgáljuk szakértőkkel, és hogy minden a megfelelő rendben történik-e, a megfelelő rendben kerül-e sor ezeknek a vállalásoknak az implementációjára. És természetesen az Európai Unió felé is világossá tettük, és világossá tesszük, hogy a magyar hozzájárulása klaszterekben való előre lépéshez csak és kizárólag akkor képzelhető el, hogyha ezek a kisebbségi jogok valóban érvényesülnek és valóban bekerülnek az ukrán jogrendszerbe. Ugye az oktatás területén 2026. decemberre az első határidő, ezt is természetesen figyeljük, mint ahogy üdvözöljük azt, hogy a Rada a múlt héten elfogadott egy történelminek mondható határozatot, amely elítéli a szovjet hatóságok által 1944 és 46 között a kárpátaljai magyar közösség ellen alkalmazott büntetteket, ez már egy jó előrelépést jelent.
1: Köszönöm szépen, köszönöm. Államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a szót, képviselő úr, parancsoljam.
7: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr, köszönöm a választ. A Rada múlt héten elfogadott parlamenti határozata bár 36 évet késett, de mégis fontos, szimbolikus jelentősége volt, hogy elismerik az 1944 és 46 között a szovjet hatóságok, köztük számos ukrán tisztparancsnok, orosz katonák, ukrán katonák által elkövetett szörnyűségeket a kárpátaljai magyar kisebbség ellen. Én arra kérem a kormányt, hogy addig semmiképpen ne járuljon hozzá az ukrajnai csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához, amíg kézzelfogható, benyújtott és elfogadott törvény nem rendezi ezt a helyzetet. A belső piac, ami a második klaszter, a versenyképesség, ami a harmadik klaszter, olyan fontos tárgyalási fejezetek az unió csatlakozási úton, hogy nyilvánvalóan az ukránoknak is le kell tenniük valamit az asztalra a magyar kisebbséggel kapcsolatban, hogy ezt mi megtessük, ezért ismételten innen az ellenzékből is arra kérjük a kormányt, hogy ne járuljon hozzá az újabb csatlakozási fejezetek megnyitásához addig, amíg az ukrán fél nem teljesíti a vállalásait. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat, 1 percben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen. Azt szeretném rögzíteni, hogy a magyar külpolitika tavasz óta, április óta az teljesen transzparensen és tisztán működik. Mi ugyanazt mondjuk el mindenkinek, ugyanazt mondjuk el itthon, ugyanazt mondjuk el külföldön, ugyanazt mondjuk el az Európai Uniónak, ugyanazt mondjuk el az ukrán tárgyalások során, és ugyanazt mondjuk el itt a parlamentben. És teljesen világossá tettük, hogy mi az érdemalapú bővítés mellett vagyunk, teljesen világossá tettük, hogy Ukrajna gyorsított európai csatlakozását nem támogatjuk, és azt is teljesen világossá tettük, hogy csak és kizárólag akkor mehetünk lépésről lépésre előre ebben a folyamatban, hogyha ezek az ön által is említett kisebbségi jogok garantálva vannak ukrán részről, és nem csak szavak szintjén, hanem valóban a jogalkotás szintjén. Nekünk igazából semmi további teendőnk nincs, mint erre nagyon figyelni, és ezeket az általunk világossá tett elvárásokat folyamatosan számon kérni. Nem kell kétfelé beszélnünk, nem kell dezinformálnunk, mi teljesen világosan és transzparensen. Az elején megmondtuk, hogy mit várunk, és ezért hátradőlve, de nagyon határozottan várjuk, hogy ezek valóban megvalósuljanak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Novák Előda, Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Lesz-e végre bankszámla számhordozás, megkönnyítve a bankváltásokat, például az olcsóbb díjak érdekében címmel? A Magyar Nemzeti Bank elnöke távolléte miatt válaszadása Banai Péter Benő alelnököt jogosította fel. Tisztelettel kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökétől kéri személyesen a választ.
8: Szépen, elnök asszony, Banai Péter Benő szakmaiságának nagy rajongója vagyok, de mégis megvárnám elnök urat. Köszönöm szépen.
1: Jó, köszönöm szépen. Ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank elnökének a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most pedig szintén a Mi Hazánk frakció soron következő kérdése következik, amit ugyancsak Novák Előd fogalmazott meg a Mi Hazánk képviselője, aki azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Megépítik-e a Fidesz kormány által 2021-ben megígért P+R parkolóházat a 4-es metró Őrmezei végállomásánál címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadása Tárkányi Zsolt államtitkárt jogosította fel. Kérdezem tisztelettel a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől kér személyesen válaszadást.
8: Elfogadom, köszönöm.
1: Elfogadja, ezennel megadom a szót, parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, a 4-es metrónak nem csak a meghosszabbításával maradt adós a korábbi kormány, hiszen Fürjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára 2021. szeptember 24-én, idézem, aláírtuk a szerződést címmel, jelentette be a kelenföldi végállomás kapcsán, hogy idézem, munkanapokon 7:15-kor már teljesen tömve van a P+R parkoló, és nincs hova állni. Megoldásként az Őrmezei oldalon egy többszintes P+R parkolóházat építünk. Erre azonban nem került sor, sőt, sunyiban levették a napirendről is, helyette fizetőssé tették ezt a korábban ingyenes, egyszintes, fedetlen parkolót is. A mostani kormány is csatlakozik Karácsony Gergely autós üldözéséhez, vagy pedig megoldaná ezt a problémát. Az önkormányzati törvény sértő módon nem biztosítja Budapest és Újbuda önkormányzata sem a parkolóhelyeket, pedig a törvény 13. paragrafusa kötelezi a helyhatóságokat a gépjárművek parkolásának biztosítására. A 21 pontban felsorolt feladatlista előkelő második helyén, de a pártok sajnos nem támogatnak semmilyen parkolóhely bővítést, amit a Mi Hazánk mozgalom rendre szorgalmaz. Mindig csak azok számának csökkentése van napirenden. Pedig dugódíj helyett P+R parkolók építésével kellene élhetővé tenni Budapestet. A kisgömböcként terjedő parkolási maffia bővítése ellen is tiltakozik a Mi Hazánk mozgalom, miután az újbudai Szivárvány koalíció és a Fidesz együtt megszavazta, hogy Albertfalván is parkolók építése helyett fizetősek legyenek a korábban ingyenes helyek is. Elvárható volna szerintem, hogy minden helyi lakos ingyenesen parkolhasson a saját kerületében, akár ha önkormányzatba, rendelőbe, piacra megy, így a zónásítás sem elfogadható a Mi Hazánk mozgalom szerint. Önök tehát támogatják-e végre parkolóhelyek építését az önkormányzati törvény előírásai szerint, és megépül-e a Fidesz kormány által 2021-ben megígért P+R parkolóház a 4-es metró Őrmezei végállomásánál? Várom érdemi választát. Köszönöm, elnök asszony.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót az államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ugye egy két választással ezelőtti ígéretet, azért a 3 hónapja hivatalba lépett, tiszta kormányon számon kérni, talán még egy kicsit korai, de azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a korábbi tervek a legjobb tudomásom szerint nem kizárólag egy parkolóházról szóltak, hanem egy komplex olyan intermodális csomópont fejlesztésről, amelynek része lett volna a P+R parkolóház mellett új buszállomások kialakítása, kereskedelmi egységek, stb. Az a legjobb tudomásom szerint, hogy fizetőssé vált ez a parkoló, ugye ez nyilván nem kormányzati hatáskör volt, hanem önkormányzati, de pont éppen azoknak a kérése volt, akik ezt naponta használják, ugyanis mivel ingyenes volt, ezért nagyon hosszan kezdték el ott tárolni, akár hetekig, hónapokig az autókat, ezzel elvéve a napi ingázóktól a helyet, és pontosan azoktól, akik egyébként használták ezt a P+R parkolót. Azt el tudom önnek mondani, hogy ez a projekt jelenleg tervezési szakaszban van, ennek lezárását követően lehet a beruházásról döntéseket hozni. Ezt majd a most felálló, újra felálló budapesti fővárosi közfejlesztések tanácsa fogja meghozni. Ez a projekt oda fog kerülni. Tehát ezt tudom önnek mondani. A projekthez egyébként az, hogy előre haladjon, elengedhetetlen az is, ahogy arra utalt is, hogy a 11. kerületi, tehát az Újbuda-Kelenföld önkormányzata is szabályozási tervet módosítson. Tehát azt tudom mondani, hogy ennek a parkolóháznak, illetve az intermodális csomópontnak a szükségessége az nem kétséges, ennek az elvégzése pedig a költségvetés teherbíró képessége, a szabályozások és a tervezési szakasz lezárultának a függvénye lehet. Erről pedig a kormány és a főváros közös fóruma közfejlesztési tanács fog reményeink szerint minél hamarabb döntést hozni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszonyválaszra megadom a szót képviselőnek, egy perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm, elnök asszony. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy e beruházás kapcsán is megállapította, hogy ennek szükségessége nem kétséges. Egyébként én nem számon kértem önt, hanem emlékeztettem a Fidesz felelősségére, az ő mulasztásukra, hiszen nagybetűs Facebook bejegyzésekben ezt közzétették, hogy aláírtuk a szerződést, csak aztán ez nem valósult meg az elmúlt több mint egy ciklusban valóban. Sőt, az önök felelőssége olyannyiban sem áll meg, hogy én magam is az önkormányzati törvényre hivatkoztam, tehát az önkormányzatok számára kötelezné elvileg a törvény őket parkolóhelyek biztosítására, tehát önkormányzati mulasztásról is beszélünk. Én ugyanakkor azért nagyon sajnálom, hogy a parkolási maffia olyan befolyással rendelkezik az országban, hogy kisgömböcként folyamatosan tud terjeszkedni, de az ilyen beruházások valahogy nem haladnak ciklusokon átívelően is, csak az egyeztetés megy. Én arra kérem, hogy a minisztérium helyezen hangsúlyt erre a fővárossal folytatott tárgyalásai során is, hiszen ez egyúttal érinti az agglomerációban élőket és a városban lakókat is. Az pedig, hogy a lakók, illetve az parkolóhelyet használók kérése volna az, hogy ez fizetős legyen, ez abszurd szerintem. Legfeljebb akkor kérésük ezt, hogyha nincs más megoldás.
1: Képviselő úr, kérem, fejezze be, lejárt az ideje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat. Egy perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő úr. Annyira nem abszurd, hogy az azt használó kérése volt, hogy a Covid alatt is, amikor ingyenes volt a parkolás, a lakók már szinte könyörögtek, hogy ne legyen az csak a lakóknak. Pont azért, mert mindenki ott kezdte el tárolni az autóját. Amit a térségről úgy általánosságban és tágabb kontextusban el tudok mondani, az az, hogy az autós megközelítés mellett ugye érdemes a tömegközlekedést használni, a közösségi közlekedést. A déli körvasút fejlesztése lesz egy olyan lehetőség, amely nagyobb vonatszámot fog tudni biztosítani éppen az elővárosi vonatok, illetve ebbe beleértve a délbudai agglomeráció térségébe is, illetve az eljutási lehetőségek a Volán és a BKK között közösen üzemeltetett buszjáratoknak köszönhetően, már az új kormány, a Tisza kormány döntésének megfelelően, de még korábbi előkészítés miatt nagyon gyorsan megvalósult, bővült éjszakai buszjáratok, illetve a nappal sűrűbben közlekedő buszjáratok biztosítják azt, hogy aki esetleg autó helyett a tömegközlekedés venni igénybe, annak legyen ez egy alternatíva.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Tisztelt országgyűlés, dr. Miskolci Orsolya, Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Új korszakot nyit a Környezetvédelmi Hatóság főhatóság címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Bögi Viktória államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja az ő személyét válaszadásra.
10: Köszönöm szépen, igen, elfogadom.
1: Öné a szó. Köszönöm. Képviselőasszony, parancsoljon.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt államtitkárasszony! A környezetvédelmi szabályoknak meggyőződésem, hogy csak akkor van értelme, ha az állam képes következetesen érvényt szerezni azoknak. Az elmúlt években azonban ezen a területen számtalan hiányosságot láthattunk. Többször előfordult az, hogy a nagyipari üzemek által elkövetett szabálytalanságoknak nem volt valódi és visszatartó erejű következménye. Gödön, a választókerületemben, a Samsung gyár működésével összefüggésben súlyosan magzatkárosító NMP oldószert találtak a talajvízben, illetőleg a gyár a saját bevallása szerint is több mint 80 tonna ilyen veszélyes anyagot juttatott a környezetbe. A zajterhelés miatt emellett évek óta panaszkodnak a helyi lakosok, mégsem sikerült eddig érdemi változást elérni. A debreceni Szemkorp gyár működését pedig felfüggesztette a hatóság, miután a környezetében vett vízmintákban több nehéz fém esetében is a határérték feletti szennyezettséget mutattak ki. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy új korszak kezdődjön a környezetvédelem területén. A kormány feladata az, hogy megvédje a természeti értékeinket, valamint a levegőnk, a földjeink és a vizeink tisztaságát. Vállalásunknak megfelelően létrehozzuk az országos hatáskörű környezetvédelmi főhatóságot, amelynek megfelelő szakmai és hatósági eszközökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan léphessen föl a környezetvédelmi szabályok megsértőivel szemben. Pontosan emiatt kérdezem államtitkár asszonyt arról, hogy mikortól állhat föl ez az új környezetvédelmi főhatóság, milyen elvek mentén biztosítják, hogy az ismételt szabályszegések esetén az alkalmazott szankciók valódi visszatartó erővel bírjanak. Köszönöm szépen a választ.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
11: Hallatszom? Tisztelt házelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselőasszony. A környezetvédelmi szabály is csak akkor ér valamit, hogyha betartják és betartatják. A környezetvédelmi bírság pedig nem lehet olyan mértékű és olyan tervezhető egy cégnél, ami már egy üzleti modellt alkot adott esetben, és a következő évi tervükbe bekerül, mint a villanyszámla vagy az irodaszerrendelések. Az ön által felvetett súlyos problémák ismertek az országban, nagyon sokszor elhangzottak itt az országgyűlésben is, és emiatt ugye a TISZA programjával összhangban egyébként létrehozzuk az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóságot. Ez a főhatóság 2027. január 1-jével jön létre. Ez több szakaszban fog teljesen felállni, és a végső teljes felállás a regionális területi szervekkel együtt, az 2027. szeptembere lesz. Ez az első szakasz, ez az akkumulátoripart fogja elsősorban érinteni. Ugye ez az, amit már nagyon vár az ország, több szegmense, és nem csak Debrecenben vagy Gödön, hanem Komáromban, Iváncsán és több területen is. Az egységesebb és következetesebb és hatékonyabb ellenőrzési gyakorlatot kívánunk bevezetni, illetve a jogsértés súlyát, ismétlődését és a környezetben okozott károkat is figyelembe fogjuk venni, hogy visszatartó erejű legyen a működése a főhatóságnak. A szabályszegéseknél pedig el tudom önnek mondani, hogyha a legsúlyosabb szabályszegések esetén akár 5 milliárd forintos bírság is kiszabható lesz, és a büntetőjogból már ismert 3 csapás elvének mintájára létrehozzuk azt a módszertant, hogyha 5 éven belül 3-szor szegi meg ilyen súlyosan az adott gyár, ipari létesítmény a környezetvédelmi előírásokat, akkor a nettó árbevételének minimuma 0,5%-áig bírságolható.
1: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Viszontválaszra megadom a szót képviselőasszonynak, parancsoljon egy perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a választ, államtitkár asszony. Én azt gondolom, hogy a választópolgárok joggal várják el tőlünk ezt a határozott fellépést, amit államtitkár asszony is fölvázolt, és én egyetlen egy dolgot szeretnék kérni a minisztériumtól, hogy az új hatóság felállítása után az ellenőrzések során fordítsanak kiemelt figyelmet azokra a térségekre, ahol már eddig is számtalan panasz és jelentős környezeti probléma merült föl, és amelyek a minisztérium előtt is ismertek. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Viszontválasz illeti meg az államtitkárasszony, parancsolja.
11: Abszolút kiemelten fogjuk kezelni ezeket a területeket, hiszen az embereknek joguk van tudni, hogy mi zajlik a környezetükben, és az államnak pedig nem úgy kell reagálnia, hogy megnyugtatja a lakosságot, hogy ne aggódjanak, nincs itt semmi látnivaló, hanem pontosan az a feladata, hogy ellenőrizzen, mérjen, és ha szükséges, akkor intézkedjen. Úgyhogy mi ezen leszünk megfelelő szakemberekkel, egyébként rendelkezésre áll a szakembergárda az akkumulátoripar tekintetében, mert ugye ez is elhangzott aggodalomként. Ez egy új korszak lesz valóban, képviselőasszony, nem csak új intézmény, és azért kell mindezt megtennünk, mert a levegőnk, a vízünk és a földünk az nem a minisztériumunké, nem a kormány és nem is az országgyűlésé, és nem is azoké, akik itt élnek ma ebben az országban, hanem azoké és akik utánunk jönnek, a jövő nemzedéké.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, dr. Takács Árpád, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, megbecsülést a rendőrségnek címmel. A miniszter úr jelen van, ezért Takács Árpád képviselő urat illeti a szó, parancsoljon.
12: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, hát sajnálom, ez egy ilyen nap hasonló kérdésekkel. Szóval abból kell kiindulni, a Tisza párt választási ígéretek között szerepelt nyilván, önök is tudják, és rövidítek, hogy új bérrendszert vezetnek be. Azonban, ami fontosabb, hogy sokkal többször hangzott el, hogy azonnali béremelést hajtunk végre a rendvédelmi szférában, és ennek ellenére a kormány és a belügyminisztérium júniusban elkezdte a döbbenetes bejelentés sorozatát. Több alkalommal bejelentették, hogy augusztus végére elkészül az a javaslat, amely ezt a bérrendszernek az átdolgozását tartalmazza. Július 17-én meg egy egészen elképesztő közlemény volt, hogy kicserélik a rendvédelmi állománynak a tavaszi, vagy a nyári és a téli köznapi ruházatát. És akkor tehát érdemi bérrendezés helyett egyenruha cserét terveztek. Azonban azt meg kell jegyeznem, hogy ennek az állománynak nem ruhatára van szüksége, hanem érdemi bérrendezésre. A következő kommunikációs húzás a nyár utolsó napján történt, hogy bejelentették azt, hogy elkészítették ezt a bérrendezési javaslatcsomagot, nem tudom már hanyatszorra, azonban ez is bizalmatlanságot okozott, főleg miniszter úrnak a Facebook posztja, amiben már költségvetési hiányra is hivatkozik. Tehát a nagy valamiről, amiről majd egyszer döntenek, meg majd amit egyszer majd bejelentenek, bejelentést, másnap szeptember 1-én egy újabb követte, születésnapi alkalmából minden rendőr elmert szolgálatmentes napra. És nem csak a rendőrök, nyilván az ott dolgozók is. Ez nyilvánvalóan egy szép gesztus, de több kérdés felvet. Ha folyamatosan az állománynak nem teljesítik az ígéreteket, hanem ruháztatják őket, születésnapi ajándékot adnak neki, miközben a fegyverpénzt sem biztosítják majd, ahogy ezt ön mondta, akkor bizalmi válság fog kialakulni. Higgyel, nekem voltam ilyenben az állomány és a parancsnokok, és az állam és a minisztérium között. És még egy utolsó mondat, oda tartozik még miniszter a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a polgári titkosszolgálatok. Javaslom kiterjeszteni, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés az állománycsoportok között, sőt, javaslom az egészségügyi dolgozónak, legalább az orvos tudna tervezni, hogy azon a napon, születésnapján biztosan nem műt. Az egész kormányzati szférára javaslom kiterjeszteni. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót a miniszter úrnak, 2 perces időkeretben, parancsoljon miniszter.
13: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, olyan jól indult a szakmai kapcsolatunk, annyira korrektül tudtunk beszélni. Megint volt egy-két olyan konkrét hazugság most ebben, amire szeretnék kitérni. Kezdem a fegyverpénzről, ezt sokatszor elmondom. Senki nem törölte a fegyverpénzt, 2030-ban kell erről újra dönteni, ez első. Több megbecsültséget a rendőrségnek, ez a címe a kérdésének, akkor nézzük. Elismerik, hogy alacsony a bérrendszer. Nem mi voltunk kormányon hosszú évtizedekig, alacsony a rendvédelmi állománynak a bére. Ezt kidolgoztuk, meg fogjuk emelni, ez ma is elhangzott a miniszterelnök szájából, lesz béremelés. Emiatt mindenki másodállást vállal, még viccet is csinálnak belőle, hogy hobbiból rendőrök, tűzoltók, mert ő neki kell alapvetően a hivatásukat azért tudják szolgálni, és ezért kell másodállást vállalniuk, mert nem elég a bérük. Azt gondolom, ezt is akadályozták korábban a 24-48-as beosztással, mi visszaállítottak a 24-72-t, hogy erre legyen lehetőségük. A következő tiltották a mobiltelefon használatot, tiltották a visszaszerelést, mi egyből bevezettük azt, hogy vissza lehet szerelni, több mint ezren jelezték a visszaszerelési igényüket. Nem volt érdemi egyeztetés. Most lehet ezt kritizálni, hogy a szakszervezetekkel mi milyen párbeszédet folytatunk. Folytatunk párbeszédet, 14 évig nem volt ott miniszter, sőt államtitkár sem, helyettes államtitkár beszélt a szakszervezetekkel, mi pedig már kétszer találkoztunk a szakszervezetekkel. Nem volt alapvetően visszacsatolási lehetőség, majdnem mindenhol ezt megteremtettük, külön platformokon, vissza lehet jelezni őszintén. Őszintén beszélünk a problémákról, nem statisztikai szemlélettel tekintünk a területre. Az egyenruhát is lehet gúnyolni, de amikor azt mondják, hogy a bakancs az második használat után szétmegy, akkor igenis el kell indítani egy olyan folyamatot, amelynek végén 2027 végén 2028 elején a közbeszerzések után remélhetőleg el tudjuk indítani bizonyos ruházati elemek cseréjét, és beszélhetnék az óriási teherről, a csökkenő létszám mellett, az infrastruktúráról, az rendőrösök állapotáról és az eszközök hiányáról. Ez a megbecsültség, ha ezen változtatunk, tehát sorolhatnám még navestig, és lehet gúnyolodni a különböző intézkedéseken, de mi mindig egyes elemen változtatni fogunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszontválaszra megadom a szót, egy perces időkeretben szerintem. Parancsoljon képviselő.
12: Miniszter úr, higgyel, hogy most is egy nyelven beszélünk, és értékelem, hogy ott van ezeken az egyeztetéseken, és elfogadom azt, amit mondott, de higgyel, a bakancs nem azért rossz, mert két használat után tönkre, mert győződjön meg róla, vegye föl, legyen szíves kétszer. Dolgozott olyan helyen, ahol voltak bakancsok, tehát biztos, hogy ezt meg tudja tenni. Én azt mondom, hogy terjesszék ki a belügyminisztérium teljes ágazatára születésnapot, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés megint tűzoltó, meg rendőr, meg katasztrófavédelem, meg polgár védelmi dolgozók között. És igaza van önnek, tehettünk volna sokkal többet, valóban. De önök azt ígérték a kampányban, hogy önök jobbak és különbek lesznek, mint mi. És nem, hogy különbek és jobbak lennének, hanem egyszerűen, amit ígértek, azt nem teljesítették, ez az azonnali béremelés. Azt nyilatkozta ön, hogy több tárca áll sorba a költségvetésnél. Azt javaslom, miniszter úr, ne álljon sorba, menjen a sor elejére. Lögdösődjön, mert ön a magyar biztonság letéteményese, és az alárendeltjei pedig, akik biztosítják ezt a rendet és a kiszámíthatóságot. Mert ha ezt nem teszi, akkor úgy tűnik, hogy a belügyminisztériumban mindenki elégedett a fizetésekkel. Önök az állományével, az állomány pedig az önökével. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a miniszter urat. Parancsoljon, miniszter úr, egy perces időkeretben.
13: Higgy el, mindent megteszek azért, hogy a bérrendezés minél hamarabb megvalósuljon. Nem tudom, hogy a korábbi miniszterelnök mikor beszélt 10-15 percet a rendvédelmi állományról a parlamentben. Azt gondolom, mai nap elég határozottan kiállt a miniszterelnök a teljes belügyi ágazat mellett és a helyzet rendezése mellett. Amit pedig ugye korábban mondott akár az országos rendőrfőkapitánynak a döntéséről. Ez is azt mutatja, hogy egy másfajta szervezeti kultúrát építünk. Ez az ő döntése volt a rendőrségre vonatkozóan, ez az ő autonómiája, mert igenis szeretnénk több autonómiát adni a különböző szerveknek. Hogyha az országos katasztrófavédelemnél vagy a büntetés végrehajtásnál hasonló döntés születik, én nem fogok elébe állni. Én azt gondolom, hogy ez egy munkáltatói döntés kell, hogy legyen, mint ahogy nagyon sok esetben szeretnénk visszaadni az autonómiát a különböző szerveknek és a különböző szinteknek. Ez is a változás része, és azt gondolom, hogy ez is a megbecsültséget mutatja. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. Most 18 óra 11 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Radics Béla, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Igazak a hírek, hogy már a gender érzékenyítést készítik elő az iskolákban címmel. Radics Béla képviselőrat illeti a szó 2 perces időkeretben.
14: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Igazából miniszter asszony szemébe akartam ma nézni, úgy feltenni ezt a kérdést, sajnálom, hogy nincs itt. Remélem, hogy azért nincs itt, mert éppen az irodájában írja alá lemondó levelét. Államtitkár úr, ön is pontosan tudja, hogy az elmúlt 100 nap eredménye, csak hogy stílszerű legyek egy nagy karú. De hogy a kérdésre rátérjek. Az egész ország tanulhatott annak, hogy önök milyen gyorsan álltak bele az oktatás ideológiai átszervezésébe. Első között találkoztak az Amnesty International-en még májusban, a híradások szerint az emberjogi nevelésről és a civil szervezetek iskolai részvételről diskuráltak. A liberális megmondó emberek között a legerősebben támadott, ugyanakkor a magyar szülők részéről a legjobban elfogadott intézkedés az volt, amikor kitiltottuk az LMBTQ érzékenyítő foglalkozásokat az iskolákból, nem tettük ki a gyermekeinket ennek az istentelen propagandának. Az új hírek szerint a háttérben már megkezdődött az iskolák ideológiai megnyitásának a szerepe. A Fidesz továbbra is kitart amellett az elv mellett, hogy a gyermekek szexuális nevelése és az értékek és az értékrend közvetítése kizárólag a szülők joga és felelőssége, senki másé. Államtitkár urat szeretném megkérni, hogy nézzen rám, amikor hozzábeszélek. Ez egy fontos kérdés, a magyar szülőknek ez egy fontos dolog. Láttuk, hogy a Tisza a szüleik, nagyszüleik ellenhangolta a gyermekeiket a kampány során. A támogatásuk érdekében ugyanakkor ez a kérdés már egy olyan beavatkozási család életében, amely súlyos következményekkel jár. A szülő a neveléshez való jogának elsődlegesnek kell, hogy legyen. Arról nem is beszélve, hogy a társadalmunk elemi érdeke, hogy a diákjaink, a kisiskolások, az óvodások ne a hagyományos családmodell leértékelésére és a nem identitás megkérdőjelezésére ösztönözzük, hanem a hagyományos keresztény értékeket, a család fontosságát hangsúlyozzuk számukra. Mindezek ellenére egyre több iskolából hallani olyan megkeresésekről az iskolaigazgatók részéről, amely az egyes tanárok esetében azt méri fel, hogy hogyan viszonyulnak az LMBTQ kérdéshez, és hogyan hajlandóak lennének ilyen témában oktatni a tanulókat. Egyenes kérdés, egyenes válasz várok. Tervezik-e az LMBTQ propaganda beengedését az iskolákba, módosítják-e az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, a checkpoint kérdés
1: képviselő
14: pedig az,
1: mikor kérnek bocsánatot fejezze be a kérdését.
14: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Az államtitkár úrnak megadom a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár úr.
15: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Radics úr. Sokadszorra hozza fel a témát, amelyre itt most már sokadszorra ugyanazt a választ tudom adni önnek. A kormány nem készül semmilyen ideológiai programot bevezetni a iskolákba, és nem is kívánja csorbítani a szülők jogait. A minisztérium semmilyen az LMBTQ témák iskolai oktatására, vagy úgynevezett genderérzékenyítésre irányuló programot nem készít elő. Ilyen tartalmú felmérésre, megkeresésre vagy adatgyűjtésre az intézmények nem kaptak központi utasítást. Ha a képviselő úrnak konkrét iskoláról vagy megkereséséről van szó, tudomása, azt kérem, hogy nevezze meg, és akkor majd kint megbeszéljük, hogyha ilyen van természetesen. A minisztérium minden konkrét jelzést meg fog vizsgálni, és ellenőrzetlen szóbeszédekből azonban nem lehet felelős következtetéseket levonni. Szexuális nevelésre, ahogy eddig is a biológia óra keretében van lehetőség, esetlegesen szakorvos bevonásával. A gyerekeknek pedig érdeke, hogy az iskolában legyen ilyen lehetőség. Ennek hiánya tapasztalat szerint gyerekek, fiatalok teljes családok életét tehetik tönkre. Azok a gyerekek viszont, akik szexuális edukációban vehetnek részt, később kezdik a szexuális életet, és kevésbé kitettek a szexuális erőszaknak, valamint a nem kívánt terhességnek. Egy demokratikusan működő minisztérium meghallgatja a szakmai és civil szereplőket, a döntéseit azonban a jogszabályok, a gyermekek érdekei és a saját szakmai programja alapján hozza meg. A Tisza kormány álláspontja ezzel kapcsolatban teljesen világos és változatlan, a gyermekek biztonsága, a szülők jogainak tisztelete és a minőségi oktatás ugyanannak a felelős oktatáspolitikának az alapja, és nem egymással szemben álló célok. Összefoglalva az elmondottakat, továbbra is csak a Fidesz képzeletében létezik genderértékenyítési program, nincs ilyen irányú központi felmérés, és nincs előkészítés alatt az LMBTQ témák iskolai oktatásának bevezetése. Kérem képviselő urat, hogy jövőben ne üljön fel álhíreknek, és a gyermekeket ne használja fel bizonyítékok nélküli politikai riogatásra. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Latortai Csaba, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Ön szerint mely kritériumoknak és milyen okból nem felel meg a KDNP delegátja címmel? Dr. Latortai Csaba, önné a szó, parancsoljon.
16: Köszönöm a a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. A független közmédia testületet a médiatörvény idén júniusi módosítása. Az indoklás szerint a közszolgálati média és hírszolgáltatás biztosítására függetlenségének védelmére hozta létre. A KDNP nyilvános pályázatot hirdetett, ennek eredményeképpen jelöltük Marti Zoltánt a testületbe, aki életútja alapján minden szempontból alkalmas a tisztségre. A Művelődési Bizottság augusztus 26-án meghallgatta, aki a terveinek megfogalmazása után a feltett kérdésekre is teljes körű választ adott. A Tiszás képviselői többség ugyanakkor mindenfajta ellenvetés és indoklás nélkül elutasította a jelölését, és ugyanezt megismételték szeptember 2-án is, mikor azonban a Tiszás jelölteket megválasztották. Azóta se kaptunk választ, hogy miért lett a jelöltünk elutasítva. Ez a pökhendi indoklás nélküli elutasítás a 36 éves parlamenti szokásjog és az önök által megalkotott médiaszabályozás sárba tiprása. Pedig látjuk, hogy mekkora szükség volna a teljes és nem a csonka közmédia testületre, mert az az igazság, hogy olyan csak a Kádár korszakban fordult elő korábban, ami a múlt héten történt a Tiszás közmédiában. Az már smafú, hogy a miniszterelnök kommentekben rúgja ki a közmédia vezetőit. A múlt héten már biztonsági őrökkel távolították el az M5-nek a csatorna igazgatóját, mert nem felelt meg a Tiszás gondolatrendőrség parancsainak, nem volt polkorrekt, nem volt politikailag korrekt, és az adásba került műsort is minden platformról utána letörölték.

0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tompály Nikő államtitkárasszonynak, 2 percben parancsoljon.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam, ön sokat szóra hozza ide a témát, annak ellenére, hogy miniszter úr és én is többször elmondtuk már a közmédia átalakításának folyamatát, de akkor nézzük újra röviden és tényszerűen összefoglalva, most nem foglalkozva azzal, hogy önök milyen mélységekbe süllyesztették az elmúlt 16 évben a közmédiát. Nekünk most az a feladatunk, hogy ezt átalakítsuk, működőképessé tegyük és lebontsuk. Hogy a folyamat végén valóban a közé legyen, ahol a szakmaiság, hiteles tájékoztatás és a közszolgálatiság az első. Ennek egyik fontos lépése a független közmédia testület létrehozása, és ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy nem lesz csonka a testület, mert a 6 támogatotta megválasztásával is megalakulhat, és kiírhatják a pályázatot a közmédia vezérigazgatói pályázatára. Ha az ellenzéki képviselőcsoportok a továbbiakban nem állítanak jelöltet, akkor a fennmaradó helyekre szakmai szervezetek által delegált tagok kerülhetnek. Fontos tisztázni azonban, hogy a kormányzatnak ebben nincsen hatásköre, ugyanis a jelölés és a bizottsági döntés a parlamenti frakciók felelőssége, ezzel kapcsolatban pedig a TISZA frakció a kérdésben önállóan hozta meg a döntését, úgyhogy biztatom, hogy forduljon nyugodtan a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjaihoz is. Az emberek azonban azt gondolom, hogy már nem újabb politikai csatározást várnak, hanem azt, hogy amikor bekapcsolják a televíziót és a rádiót, akkor valóban bízhassanak abban, amit látnak és hallanak. Amikor pedig valóban összeáll egy független, szakmai és a közérdekeit szolgáló közmédia, azt gondolom, hogy az lesz a fontos, hogy honnan, hová jutottunk. Hogy a cél egy nézhető, sikeres, hiteles közmédia. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Mikor és hogyan teszik lehetővé, hogy a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munka után címmel? Boda Nikoletta. A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerinti feladat és hatáskörrel rendelkező Kármán András pénzügyminisztert bízta meg. A kérdésre a miniszter felkérésére Boda Nikoletta államtitkár fog válaszolni. Dúró Dóra képviselőt illeti a szó, 2 percben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkárasszony. A Mi Hazánk mozgalom többször szorgalmazta, hogy a kormány tegye lehetővé a férfiak számára is, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek. Ez az ígéret a TISZA párt programjában is szerepelt, így időszerűnek tartjuk ismét az országgyűlés elé hozni ezt a kérdést. A miniszterelnök korábban a költségvetési források szűkösségével indokolta ennek elmaradását, ebben az esetben azonban lehetőség van legalább a sávos bevezetésre. Az OECD jelentése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött éveinek számát tekintve Magyarország az utolsó előtti helyen áll az uniós tagállamok között. A magyar férfiak várható élettartama 5 évvel, egészségben eltöltött életéveinek száma pedig 9 évvel elmarad az uniós átlagtól, nem az unió vezető államaitól, hanem az uniós átlagtól. A legnyomósabb indok az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindösszesen 61,5 év, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni. Ez azt jelenti tehát, hogy sokan egyáltalán nem is érik meg, vagy csak nagyon rossz egészségi állapotban érik meg a nyugdíjas éveiket. Nemzetközi példák is alátámasztják azt, hogy a nyugdíjba vonulással járó életmódváltás akár 4-6 évvel is megnövelheti az egészségben eltöltött életévek számát a férfiaknál. Mindezek alapján kérdezem államtitkár asszonyt, tudja-e a kormány támogatni legalább azt, hogy először 43 év munkaviszony után, az azt követő évben már 42 évet követően, majd 41 és 40 év után is elmehessen nyugdíjba az, aki ezt a lehetőséget választaná. Mikor lát arra esélyt államtitkár asszony, illetve a kormány, hogy bármilyen formában elinduljon ennek az intézkedésnek a bevezetése? Várom érdemi válaszát.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony, most megadom a szót Boda Nikoletta államtitkárasszonynak, 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. A kormány a megalakulása óta azon dolgozik, hogy abban a költségvetési helyzetben, amit az előző kormánytól örökölt, a lehető leghamarabb megvalósítsa azokat a célkitűzéseket, amit a választások előtt vállalt. A nyugdíjintézkedések közül az első fő feladatunk

0: Azt, hogy jelentősen megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, hiszen senkinek sem szabad a létminimum alatt élnie. 2008 óta az öregségi nyugdíjminimum 28.500 forint, amit a kormány 2027. január 1-ével megemel 120.000 forintra, illetve 10%-kal emeljük a rokkantsági és rehabilitációs ellátást is. 65 éves kor felett pedig rájuk is vonatkozni fog az öregségi nyugdíjminimum 120.000 forintra történő emelése. Az elmúlt évtizedekben a nyugdíjasok nem kapták meg a kormányzattól azt a gondoskodást és törődést, ami megillette volna őket, ezért is zárkóztatjuk fel először a legalacsonyabb összegű nyugdíjakat. A kormánynak egy olyan társadalomban kell jelenleg számos rászoruló csoportnak minél hamarabb támogatást nyújtania, amelyben az előző kormány elhanyagolta a legnehezebb helyzetben élőket. Az elmúlt évek és évtizedek után most nem apró korrekciókra, hanem tényleges, jelentős és rendszer szintű változtatásokra van szükség, ezek pedig forrás és időigényesek. A kormány célja, hogy a férfiak számára is megteremtse a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulás lehetőségét, a nők 40 tapasztalataira támaszkodva fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága mellett. Fontosnak tartjuk azt is, hogy egyéni élethelyzetekhez igazodva nagyobb szabadsága legyen a magyar embereknek ahhoz, hogy nyugdíjba tudjanak vonulni. Ennek kapcsán azonban a költségvetés fenntarthatósága is nagyon fontos szempont, amit nem szabad elfelejtenünk. Mindezek mellett tehát azt szeretném mondani, hogy ezeket a vállalásokat lépésről lépésre fogjuk megvalósítani, a szükséges szakmai egyeztetéseket lefolytatva és a többi kormányzati intézkedéssel összhangban.
1: Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Köszönöm. Bárkányi Bence, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, végre megkapják a megbecsülést a szociális és gyermekvédelmi dolgozók címmel. A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerinti feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi minisztert bízta meg. A kérdésre, a miniszter felkérésére dr. Barna Szabó témaállamtitkár válaszol. Most Bárkányi Bence képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. Az elmúlt 2 évtizedben azok az emberek kapták a legkevesebb anyagi megbecsülést, akik az egyik legnehezebb, legfelelősségteljesebb munkát végezték. Gondoljuk csak a szociális szférában és a gyermekvédelemben dolgozókra, vagy a nevelést és oktatás közvetlenül segítő szakemberekre, a NOKS munkatársakra. Ők azok az elhivatott szakemberek, akik nap mint nap a legkiszolgáltatottabb honfitársainkért, rászorulókért és a gyermekeinkért dolgoztak erejükön felül. Az elmúlt évtizedekben csak hitegették őket, a hivatásukat anyagilag semmilyen komolyabb megbecsülés nem övezte. A Tisza kormány 2 lépésben jelentős béremelést hajt végre ezeken a kulcsfontosságú területeken, így végre megteremtve számukra a tisztességes megélhetés alapjait. Tisztelt államtitkár asszony, az előző kormánytól éveken át csak a kifogásokat hallgattuk, hogy miért nincs pénz azokra, akik a leginkább rászorulókat gondozzák. Kérem államtitkár asszonyt, tájékoztasson bennünket, hány ember mindennapjait teszi könnyebbé ez a döntés. Köszönöm szépen megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót dr. Barna Szabó Tíme államtitkárasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt képviselő, tisztelt ház, köszönöm a kérdését. Valóban olyan emberekről beszélünk, akiknek a munkája nélkül nem működhetne sem a szociális ellátórendszer, sem a gyermekvédelem, és az oktatás-nevelés segítők nélkül pedig megfelelően nem működhetnének az iskoláink és az óvodáink sem. Olyan szakemberekről beszélünk, akik nap mint nap ápolják az idős honfitársainkat gyakran a halálukig, akik olyan gyerekeket nevelnek, gondoznak, terelnek, akiknek valamilyen oknál fogva nincs családjuk, vagy nem lehetnek a családjukkal, illetve olyan nehéz sorsú családokat segítenek, hogy maradjanak minél tovább család. emellett a fogyatékkal élő honfitársainkat is segítik. Évente ezekkel a szolgáltatásokkal emberek százezreinek nyújtanak segítséget, és ez pont azt a réteget érinti, ahol a legkiszolgáltatottabb helyzetben élők vannak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban mintegy 90 ezer ember dolgozik, és hogyha az oktatás-nevelést közvetlenül segítő munkatársakat is ehhez hozzáveszünk, akkor több mint 100 ezer honfitársunknak tudjuk ezt a béremelést, és rajtuk keresztül a családjuk megélhetését javítani. A kormány álláspontja világos, a hivatástudat nem helyettesítheti a tisztességes bért, de akkor most nézzük a számokat, hogy mi volt az örökségünk a Fidesztől. Tehát jelenleg, amivel átvettük egy ilyen szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi dolgozónak a bruttó fizetése 524 ezer forint volt, ez 180 ezer forinttal, 26%-kal maradt el a nemzetgazdasági átlagtól. Ha belegondolunk, azokat nyomták a legjobban a víz alá, akiknek a legkiszolgáltatottabb emberekért kellett dolgozni. Ez nincs összefüggésben sem a társadalmi értékkel, sem az itt dolgozók felelősségével. Éppen ezért a kormány úgy döntött, hogy két lépcsőben jelentős béremelést hajt végre október közepétől és jövő év januártól. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Tisztelt Országgyűlés, Vitályos Eszter a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Mikor kapják meg az Arany János programban résztvevő érintett egyházi és magánfenntartási iskolák a jogszabály alapján nekik járó támogatás címmel? Vitályos Eszter képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Elindult a tanév. A tanévnyitó beszédekben nagyon sok szép szó esett az oktatás fontosságáról, a tehetségek támogatásáról, a kritikus gondolkodásról és arról, hogy az iskola nem pusztán tudást ad, hanem a jövő generációit készíti fel az életre. Ehhez képest a tanév indulásakor olyan óriási változásokat egyelőre senki nem tapasztalhatott itthon. Maradtak a tankerületi struktúrák, csökkentették ugyan a kompetenciamérések számát, miközben éppen arról beszélnek, hogy az adatalapú oktatás irányítás mennyire fontos. A legnagyobb kommunikációs sikerüknek pedig azt állították be, hogy egy nappal rövidebb lesz a tanév. Nos, ennek az oka egészen egyszerű, mivel szeptember 1-e idén kedre esett. Ettől eltekintve a tanév rendje lényegében változatlan maradt. Miközben tehát a szavak szintjén sikernek állítanak be sok mindent, a tehetséggondozás fontosságáról beszélnek, a valóságban mégiscsak úgy tűnik, hogy már a meglévő 2 évtizede működő és az ország egyik legjelentősebb tehetséggondozó programjának finanszírozását sem sikerül időben biztosítaniuk. Az Arany János programban résztvevő állami tankerületi fenntartású intézmények finanszírozása a tankerületeknél rendelkezésre áll, az egyházi és magánfenntartású iskolák esetében viszont pályázati út van. Az érintett intézmények a pályázatokat már márciusban benyújtották, kifizetés azonban a mai napig nem történt, annak ellenére, hogy a költségvetés tartalmazza a program működtetésére fordítandó összeget. A kérdéseim egyszerűek és egyértelműek. Meg fogják-e kapni az Arany János programban résztvevő érintett egyházi és magániskolák a jogszabály alapján nekik járó támogatást, avagy nem? Ha igen, mikor kerül sor a támogatási szerződések megkötésére és a pénzek kifizetésére? Ha nem, mi az üzenetük ezeknek az intézményeknek? Tapsoljanak és dobogjanak, attól talán jobb kedvük lesz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt hölgyem, mi először beszélünk itt ma, úgyhogy igyekeztem jól fölkészülni ebben és pontos választ adni önnek. Az Arany János programok, csak hogy ezt mindenki tudja, ezek 2000-ben és 2004-ben indultak el, amelynek az volt a célja, hogy a tanulói iskolák sikerességének elősegítése, a sérülőkeny tanulói csoportok középfokú iskolai előrehaladásának, tehetséggondozásának támogatása, a lemorzsolás megelőzése komplex pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális eszközrendszerrel. A programok célcsoportja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló tanulók, hátrányos helyzetű településről érkező tanulók, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, vagy a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő szintén rászoruló tanulók. Az Arany János programokat megvalósító egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények program és ösztöndíj támogatása a 2026-os évben a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatán állt rendelkezésre. Az ön által is idézett jogszabály alapján a programokban résztvevő nem állami fenntartású intézmények pályázati úton történő forrásigénylésével kapcsolatosan az akkori belügyminiszter 2026. április 21-én döntött, mintegy 400 millió forint összegű programtámogatást és több mint 125 millió forint ösztöndíj támogatást ítélt oda az érintett intézményeknek a tanulók támogatása céljából. A folyósításról a megelőző oktatási irányítás nem rendelkezett, így arról a szükséges szervezeti, jogi keretek kialakítás követően lehetett intézkedni. Ezek az intézkedések megtörténtek, a támogatói okiratok kiadása már megkezdődött, az intézmények legkésőbb 2025. október 15 napjáig hozzájutnak a program megvalósításához szükséges forrásokhoz. Egyébként ezek az egy tanuló jutó támogatási összegek 2013 óta nem változtak, éppen ezért a kormány nem csak az idei kifizetéseket kívánja rendezni, hanem a program hosszú távú, kiszámítható finanszírozását is meg akarja teremteni, az esélyteremtés, a társadalmi, valamint az integrációs mobilitás segítése érdekében. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Veszélyben a bűnmegelőzés címmel. Rétvári Bence képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
6: Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Bízom, hogy olyan kérdést vetek fel, amiben a végén teljes mértékben egyet fogunk érteni. Az alaptételben biztosan egyetértünk, hogy a bűnmegelőzés az egy nagyon fontos feladata a rendészetnek, rendvédelemnek. Széchenyi István is mondta, hogy könnyebb a bajt elkerülni, mint a már bekövetkezett szerencsétlenséget orvosolni. Ezért mondhatjuk, hogy minden adóforint, amit a bűnmegelőzésre szánunk, az jó helyre megy. Ezen a területen a bűnmegelőzési tanácsnak nagy szerepe van. Azt hiszem, a sikereit az elmúlt években mindketten láthattuk, és ennek a működéséhez a titkárságnak és a bűnmegelőzési központnak kulcs szerepe van. Ugyanakkor nagyon gyakran minden érintett szoros együttműködésre van szükség, hogy minden információ kulcsfontosságú lehet, bármilyen bűnmegelőzési célról beszélünk. A hírek szerint azonban a belügyminisztérium másképp képzeli a bűnmegelőzést, és át akarja alakítani a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkárságát. A hírek szerint a 30 fő stratégiai képzési, támogatási és területi feladatokat egyszerre ellátó szakmai műhelyén egy lényegesen kisebb koordinációs egység maradhat csak. Ezt lehet kis szervezeti átalakításnak nevezni, azonban egy minisztériumi organumúram változása a valóságban az egész jelző és együttműködési láncokat megszakíthatja. Szerintem ön is úgy gondolkodik, hogy legjobb, hogyha megelőzzük a bűncselekményeket, ha mindenkit tájékoztatunk, hogyan ne legyen ilyen-olyan csalásnak vagy erőszakos bűncselekménynek az áldozata, vagy más módon megelőzzük a bűncselekményeknek az elkövetését. Én bízom benne, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, amely mindenki megelégedésére szolgált az elmúlt években, tovább folytathatja működését megfelelő létszámmal, megfelelő kerettel, megfelelő titkársággal. Bízom benne, hogy a válaszával meg fog nyugtatni, hogy itt semmi változás nem fog történni, legfeljebb bővülés, de semmi miképpen nem leépítés. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Halmai Ferenc Tibor államtitkárnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Én személyesen is nagyon örülök, hogy a képviselő az utóbbi időben nagyon aktívan és nagyon kreatívan aggódik a közbiztonság és a rendészeti állomány gondjairól. Én nagyon örültem volna, hogy annó végrehajtóként, ott a végrehajtásban ugyanezt tapasztaltam volna, amit akkor azért nem egészen így történt. Abban egyetértünk, hogy a bűnmegelőzés kiemelten fontos feladat, hiszen én is azt mondtam mindig, hogy az a legjobb bűncselekmény, ami meg sem történik. Én azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. Nagyon sok minden másban nem. Éppen ezért örömmel tájékozhatom, hogy a bűnmegelőzés nem veszélyben van, hanem megerősödik. A Tisza kormány nem leépíti, hanem korszerűsíti a magyar bűnmegelőzés rendszerét. Szükség is van erre, hiszen az önök kormányzása alatt 2021 óta 154 ezerről 233 ezerre nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. 2009-ben a kábítószeres bűncselekmények száma 4828, ugyanez a szám 25-ben már 7710, ez kb. 60%-os növekedés. Nyilván ez azt jelenti, hogy a bűnmegelőzés nem működött tökéletesen. A belügyminisztérium ezért átvilágítást végzett a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács működésében, és nyilván elsődleges cél, hogy az újonnan felálló szervezet, ti egység méltó szakmai, politikai és társadalmi szintre emelje a bűnmegelőzést azzal, hogy a rendszer szintű problémákra reagál, jogalkotási minisztériumok közötti koordinálási feladatokat lát el. Én azt gondolom, hogy ez egy belső javaslat, amit még kormány elé kell vinni, és mindenképpen rendészeti kontroll alatt szeretnénk tartani, hiszen ez önöknél nem így volt. Azt gondolom, hogy nem megengedhető az, hogy a kormány által évente biztosított forrás közel 50%-a évről évre ugyanazokhoz a szereplőkhöz kerüljön. Azon kívül az önök sok szereplős tanácsa kitalálta azokat a dolgokat, az okosságokat, amiket elköltötte a pénzt, majd a végrehajtás jó részét letolta az egyébként is leterhelt állománynak. Összefoglalva tehát, a bűnmegelőzés nincs veszélyben, a hazai bűnmegelőzés rendszere fog megújulni, amit a kormány elé fogunk vinni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Elismerik-e a művészek munkáját és szellemi közösség formáló erejét címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. A művészek nehéz helyzetben vannak, és a hatályos szabályozás egyáltalán nem alkotó barát, kimondottan alkotó ellenesnek is lehetne nevezni, mert a művész nem értékteremtőként, hanem kereskedelmi kis és középvállalkozóként kezeli, hiszen be kell őket sorolni valamilyen vállalkozási formában. Például egy könyv vagy egy képzőművészeti alkotás megszületése mögött évekig tartó munka, fizetetlen alkotói munka áll. A jelenlegi rendszer azonban csak a terméket látja, az embert és a mögötte álló rengeteg munkaidőt nem. A kiadók a szellemi tulajdonból származó bevételnek mindössze a 10-15%-át adják az alkotóknak, miközben az összes terhet és kockázatot addig a művész viseli. A nyomdai költségek a képzőművészetben használt alapanyagok ára az elmúlt években megduplázódott, és erre jön még az adócsapda, ha az alkotó tisztességesen akar működni. Más országokban az állam alapellátást, művészeti ösztöndíjakat és szociális biztonságot biztosít, felismerve, hogy alkotó ember nélkül nincs nemzeti kultúra. Ezzel szemben nálunk az állam egy mű megszületése előtt a többéves alkotómunkát nem ismeri el valódi munkaként vagy kiadásként, a bürokrácia és a hatalmas adóterhek pedig a magyar művésznek amellett kell választania, hogy most vagy alkot, vagy éhen hal. Kérem tisztelt államtitkár asszony válaszát azzal kapcsolatban, hogy tervezik-e az alkotói szakaszban adó- és járulékmentesség biztosítását, vagy valamilyen alapellátást, művészeti ösztöndíjakat a művészek számára, kötelezik-e a kiadókat, hogy a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó bevételek minimum 60%-át fizessék ki az alkotóknak, a kereskedő, idézőjelbe kereskedő kategóriát felváltja-e a kulturális alkotói státusz, ez nyilván sokkal korrektebb lenne a művészek számára, csökkentik-e az adminisztrációs terheket, indítanak-e állami képzéseket az alkotók fejlődésének támogatására? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tompa Enikő államtitkár asszonynak, parancsolja.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Több ponton is egyetértünk, társadalmunk egysége elképzelhetetlen a közös kultúránk nélkül, úgyhogy ezért örömmel tájékoztatom arról, hogy a munka elkezdődött a könyvpiaci, közművelődési és előadó művészeti támogatási rendszer kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. Az alkotók szervezeteivel minisztériumunk minden esetben párbeszédre törekszik. El is kezdődött ennek érdekében a közös munka az irodalmi szakszervezettel, ami a szerzőket és az irodalmi szakembereket tömöríti, és elkezdtünk dolgozni az alkotói életpálya modell kidolgozásán. Ugyanígy az illusztrátorok friss szerveződését is üdvözöljük, és velük is elkezdtük már a kapcsolatfelvételt. Ami a kiadókra vonatkozó kérdés feltevését illeti, képviselő úr, itt némi helyreigazítással élnék, ugyanis a könyvterjesztési láncok a könyvből származó árbevétel 55%-át követelik, a kiadók a bevétel 45%-át kapják meg, ebből fizetik a szerkesztőt, a tördelőt, a kiadó munkatársait, a megnövekedett nyomdaköltségeket és a szerzőt. Mivel a szerzők honoráriuma a könyv borítóárához kötött, 15%-os szerzőjogdíjjal számolva a kiadók minimum 50-50%-ban osztoznak az alkotókkal a valódi eredményen. Jól látható, hogy a könyvek árbevételének jelentős része nem a kiadóknál csapódik le. Ennek ellenére abban is egyetértünk, képviselő úr, hogy béreken valóban nagyon magas az adó. Meggyőződésem, hogy szükségszerű a kereskedelmi árés csökkentése, illetve egy kedvezőbb adózási forma, például a kata visszavezetése, amit az előző kormány egy tolvonással törölt el, mi pedig tervezzük ennek a visszavezetését. A jövőt illetően elmondanám, hogy a könyvutalványok támogatási rendszerének kialakításán már dolgozunk az irodalmi szakszervezettel közösen. Célunk, hogy az állami támogatás egyszerre szolgálja a pedagógusok, könyvtárosok, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók igényét, illetve a szellemi műhelyek és az alkotók érdekeit is. Dolgozunk azon, hogy az olvasást ösztönző állami támogatás végre az alkotókhoz is eljusson. Úgyhogy közös célunk a könyvszakma és az alkotók támogatása, ebben nincs vita köztünk, képviselőtársam.
1: Köszönöm szépen államtitkár asszonynak. Tisztelt Országgyűlés, Müller Anna, Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az Oktatási és Gyermekügyi Miniszternek. Visszaadjuk a magyar diákoknak, ami jogosan jár nekik címmel. Müller Anna képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Az elmúlt évek egyik legfájóbb politikai bűne az volt, hogy az Orbán kormány ellehetetlenítette a fiataloknak az Erasmus programban való részvételt. A magánalapítványi mutyik és a Fidesz káderekkel kitömött egyetemi kuratóriumok miatt. Így vastag falat húzott a magyar diákok és Európa közé. Ezzel tudatosan elvették tőlük a nemzetközi tapasztalatszerzés és a határokon átnyúló tudás lehetőségét. Mondjuk ki világosan, túlszulejtették a magyar jövőt csak azért, hogy a saját embereiket betonozhassák be a felsőoktatásba. A TISZA programjában világos vállalást tettünk, visszaadjuk a magyar diákoknak mindazt, ami jogosan jár nekik. Szeptember 1-jével felállítottak a szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő kuratóriumok, így helyreállítottuk az átláthatóságot és visszaszereztük a bizalmat. Tisztelt államtitkár úr, kérem, tájékoztassa az Országgyűlést és a nyilvánosságot, hogy áll jelenleg az Erasmus projekt visszaállítása. Mikor és hogyan indulhatnak el az új pályázatok, hogy fiataljaink végre újra a legkiválóbb egyetemeken tanulhassanak?
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. És megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Ez idáig 21 modellváltó magyar egyetem azért nem vehetett részt az Erasmus és Horizont programokban, mert a Fidesz az uniós elveket megsértve a saját pártkatonaival töltötte fel az érintett egyetemek vezetőtestületeit. Ennek árát pedig éveken keresztül a magyar egyetemi hallgatók, a kutatók és az oktatók fizették meg, akik emiatt kimaradtak a nemzetközi vérkeringésből. Márpedig nemzetközi pályázatok, kutatási együttműködések és szabad mobilitási ösztöndíjprogramok nélkül a hazai tudomány sem lehet igazán versenyképes. Azért, hogy ennek végre véget vessünk, augusztus 31-ig a kormány teljesítette azokat a feltételeket, amelyeket az Erasmus Plus program blokkolásának feloldásához szükségesek. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázat sikeres volt. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. Az új vezetés megbízása a határozott időre, 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 27-ig tart. A minisztérium tehát a maga részéről minden szükséges lépést megtett. Ehhez már csak az Európai Unió tanácsának kell visszavonnia vagy módosítania a 2025-2506-os számú végrehajtási határozatát. A blokkolás feloldásáról a bizottság 2026 őszén fog határozatot hozni, ezt követően indítható el újra az Erasmus Plus program. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a Tempusz Közalapítvány és az Európai Bizottság is azon dolgozik, hogy az érintett egyetemek Erasmus Plus programba történő visszatérése, valamint az uniós források felhasználása a szükséges uniós döntés követően a lehető leggyorsabban elinduljon, és akár már a 2026-27-es tanévben is újra igénybe tudják venni az előző kormány által megfasztott Erasmus lehetőségeket. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a Tudományos és Technológiai Miniszternek, miért hozták nehéz helyzetbe a Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja programban résztvevő vállalkozókat címmel. Szabadi István képviselőre illeti a szó 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A júniusi szóbeli kérdésemre miniszter úr a Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja programmal kapcsolatban azt válaszolta, hogy a program pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatást 6000 vállalkozásnak ítélték meg, és 40 szállító cég vesz részt a konstrukcióban. A tavaly ősszel aláírt támogatói okiratok szerint a projektek megvalósítására és az elszámolások benyújtására 2 év áll rendelkezésre. Ehhez képest a kormány július 17-én megjelent határozata a teljesítés határidejét idén szeptember 30-ára hozta előre, vagyis alig több mint 10 hónapra rövidítette. A határidőben beérkezett elszámolások alapján is csak azok a támogatásokat fizetik ki, amelyeket az ellenőrzés során megfelelőnek minősítettek. A Mi Hazánk a támogatási feltételek utólagos, egyoldalú és a vállalkozókra nézve lényegesen hátrányos módosítását rendkívül aggályosnak tartja. A vállalkozók ugyanis a pályázati kiírás és a megkötött szerződések alapján vállalták el a munkát. További problémát jelent, hogy a hivatalos elszámolási rendszer sokszor órákon át elérhetetlen, és az eddigi kifizetések is jelentős késésben vannak, miközben a már teljesített és kiszámlázott munkák után az áfát a vállalkozásoknak már teljesíteniük kellett, azaz be kellett fizetniük. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy amennyiben a program pénzügyi fedezete valóban rendelkezésre áll, úgy, ahogy a miniszter úr mondta is, mi indokolja a megvalósítási határidő egyoldalú és utólagos lerövidítését? Garantálja-e a kormány, hogy minden olyan projektet kifizetnek, amelynek elszámolását a megadott határidőig szabályosan benyújtották, és egyetlen vállalkozást sem éri hátrány a hivatalos elszámolási rendszer akadozása miatt? A kormány milyen határidőt vállal a támogatások kifizetésére? Ezekre mind-mind választ és korrekt választ várnak a vállalkozók. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bicskei László államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
11: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését. Ezeket a vállalkozásokat nem mi hoztuk nehéz helyzetbe, ezeket az előző kormány hozta a nehéz helyzetbe, ahogy a legutóbbi kérdése során is elmondtuk, a források rendelkezésre álltak, csak az előző kormány nem tette lehetővé, hogy azok éven túl 2026-ban is felhasználhatóak legyenek. Ezt mi azóta orvosoltuk, a 12/28/2026-os július 17-én megjelent kormányhatározatban több mint 7,3 milliárd forintot biztosítottunk ennek a programnak a finanszírozására. A szeptember nem akartuk azonnal lezárni ezt a programot, ezért szeptember 30-as határidőt hagytunk meg, hogy mindenki rendezetten befejezhesse a programot, aki még akar elszámolásokat benyújtani, azokat beadhassa. De minél gyorsabban szeretnénk egy valódi, a KKV-k digitalizációját elősegítő programot elindítani. Azon dolgozunk, hogy egy sokkal átgondoltabb, célzottabb programot tudjunk indítani, aminek hatékonyabb lesz a működése, nagyobb lesz az elérése, és jobb növekedési lehetőséget fog tudni biztosítani ezeknek a KKV-knak. Azt is egyértelműen garantáltuk akkor is, és most is garantáljuk, hogy minden szeptember 30-áig szabályszerűen benyújtott és pozitívan elbírált elszámoláshoz, kifizetéséhez biztosítani fogjuk a forrást. Az elbírálások és a kifizetések már folyamatosan zajlanak, erről a minap tájékoztattuk a szállítókat is, a célunk pedig, amit ahogy eddig is elmondtuk, ezt a jelenlegi programot rendezetten lezárni, és utána pedig egy minél gyorsabban, egy minél jobb programot elindítani. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm szíves együttműködésüket, az elnökrést pedig átadom dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak. Viszontlátásra!

0: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ülésvezető elnökként is a mai napon. Összegző módosító javaslatok vitájával folytatjuk munkánkat. Soron következik elsőként a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 405-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem dr. Bóka Zsoltot, a bizottság előadóját 15 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó.
1: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. szeptember 3. ülésén tárgyalta a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló TPER 405-ös számú törvényjavaslatot. A bizottság a határozati házszabály 46. szakaszának megfelelően folytatta le az eljárását. A törvényjavaslat célja a hatályos törvényi szabályozás terminológiai egységének megteremtése, a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken. Mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket a megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig a kormány megbízott elnevezésre vezeti át. Továbbá mindezeken felül alapvető célja még a javaslatnak, hogy a miniszterelnök illetménye a költségvetés teherbíró képességével arányosan kerüljön megállapításra, annak az elvnek a messze menőkig történő szem előtt tartásával, hogy az állami vezető elsődleges kötelezettsége és felelőssége a közszolgálata. Erre tekintettel a törvényjavaslat a miniszterelnök illetményének a megállapítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket is módosítja. A törvényjavaslathoz képviselő módosító javaslatot nem nyújtott be, ugyanakkor a Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban a Vidék és Településfejlesztési Bizottság, mint részletes vitára kijelölt állandó bizottság 35 pontos módosító javaslata volt. A törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai első pont hivatkozási számon egy pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot. Ezek a módosító javaslatok nyelvhelyességi és jogtechnikai jellegű pontosítások, amelyeket a kormány is támogat. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdései alapján 14 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében és 0 tartózkodás nélkül elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy a záró szavazáson a szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e most felszólalni, vagy a vita végén? A vita végén. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a kijelölt Vidék és Településfejlesztési Bizottság nem állított előadót, ezért most a képviselői felszólalásokkal folytatjuk a munkánkat a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces felszólalásra nincs lehetőség. Most pedig megadom a szót László Endre Mártonnak, a Tisza képviselőjének.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A T405-ös számon benyújtott a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet általános és bizottsági vitája is heves indulatokat váltott ki az ellenzék soraiban. Legfontosabb érvük a vármegye elnevezés megtartása mellett az volt, hogy része a Szent Istváni örökségnek. Talán itt az ideje, hogy önök elé tartsunk egy Szent Istváni tükröt. Vajon az a politika és az az 5824 napig tartó kormányzás, amely a demokrácia újkori történetének egyik legnagyobb és legszégyenteljesebb választási bukásához is vezetett egyben, valóban Szent István örökének volt tekinthető? Szent István uralkodásának egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a különböző törzsi és hatalmi érdekek fölé tudta helyezni a közös államot és egyesítette a nemzetet. Önök ezzel szemben megosztottságot, gyűlölködő, karaktergyilkos propagandát, uszító plakátözön zúdítottak a nemzetre 16 éven át. Poloskáztak, kiközösítették és lehazalárulózták az egyetnemértőket. Listázták az embereket, egyéneket és szervezeteket tettek tönkre, gyűlöletből, bosszúból vagy éppen nyereségvágyból. Mi visszaadtuk az embereknek a lelki szabadságát, a média függetlenségét, és újra biztosítottuk azt, hogy minden társadalmi réteg, politikai irányzat az egységes nemzet részeként élhesse az életét, szabadon vállalhassa véleményét, minden törvénytisztelő ember megbecsült része legyen a nemzetnek. Szent István intézményeket hozott létre. Önök ellenkezőleg felszámolták, bezárták például az oktatási, a környezetvédelmi és az igazságügyi minisztériumot is. Sok más fontos és hasznos hivatallal együtt. Mi újra felállítottuk ezeket az önálló intézményeket a nemzet szolgálatára. Szent István felelősséget érzett a következő generációért. Önök elűzték őket az országból, a tönkretett oktatásüggyel, az elszabadult lakásárakkal, a beomló gazdasági környezettel és az ódon kirekesztő világnézetükkel. Mi végrehajtjuk az oktatás reformját, beindítjuk a szociális és bérlakás programot, és hazahívjuk a szabad és haladó szellemiségű ifjúságot, olyan politikai, erkölcsi és gazdasági környezetet teremtve, amelyben jól érezhetik magukat, és családot alapítva itthon élhetik le az életüket. Szent István nem csak azt mondta meg, hogyan kell a hatalmat gyakorolni, hanem azt is, hogy milyen erkölcsi és politikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki az országot vezeti. Türelem, igazságosság, irgalmasság, a tanács meghallgatása, más népek megbecsülése. Önök ebből melyiket követték? A türelmet? Az igazságosságot? Az irgalmasságot? A tanácsok meghallgatását? Más népek megbecsülését? Anélkül, hogy hosszasan sorolnám a példákat, egyszerűen csak kijelentem, hogy egyiket sem. Mi elfogadó, emberséges és toleráns országot építünk, tiszteljük a szomszédjainkat és meghallgatjuk mások tanácsát, így a választókét is. Szent István egy európai államot épített. Önök arra törekedtek, hogyan fordítsanak hátat Európának, és hogyan tegyék hazánkat újra a posztkommunista Oroszország, vagy épp a kínai kommunista párt csatlósává. A megye megnevezés visszaállításának törvényjavaslatára önök azonnal kommunistázni kezdtek, Rákosit emlegették. Nem emlékszem, hogy a tisztelt ellenzéki képviselők ugyanilyen hevesen emlegették volna az ország kommunista csatlós állami múltját, amikor Szijjártó külügyminiszter úr Lavrov ölebbeként viselkedett, és elárulva hazánkat és a szövetségi rendszereinket bizalmas információkat adott ki. Akkor sem kommunistáztak, amikor az orosz titkosszolgálat kibejárt a magyar külügyminisztérium rendszerében, vagy amikor kémbankot alapított Budapesten. Nem szólaltak fel bőszen kommunistázva akkor sem, amikor a kínai kommunista párt akart egyetemnek álcázott kémközpontot nyitni Magyarországon, vagy amikor megjelentek a kínai rendőrök és kommandósok Budapest utcáin. Kérdem én, hol volt akkor a Szent Istváni hagyaték? Netán zaciba adták a titkosított kínai gigahitel miatt? Önök hiteltelenné váltak és méltatlanok arra, hogy Szent István történelmi és politikai örökségét rajtunk kérjék számon. Azt majd megteszik a választóink 3,5 év múlva. Szent István öröksége a tisztességes, becsületes kormányzásban, a nép önzetlen szolgálatában, a köz érdekének hosszú távú érvényesítésében és hazánk európai úton történő fejlődésében mutatkozhat meg napjainkban. És mi ezért jöttünk a parlamentbe. Addig is kérem fogadják el, hogy az ország lakosságának döntő többsége újra megyének akarja hívni a megyét, és sem főispánokat, sem más döbrögiket nem akar látni a magyar közigazgatásban. Kérem, hogy támogassák szavazatukkal a TPER 405-ös törvénytervezetet, de ha mégsem tennék, legalább alaposan nézzenek bele Szent István tükrébe. Köszönöm a figyelmüket.
0: A következő felszólaló Csúszda Gábor, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az eredeti törvényjavaslathoz képest ez az összegző módosító javaslat semmilyen érdemi változtatást nem eszközöl, ugyanúgy technikai jellegű módosításokat tartalmaz, és éppen ezért, ahogy az eredeti törvényjavaslatot, ezt sem fogjuk támogatni. Erre három okunk van, amelyet mindenféle politikai felhang nélkül szeretnék megosztani önökkel. Egyrészt, hogy ez a módosító javaslat teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a történeti hagyományainkat. Habár a törvénymódosítás arra hivatkozik, hogy önök tiszteletben szeretnék tartani a történelmi hagyományainkat, ez alapján nem tudjuk eldönteni, hogy melyik korszakra gondolnak. Tehát a Szent Istváni államra, amely majd több mint ezer évig fönnállt, vagy pedig az elmúlt évtizedek kommunista államszervezési modelljére szeretnének tisztelettel tekinteni. De ezt hagyjuk is, ez egy elvi kérdés. Ami talán ennél a költségvetés állapotának tükrében fontosabb, az az, hogy pénzpazarlás, pénzkidobás ez az intézkedés, hiszen 500 millió forintot fog ez körülbelül kivenni a költségvetésből, hiszen újra módosítani kell a táblákat, intézményi táblákat. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb intézkedések is lettek volna a közigazgatás vonatkozásában. És ami talán a legfontosabb, hogy semmilyen érdemi előrelépést nem hoz ez az intézkedés, tehát semmivel nem teszi jobbá a közigazgatást, és azt gondolom, hogy nekünk, akik itt ülünk az országházában, mindannyiunknak közös felelőssége, és azt gondolom, hogy közös érdeke is az, és közös célja, hogy jobbá tegyük, még jobbá tehessük a közigazgatást. Tehát érdemi kérdést nem igazán boncol ez az előterjesztés, habár a közigazgatásnak lennének olyan fontos kérdései, amelyekre szerintem a magyar társadalom igenis választ szeretne kapni. Csak egy pár ilyen kérdést sorolnék fel, hogy egy kicsi inspirációt adjak majd a minisztériumnak, és hogy milyen kérdésekkel lenne érdemes inkább foglalkoznunk. Mikor lesznek kinevezve például a kormányhivatalok élére vezetők? Ugye 7 megye kivételével nincsen vezetője a kormányhivataloknak. Mi lesz a sorsa a járási hivataloknak, a kormányablakoknak, milyen átalakításokat terveznek, erről már ugye többször is beszéltünk. Mivel tervezik javítani a közigazgatásnak a további hatékonyságát? Folytatódik-e a köztisztviselők, kormánytisztviselők béremelése? És hogyan tervezik megvalósítani az önkormányzatok reformját? Ugye már az előző ciklusban is szó volt arról, hogy az önkormányzati világ az reformra szorul, mind feladatellátás tekintetében, mind pedig finanszírozás kérdésében. Én Borsodoboly-Zemplén vármegye 3-as számú választókerületét képviselem, 71 település tartozik oda. Rengeteg település vezetővel beszélve vannak nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő önkormányzatok. Segítségre van szükségük van arra, hogy meghallják a hangjukat, és egy olyan finanszírozási rendszer átgondolását szorgalmazzák, amely valóban a települések és a településen élőknek az érdekét fogja szolgálni. És talán az egyik nagyon fontos kérdés így a végére, amelyet szinte minden település vezető megkérdez, főleg az, aki érintett, hogy ugye volt szó korábban róla, felrepentek olyan hírek, hogy a település vezetők vonatkozásában is be fognak vezetni cikluskorlátozást, tehát hogy nem korlátlan ideig, hanem nem szeretnék éveket mondani, hogy mennyi ideig, de hogy ők is csak korlátozott időtartamban tudják viselni ezeket a hivatalokat. Ezekre a kérdésre várnak szerintem valójában választ az emberek, és bízom abban, hogy ezekről fogunk tudni, ezekről az érdemi kérdésekről vitázni majd a következő hetekben, hónapokban itt az országgyűlés falai között. Köszönöm szépen!
0: Következő felszólaló Rétvári Bence, a KDNP részéről. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mi továbbra is ellenezzük ezt a törvényjavaslatot. Törös ellenezzük, hogy mindenhol a jogszabályokban kicseréljék a vármegyét megyére, a főispánt pedig kormány megbízottra. Ez egy történelmi hagyomány, ezer éves magyarságunk része. Csak azért, mert a Fidesz kormány alatt is így hívták a megyéket, hogy vármegye, meg csak azért, mert a Fidesz kormány alatt is így hívták, hogy Főispán, a vármegyei közigazgatás vezetőjét, ez szerintem nagyon szűk látókörűség a Tiszától, hogy csak ezért bosszúból egy 1000 éves hagyományt eltöröl Magyarországon. Elmondtuk az általános vitában, nem akarom elismételni, Rákosiék csinálták ezt Magyarországon. Úgyhogy a Fidesz gyűlölet iránti szűk látókörűség az egy történelmi hagyományt is eltöröl, ez a gyereket a fürdővízzel együtt kiöntésének az esete. Magyar Péter ma, miniszterelnök úr, ma napirend előtt tatárjárásról, negyedik Béláról és az ország újjáépítéséről beszélt, önmagát negyedik Bélához hasonlítva. De hogyha felütjük a történelmi könyveket, akkor negyedik Béla hogy építette újjá az országot a tatárjárás után? A főispánoknak birtokadományokat adott, hogy abból a főispánok kővárakat építsenek, és mellé fölállítsanak nehéz lovas hadsereget. A főispánokkal építette újjá ezt az országot. Ha a Magyar Péter arról beszél, hogy országépítés, minden részén a magyar történelmünknek, Szent István idejében, reformkorban, de akár a tatárjárás utáni második honalapítás idején is, a főispánokra támaszkodva épített kővárrendszert, a főispánokra támaszkodva épített nem könnyű lovas, hanem nehéz lovas hadsereget negyedik Béla is. Mert ez a történelmünknek a része. Nem kell annyira gyűlölni a Fideszt, hogy ezt elvessék. A másik toposz pedig, hogy Szent Istvánnak a nyugati orientáció az azt jelentette, hogy mintha mindent kiszolgált volna. Hát dehogy is. Hát ugye második Konrád saját fia számára hercegségé akarta tenni Magyarországot. Szent István ezt nem hagyta, ezért fegyveres erővel törtek ránk. Eljöttek a Rábáig, aztán tovább Győrig. Szent István a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, úgy nyerte meg ezt a háborút, hogy igazából nagy csatát nem is vívtak magyar területen, de második Konrád seregei 1030-ban bár a nyár elején betörtek, de aztán ki kellett, hogy vonuljanak éhezve és ziláltan az országunkból, Esztergomot már el sem érték. Mert Szent István is, amikor arra volt szükség, hogy a független Magyarországért konfliktust vállaljon, akkor nem csak kelet irányba vállalta, hanem nyugat irányba is. Az a fajta sematikus, felszínes történelmi szemlélet, amit megpróbálnak itt mindig ránk zúdítani, ez egészen nem állja meg az időnek a próbáját. És amikor arról beszélnek önök, hogy 16 évig, mintha ebben az országban nem eredmények születtek volna, hanem csak sorscsapások történtek egymás után, hát akkor Magyar Péter miért volt 14 évig a Fidesz-KDNP kormányzatnak a része? Ezt az ellentmondást oldják fel magukban. De mindegy is, önök ezt át fogják erőltetni. Számomra ez csak szomorúság, hogy míg a lengyelek büszkék a vajdaságaikra, míg a szlovénok büszkénik a zsupányaikra, addig mi a saját történelmi neveinket eltöröljük, és helyette valami általános, lélektelen nevet próbálunk, mint a kormány megbízott beiktatni a magyar közigazgatásba. Szerintem büszkék lehetnénk rá, büszkék lehetünk arra, hogy nem egy üvegből és betonból épült épületben vitatkozunk, hanem egy gyönyörű szép történelmi parlament épületben, nem egy tucat, ami mindenhol lehet. Tehát kormány megbízott, a világ minden országában lehet. Chilében, Ausztráliában, bárhol bevezethetik. De mégiscsak az ispánnak, főispánnak Magyarországon történelmi hagyományai voltak, a vármegyének történelmi hagyományai voltak. Szerintem jó az, amikor egy ország büszke hagyományaira, jó az, amikor a lengyerek, a szlovénok és mindenki más ezeket a neveket viszi tovább, és ez nem egy aktuál politikai kérdés, hanem politikai oldalok fölött álló kérdés. Ez sajnos úgy látom itt nem fog összejönni, ettől függetlenül szerintem érdemes a magyar történelmet tanulmányozni, ahogy az elén is mondtam, a KDNP továbbra sem támogatja ennek a javaslatnak ezeket a részeit. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most Dúró Dórának, az Országgyűlés alelnökének, a Mi Hazánk képviselőjének adom meg a szót hozzászólásra. Parancsoljon, képviselőasszony!
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Azt, hogy a megye elnevezés a kommunistáktól ered, azt nem mi találtuk ki, hanem egy történelmi tény. Ők vezették be ezt az 1950-es években, és amit az általános vitában is elmondtam, Kristóf István kommunista képviselő e ház falai között a következőt mondta. Idézem. Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva, népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását, és országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. Ez az a történelmi hagyomány, amihez önök most visszatérnek. és nemzeti minimumnak kellene lennie annak, hogy Rákosi Mátyás vagy az ő időszakában bevezetett elnevezés, ami ráadásul a Szent Istváni hagyományt írta felül, és akarta a magyar történelmet megmásítani, hogy ezt a hagyományt 2026-ban nem lehet bevezetni, nem lehet megtagadni Szent István elnevezését, nem Orbán Viktorét, Szent Istvánét, és bevezetni helyette a rákosista hagyományt. Ezek az elnevezések közösségi emlékezetet hordoznak. Ez nem egy semleges döntés a Tisza párt részéről, hogy megváltoztatja a vármegyét megyére, hanem egy tudatos, értékrendi állásfoglalás. Szent István örökségétől térnek át, és térnek rá Rákosi Mátyás örökségére. Nyugat-Európában, számos országban fennmaradtak a történelmi elnevezések a közigazgatásban, Svájctól kezdve Lengyelországon és Hollandián át az Egyesült Királyságban is, és senkinek eszébe sem jut, hogy megtagadják ezeket az elnevezéseket, senkinek eszébe sem jut az, hogy a történelmi elnevezések megtartása az gátja lenne egyébként a modern közigazgatásnak, mert hogy miniszter asszony nem átallotta ezt mondani az általános vitában, hogy a modern közigazgatásra való áttérés az egyik indoka annak, hogy a vármegye és a főispán elnevezést önök megszüntetik. Ráadásul az is egy világos értékválasztás az önök részéről, hogy már a kormányzásuk első 100 napjában beterjesztették ezt a javaslatot, annyira sürgős Szent István örökségét eltörölni, sőt, annyira fontos, hogy ilyen költségvetési helyzetben is több mint 500 milliárd forintot elköltenek arra, hogy eltöröljék ezt az elnevezést. Ezek mind-mind tények, amiket felsoroltam, és teljesen világossá teszik azt, hogy érzéketlenek a magyar nemzeti hagyományok iránt. Egészen döbbenetes az a cinizmus, amivel beszélni tudnak Szent Istvánról, és lehet a Fideszre visszamutogatni, és valóban akár a közigazgatásban, akár a külpolitikában számos jogos kritikát meg lehet fogalmazni a Fidesz politikájával szemben, az Orbán kormányok politikájával szemben. De az a kérdés, hogy azért ki a felelős, hogy önök azok, akik megváltoztatják a vármegye elnevezést, ami nem Orbán Viktortól ered, hanem Szent Istvántól ered, és rátérnek a Rákosi Mátyás idejében Magyarországon bevezetett megye elnevezésre. Ez az önök kétharmadának a felelőssége, az, hogy a Fidesz mit tett kormányon, az meg a Fidesznek a felelőssége, hogy ők milyen elnevezést vezettek be adott esetben. A Mi Hazánk mozgalom szerint nemzeti minimumnak kellene lennie annak, hogy Rákosi Mátyás hagyománya nem írhatja felül 2026-ban Szent István király hagyományát, és a magyar történelemben 950 éven keresztül fennálló vármegye elnevezést nem írhatja felül egy külföldről Lenin és Sztálin politikája alapján ránk oktrojált a Szovjetunióból induló elnevezés. Nagyon sajnálom, hogy önök számára ez nem része a nemzeti minimumnak, és megváltoztatják egy kommunista elnevezésre a magyar nemzeti történelmi hagyománynak az elnevezését. Köszönöm a figyelmet!
0: Következő felszólaló Horváth Nándor Zsolt, a Tisza képviselője.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Már az előző vitán is észrevettem, hogy önök megpróbálnak beleszorítani minket egy ilyen konstruált kommunikációs mezőbe. Azonban szeretném visszautasítani minden frakciótársam nevében, hogy minket Rákosi Mátyáshoz és egyéb kommunista vérdiktátorokhoz hasonlítsanak. Ebben a frakcióban senki nem tagadja a történelmi örökséget, a történeti identitást, és azt a tradíciót, amit hordozunk magunkkal, sem a történeti kontinuitást. És ha már történeti kontinuitás, akkor így a főispánok elnevezéséhez azért szeretnék árnyalt képet adni. A főispán, a mindenkori hatalom, azaz a királynak volt a reprezentánsa helyben, vármegyei szinten. És tudjuk, hogy azért a magyar történelemben volt néhány száz olyan év, amikor ez a hatalom, ez nem egy szuverén hatalom volt, kedves Duró Dóra képviselő asszony, hiszen nagyon sokszor, főleg az adminisztrátori rendszerben Habsburg érdekeket szolgáltak ki. Aki ténylegesen aki ténylegesen a vármegyei ellenállást képviselte, az az Alispán volt. Ha bemennek a levéltárakba és kikérik az Alispán iratokat, akkor látni fogják azt, hogy az Alispánok voltak azok, akik a vármegyei ellenállást biztosítani tudták. És egyébként miután megtörtént a kiegyezés, utána sem volt túlságosan pozitív konnotációja a főispánoknak. Ez egyébként a magyar irodalomban is megjelenik, hogyha Jókai Mórt olvas, vagy hogyha Mikszáth Kálmánt olvas, akkor ebből gyönyörűen kiviláglik. És ha már Mikszáth Kálmán, akkor idéznék tőle is, amit a főispánokról mondott. A főispán semmi egyéb, mint a miniszter bőrének azon része, amiből szíjat is lehetne hasítani. Ezt Mikszáth Kálmán mondta, és nem én. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Jávé, hát az sokkal nagyobb probléma. És higgyék el, most még itt van, most jelenleg ugye nincs itt, mert a kérdések előtt kimenekült, de Magyar Péter még tagja az országgyűlésnek, miniszterelnök, ott van Ruf Bálint is, hogy fűtse ezeket az indulatokat, de nem lesznek itt örökre. Önök viszont a jegyzőkönyvekben örökre ott lesznek, hogy kik azok, akik ezeket megszavazták, igen, képviselő asszony, így van, szerintem is elég durva lesz az idővel. Mindig ott lesznek, gondoljanak erre. Biztos meg fogják szavazni, csak szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amik most itt átmennek az országgyűlésben, az AVH-val kapcsolatban, a vármegye rendszer eltörlésével kapcsolatban, a teljesen abszurd és illegitim mandátumkorlátozásokkal kapcsolatban, az önök neve mindig ott lesz. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Bújdosó Andrea Annának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony.
2: Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház. Egy dátumot mondok. 2022. július 28. Ki tudja, hogy mi történt ekkor? Ekkor szavazták meg azt, hogy kormány megbízottból főispán legyen. 2022-ben. A Fidesz, ha jól tudom, 2010-ben kezdte el a kormányzást. Tehát 12 évig akkor ezek szerint a Rákosi utat követték, ha jól értem. Akkor ez a következtetés ebből. Ha ez annyira fontos volt, akkor 12 év alatt lett volna idő, hogy rálépjenek arra az útra, amit önök a Szent útnak tartanak, de ezek szerint nem tették. A Mi Hazánk, ha jól tudom, nyugodtan mondják, nem ellenezte ezt a kinevezést, de anakronisztikusnak és a valóságtól elrugaszkodottnak nevezte a parlamenti vitákban, úgyhogy elég furcsa, hogy most egy kicsit más szempontból világítják ezt meg. Csak gondolkozzanak ezen. Köszönöm.
1: Most megadom a szót a kormány képviseletében Halmai Ferencnek, a belügyminisztérium államtitkárának. Képviselő úr.
3: Elnézést kérek, tisztelt elnök úr, nem a kormány képviseletében szerettem volna, csak nem akartam visszaülni a helyemre.
1: De hát pedig úgy illik. Nyugodtan menjen át a helyére. Egyelőre, és addig megadom a szót Panyi Miklósnak, a Fidesz képviselőjének.
4: Köszönöm. Köszönöm a szót. Legalább így akkor még időt is nyert államtitkár úr. Néhány dologra reagálnék, mert egy-két olyan állítás elhangzott, ami egy kicsit megint csak nonsens, és jó lenne néhány kérdésben tényleg elérni a nemzeti minimumot. Horváth Nándor képviselő úr több példán keresztül mutatta be, hogy miért volt, vagy lehetett akár rossz konnotációja a vármegyének, vagy a főispánnak. Ugye beszéltünk itt ma Szent István örökségéről, és ugye abban nincs vita, hogy Szent István államalapítónk munkásságának a révén lehetett, tudta magát megszervezni a Magyar Királyság, és az alapokat ő tette le, és nem véletlenül augusztus 20-án emlékszünk az ő munkásságára. De ha Szent Istvánt az alapján ítélnénk meg például, hogy mondjuk mit tett például Vazullal, és mit tett ugye Vazul fiaival, ugye jól tudjuk, hogy ugye megvakítatta, a fiait pedig elűzte, nem túl szép dolog, de mégsem ez alapján ítéljük meg Szent Istvánt. Tehát alapvetően egy korszellemben történteket, és egy korszellemnek egy adott korban történtekből levezetni, hogy akkor egy bizonyos intézmény, vagy jogintézmény, vagy pedig egy történelmi hagyomány, vagy pedig egy történelmi személynek a megítélése az milyen, az azt gondolom, hogy nagyon félre tud minket vinni. És azt gondolom, hogy a vármegye kérdésének, hogy a vármegyének milyen szerepe volt a magyar államiság közigazgatásának az életében, és hogy alapvetően milyen funkciót töltött be a Magyar Királyság megerősödésében, fennmaradásában, mert nem kellene, hogy vita legyen közöttünk. És én a mai napig nem hallottam önöktől egy olyan indokot, hogy miért van szükség erre a módosításra, azon túl, hogy itt most, mivel ezt korábban a Fidesz bevezette, és ez valamilyen választási kampányon elhangzott, hogy ezt önök ezt eltökélték, hogy módosítják, ezen kívül bármi észszerű indoka lenne ennek az ezer éves intézménynek és elnevezésnek a módosítására. Én nagyon szeretném

0: önöket, hogy az a, hogy mondjam, ellenszenv, amit a Fidesz kormányzással a korábbi 16 évvel szemben éreznek, és nagyon sokszor megtestesítenek, ez ne vakítsa el önöket, hogy olyan intézményeket vagy olyan eredményeket kidobunk az ablakon, ami egyébként semmi szükség nem volna, és amiben egyébként egyet is érthetnénk. Elhangzott László Endre képviselő úrtól, hogy az elmúlt 5800 nap szégyenteljes volt, egy elég erős és érzelmdús felszólást adott képviselő úr, de hát azt tisztességgel, meg tényleg ilyen nemzeti minimum keresés érdekében kérem önöket, hogy azt azért tessenek már figyelembe venni, amikor erről az időszakról beszélnek, hogy ezt a korábbi Fidesz-KDNP kormányt 4 választáson keresztül a magyar állampolgárok többsége demokratikus választáson megszavazta. Tehát, és egyébként pedig, hogyha ez 5800 nappal problémája van, akkor legyen kedves az ön főnökét is, Magyar Pétert megkérdezni, hogy abból 5200 napot ő akkor miért töltött ennek a borzalmas kormányzatnak a közelében, és ő miért támogatta mindig ezt a szavazatával. És akkor még egy gondolat, ami László Endre képviselő úrhoz kapcsolódik szintén. Nagyon sok olyan állítás elhangzott, ami, hogy mondjam, Oroszország kínai kommunista párt vonatkozásában, amit azt gondolom, hogy önnek, mint kormánypárti képviselőnek a jövőben sokkal megfontoltabban kell majd a szavakat és a mondatokat fűznie, hiszen ön kormánypárti képviselő, ez megint csak egy földrajzi, geopolitikai adottság, Oroszország egyik legnagyobb ugye, energiabeszállítónk, Oroszország nem fog a következő évszázadokban sem odébb menni, ezért, hogyha ön ilyen erős kifejezéseket és kijelentéseket tesz egy ország vagy az ország vezetése vonatkozásában, annak lehetnek következmények. Ugyanígy Kína vonatkozásában jelenleg az egyik legnagyobb magyarországi gyár épül, kínai beruházás keretében Szegeden, ez egy high-tech gyár, mindannyian tudják BYD, és nem gondolom, hogy segíti a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok együttműködését, hogyha ilyen szélsőséges megfogalmazásokat tesz képviselő úr, kormánypárti képviselőként. Azt pedig tényleg szintén helyre kéne tenni, hogy amikor megint nem tudom, ilyen kínai rendőrségről beszél, akkor vegye figyelembe képviselő úr, hogy működnek olyan nemzetközi együttműködési formák, aminek keretében például magyar rendőrök is Horvátországban teljesítenek szolgálatot a magyar turisták magas létszáma miatt, és egyébként erre van európai gyakorlat, és ha már rendészet, és ha már államtitkár úr fog reagálni, akkor tegyük már azt tisztába egyébként a statisztikai adatokkal alátámasztott egyébként az interneten mindenki által felelhető nyilvános információt, hogy 2010-ben az éves bűnözési, a regisztrált bűncselekmények száma az nem 150 ezer, hanem 447 ezer volt. Rossz adatot kaptak államtitkár úrtól, Csontos államtitkár úrtól. Nézzék meg, 447 ezer volt, a 2025-ös pedig 187 ezer. Tehát ebbe volt egy radikális csökkenés. Én azt gondolom, hogy ilyen tárgybeli tévedések, ha elhangoznak, ráadásul miniszterhelyettes úrtól, az szerencsétlen, és mindenképpen korrekcióra szorul, úgyhogy ha már fog beszélni államtitkár úr, akkor mindenképpen én azt gondolom, hogy ezt tegyük helyre, és legyen abban nemzeti konszenzus, hogy itt a közbiztonság tényleg az elmúlt 16 évben valóban jelentős és pozitív változását be. Köszönöm szépen!
1: Akkor most következik felszólalásra Halmai Ferenc képviselő úr a Tisza frakció képviseletében.
2: Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, néhány gondolat azért megfogalmazódott bennem, bár utólag most nem is tudom, hogy most milyen helyzetben ugye megszólított, mint államtitkár, de gondolom innen már válaszolhatok, de mint egyszerű képviselő, hiszen volt rendőr is, tudok erre válaszolni. Hát nem tudom, emlékszik-e képviselő úr, valaki mondott egy olyat annak idején, hogy én csak azt a statisztikát hiszem el, amit magam hamisítok. Tehát az elmúlt 16 év rendőri és illetve rendészeti statisztikáiról talán én ennyit mondanék. Úgyhogy köszönöm szépen, igen, a közbiztonságos semmit nem javult, ugyanúgy romlott. Talán emlékszik arra, hogy 2013-ban nem adtak ki éves statisztikát, vajon miért? mert óriási volt a romlás. Aztán, hogy közben hogyan kellett finomítani különböző jogszabályokkal ezt a statisztikát, én igazából ebben nem mennék bele, de azt gondolom, hogy a rendőrök is a rendészeti állomány, az nagyon jól tudja, hogy tulajdonképpen mi zajlott akkor. Néhány másik dolgot, inkább visszatérve erre a megye, vármegye és a főispán témájára, nagyon sok szó esett itt reggeltől máig erről a 1000 évvel ezelőtti dolgokról, de és a régi hagyományokról, hogy micsoda régi hagyományok vannak. Én visszacsatolnék egy másik nagyon régi hagyományról, nem tudom, hogy ehhez mit szólnak, hogyha ezt is újra bevezetnénk. Szent László például a Szent Lászlói törvények alapján a tolvajok jobb kezét levágatta. Nem hiszem, hogy ez lenne a követendő példa, tehát nem kéne szerintem ezt visszahozni, és nem is indok az, hogy a régi hagyományokat hozzuk vissza, hiszen akkor talán meg kéne próbálkozni ezzel is, de én ezt mindenképpen elutasítanám. A másik mennyibe kerül? Én nem tudom, hogy amikor kötelezővé tették ezt ugye 2023. január 1-től élt, és nyilván a frakcióvezető asszony elmondta, hogy mikor szavazták meg. Hát ez a megszavazás, ez tulajdonképpen semmi más nem volt, mint egy igenis gumicsont. Gumicsont volt azért, hogy ne az inflációról, ne a romló gazdasági helyzetről, a rendszer szintű rablásról, a földbeállt repülőrajtról, vagy egyáltalán arról a, hogy is fogalmazott valaki, hogy illiberális demokrácia? Hűha. Tehát, hogy ne erről beszéljünk, hanem tulajdonképpen ezekről. Én azt gondolom, hogy maximálisan támogatom, és igenis, álljon vissza a megye és a kormány megbízott. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, érdeklődéssel figyelem a jogtörténeti fejtegetést, az én személyes érdeklődésemmel egyébként egybeesik, de felhívom a figyelmüket, hogy mégiscsak a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájánál tartunk. Ezeket a kérdéseket, amiket fejtegetnek, az általános vitában kell megfogalmazni, úgyhogy nagyon kérem tisztelettel Önöket, hogy tartsák a tárgyat, és lehetőség szerint a bizottsági jelentésről és az összegző módosító javaslatról vitázzunk. A következő felszólaló Balla György képviselő úr a Fidesz részéről.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, igyekszem tárgyszerű lenni. Tisztelt Pújdosó frakcióvezető asszony, azt kell mondjam, hogy végtelenül gyenge érve volt. Mert az lehet, hogy nekünk nem a legfontosabb volt ez a névváltoztatás, amikor visszatértünk a Szent Istváni névhez, de úgy látom önöknek gyakorlatilag az első 100 napban az a legfontosabb, hogy visszatérjenek a Rákos István névhez. Horváth Nándor Zsolt képviselőtársamhoz szeretnék szólni még, mert én úgy érzem, hogy ebben a vitában ő tényleg tárgyszerűen és a vita lényegét érintően szólalt meg. A helyzet a következő, hogy a főispán elnevezésen kétségkívül lehet vitatkozni. De a vármegyén ön sem vitatkozott. Sőt, azt mondta, hogy az alispán volt a vármegyei ellenállás, nem a megyei, a vármegyei ellenállásnak az embere. Tehát arra végképp semmi ok nincs, hogy a vármegye elnevezést visszaváltoztassák. Egyetlen egy ok van. Tisztelt képviselőtársaim, pontosan tudják, hogy Magyarországon élő emberek mindegyike már úgy született, hogy megye volt az elnevezés. És lévén nem mindenki történelemmel foglalkozik, ezért az emberek egy jelentős része nem értette, hogy miért is célszerű, miért is jó, miért is a nemzeti gyökereinkhez tartozik, hogy megváltoztassuk a megye elnevezést vármegyére, a kormány megbízottat pedig főispánra. Éppen ezért ez semmi más, mint az ócska politikai haszonszerzés, amit most csinálnak, de szeretném, ha tudnák, hogy egy képviselőnek azon túl, hogy egyébként ilyen dolgokban a népszerűséget keresse, ahelyett, hogy a történelmi hagyományainkat keresse, sokkal fontosabb feladata van. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vita Veres Ádámnak, a Tisza képviselőjének a felszólalásával folytatódik. Képviselő úr, öné a szó.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én azt gondolom, hogy egy kicsit modernkoribb történelem oldaláról is megközelíthetjük ezt a kérdést. Sokan fejtegették itt a képviselőtársak közül a történelmi indokait annak, hogy miért is zajlik most erről tulajdonképpen vita, és én azt hiszem, hogy Bújdosó Andrea, a frakcióvezető azt, hogy rátapintott a lényegi kérdésre itt, csak nem igazán született rá érdemi válasz, és Panyi képviselő úr is hiányolta az indokainkat, de arra nem adott választ igazából még Bala képviselő úr sem, hogy miért volt annyira fontos önöknek ez az elnevezés. Végül is, ha 12 évig nem volt annyira fontos, 22-ben hirtelen fontos lett. Nekem van egy elméletem róla, hogy ez miért történetett meg. Én ugyanis úgy tapasztaltam ebben az országban élve, hogy önök ez alatt 12 év alatt építettek egy neofeudalista hűbérúri rendszert ebben az országban, ami miután elkészült és már megbízhatóan funkcionált, utána elkezdték hozzá megácsolni a díszleteket is. És ennek volt a része a vármegye elnevezésnek a visszahozása, ennek volt a része a főispán elnevezésnek a visszahozása. Erről szólt a várnegyedben végzett tevékenység, aminek eredményeképpen elkészültek azok az épületek, amik igazából soha nem néztek ki úgy, mint ahogy most kinéznek. És az a helyzet, hogy ennek bizony rossz az emléke az országban élő számtalan ember számára. És amikor mi visszaállítjuk ezeket az elnevezéseket a 22 előtti állapotra, akkor azzal azt a rossz emlékű időszakot próbáljuk meg valamennyire kitörölni, illetve visszahozni a jobb emlékű időket a történelem könyvek számára, amit önök gyakorlatilag ezeknek az elnevezéseknek a módosításával a történelem könyvek lapjairól valamilyen szinten saját magukévá téve ezeket az elnevezéseket, az önök rendszerét szimbolizáló dolgokká téve megtettek. És én azt gondolom, hogy mi csak megtesszük azt, hogy visszahelyezzük ezeket az elnevezéseket oda, ahová valók, a történelem könyveknek alapjaira. Úgyhogy én szeretném kérni a képviselőtársaimat, és önöket is, hogyha jó szívvel tekintenek erre a törvényjavaslatra, akkor támogassák ezt a módosítást, és legyenek önkritikusak azzal szemben, hogy mit műveltek önök itt az elmúlt 16 évben, és mit is szimbolizáltak ezek az elnevezések. Köszönöm szépen!
1: Következő felszólaló, szintén a Tisza párt részéről, Jó Járt Erika képviselőasszony.
5: Köszönöm
1: képviselőasszony,
5: szépen.
1: Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én azt szeretném elmondani, hogy ez milyen érzés volt egyszerű választópolgárként. Mi 2023-ban nem ültünk itt a parlamentben, mi egyszerű honpolgárok voltunk itt az országban. És amikor a főispánok és a vármegyék visszavezetésre kerültek, ott nem a Szent Istváni úttal és Szent István örökségével van probléma, hanem azzal, hogy az önök lezüllesztették ezeknek a szavaknak a jelentését Orbán Viktor és a Fidesz kormány örökségévé. Önök úgy tettek itt 16 év alatt, minthogyha minden rendben lenne, és most is ezt látom, mint a hirtelen 3,5 millió szavazó itt előkerült volna a semmiből, akik eddig nem is léteztek. Mi eddig is itt voltunk. Mi voltunk azok, akiket önök poloskáztak, akiket önök hazaárulónak tituláltak, akiket önök rendszeresen megaláztak, és szinte kivetettek a saját hazánkból, és számunkra ezeknek a szavaknak olyan emléke van a jelentésének, amelyet mi nem akarunk tovább megélni. És pontosan ezt érzik azok az emberek, akik ránk szavaztak a Tisza képviselőire, és a Tisza közössége el szeretné törölni ezeket a rossz emlékű szavakat, ezeket a rossz emlékű törvényeket, és ezt a megosztottságot, amit önök 16 év alatt ide behoztak ebbe az országba és a lelkekbe. Nagyon szépen köszönöm.
1: Megadom a szót László Endre Mártonnak, a Tisza képviselőjének.
6: Köszönöm szépen. Panyi képviselő úrnak válaszolnék nagyon röviden. Én amikor azt mondtam, hogy szégyenletes, akkor én a választási vereségre értettem, nem a teljes kormányzásukra, elnézést, hogyha félreérthető voltam. Köszönöm az intelmeit is. Remélem, hogy a Tisza kormány majd nem tesz olyan lépéseket, ami miatt itt szégyenkezve kell csetben ücsörögni. Viszont egy nagyon fontos válaszsal tartozunk valóban az ellenzéknek, a miért tesszük ezt, és Ádám is kiválóan adott rá választ. Röviden azért, mert fontos a lelki béke és a lelki szabadság. Jót tesz a lelkünknek, jól esik a lelkünknek és a választók lelkének, ezt a dolgot most újra megyének hívni, és kormány megbízottnak. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a fennmaradt időkeretek terhére kíván-e még valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok, így most az előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, ahogy a vita elején jelezte Stumpf Péter államtitkár úr a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumtól, hogy igen, így megadom a szót 15 perces időkeretben. Nem hallatszik.
7: Most köszönöm a szót. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Nagyon hosszú volt az általános vitája ennek a javaslatnak, hogyha emlékeznek rá. Azt hiszem, hogy most így ilyen mini verzióban megismételtük ezt az egészet. Néhány észrevételre szeretnék megpróbálni reagálni. És az első ez a történelmi hagyományokkal kapcsolatos kritika, ami éri ezt a javaslatot. És próbáltuk elmagyarázni, hogy ugye ahogyan be lett vezetve, ott sérültek a történelmi hagyományok. Azt gondolom, hogy ez egy tudatos politikai stratégia volt ennek a két kifejezésnek a bevezetése, és azzal, hogy önök bevonták ezeket a politikai térbe, azzal vált konfliktusossá ez a két kifejezés, addig senkinek semmi problémája nem volt egyébként ezekkel a szavakkal. Azok után viszont volt. Feltöltött azzal a tartalommal, ami az emberek szemében a Fidesz elmúlt 16 évét jellemezte, ami az Orbán rendszer volt. És ugye egyébként, tehát azért megadom önöknek, hogy nagyon önazonos volt a döntés, a Vármegye és az ispán kifejezések felélesztése. Ugye egy olyan kormányzattól, amelyik a legvisszafogottabb becslések szerint is 200 milliárd forintot költött arra, hogy a várba költözzön. Aminek a vezetője kastély együttest épített 60 pusztán, mellette extravagáns safari parkkal. Igen, ült az a helyzet, ült ez a kifejezés. Önök mindent megtettek, hogy ne legyen tájidegen, ne legyen idegen az emberek számára, megteremtették a díszleteit is ennek az egésznek. De ugye ez az, akárhányszor mondjuk el tudom, hogyha forgatják a szemüket, ez az, amiből az embereknek elege volt. És elvárják ezt a szimbolikus váltást, szakítást az elmúlt időszakkal, ezért van rá szükség, ezért került ilyen hamar beadásra ez a javaslat, hát nem pont ez, mert ugye ez már csak követi az alaptörvény módosítást nyilvánvalóan. És ugye ennek a szimbolikus szakításnak a része az, hogy a Tisza kormány nem költözik a várba. Ennek a része az, hogy bemutattuk azokat a fényűző minisztériumokat, amik azt is megválaszolják azt a kérdést, hogy hol van a pénz az egészségügyből, az iskolákból, a gyermekvédelemből. De miközben megvolt most kicsiben az a nagyon hosszú vita, meg én voltam a bizottságokban, és volt ott is egy kisebb vita, meg se szólalnak a javaslatnak a másik részéről. Egyetlen megjegyzést nem tettek arról, hogy módosítjuk a miniszterelnöki illetményt. És akkor arra gondoltam, hogy tényleg ennyire fontos önöknek ez a két kifejezés? Értem. Jó, elfogadom. Nekem az volt a benyomásom, hogy könnyebb erről a két szóról beszélni, mint megmagyarázni azt, hogy Orbán Viktor miért keresett 6,6 millió forintot, és mit gondolnak az emberek arról, hogy 3,8 millióra csökkentjük a miniszterelnök illetményt. Erről egyáltalán nem akartak beszélni. Pedig szerintem erről is lehetne legitim politikai vitát folytatni, de önök úgy gondolták, hogy ez nem fontos, nem lényeg. Szerintünk ezek a dolgok fontosak. Tapasztalatban mondom, ez egy rendkívül népszerű javaslat, és hogyha a vármegyéket nem is, én például meg vagyok lepve azon, hogy a miniszterelnök illetmény csökkentését a Mi Hazánk nem támogatja, nem tartja annyira fontosnak, hogy felszólaljanak. Helyette sajnálom, hogy Duro-Duro elment, emlékeztetni szerettem volna arra a kiváló etimológiai előadásra, amit Hantosi képviselőtársunk tartott még az általános vitán. Ugye a megye nem egy szovjet kifejezés, az egy magyar szó. Tehát levezette az eredetét nagyon szépen. Egészen elképesztő, hogy ilyen elhangzik ezen a vitán, de rendben van. Még egy pontra szeretnék reagálni, ami csak érintőlegesen kapcsolódik ide, de Csuzza Gábor említette a... Hát elég sok témát, ugye? Tehát a közigazgatástól kezdve az önkormányzatokig, nem hiszem, hogy most van arra a lehetőség, hogy ezeket megbeszéljük, de azért én úgy láttam, hogy őszintén beszélt az önkormányzatok nehéz helyzetéről, és én egyetértek önnel. Az ön számára is nyilvánvaló az, hogy nem az elmúlt 100 napban kerültek nehéz helyzetbe az önkormányzatok. Tehát egy egészen elképesztő rendszert hoztak önök létre, amivel az önkormányzatokra sújtó folyamatos elvonások mellett ugye folyamatosan táplálták a rendszert a másik oldalon pénzzel, de úgy, hogy az már ugye önök döntsék el, hogy hova kell dugni a lélegeztetőgépnek a csövét, hogy hova adnak és mennyit. Egy folyamatos felépítése volt ennek a kiszolgáltatott helyzetnek. De én egyetértek önnel, és azért szerettem volna reagálni erre az egy megjegyzésre, mert szeretném jelezni, hogy természetesen a választókerületében lévő települések, az ott működő önkormányzatok bátran forduljanak a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumhoz, és segíteni fogunk mindenkinek, ahogyan tudunk. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapunkon kerül sor. Most pedig soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. február 24-i úgyi határozat módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatvitája. Perticsné Kácsor Andrea, Polgár György és dr. Rák Rihárd a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés H-per 5544-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Elsőként megadom a szót Berki Ákosnak, a bizottság előadójának, 8 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
8: Köszönöm szépen, elnök úr! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. szeptember 3. napján tartott ülésén a házszabály 60. paragrafusa szerinti sürgős tárgyalásban megtárgyalta az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. Évi országgyűlési határozat módosításáról szóló H/544. Számú határozati javaslatot. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján 12 igennel, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. A határozati javaslat célja, hogy a parlamenti eljárás szabályait hozzáigazítsuk a Költségvetési Tanács nemrégiben módosított feladat és hatásköreihez. Magyarország alaptörvényének 17. módosítása, illetve ahhoz kapcsolódóan a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló 2026. évi 45. törvény megszüntette a Költségvetési Tanácsnak a központi költségvetéséről szóló törvény elfogadásához, illetve módosításához kapcsolódó előzetes hozzájárulási, kvázi vétójogát. A Törvényalkotási Bizottság ülésén az előterjesztő emlékeztetett rá, hogy a központi költségvetés elfogadása, illetve módosítása az országgyűlés alkotmányos felelőssége, ezért közjogilag nem helyén való a döntés meghozatalát egy közvetlen demokratikus legitimációval nem rendelkező háromtagú testület előzetes hozzájárulásához kötni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor, amelyet Palóc André ad elő 7 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Nos, a Törvényalkotási Bizottság legutóbbi ülésén valóban kialakult egy kisebbségi álláspont. Ennek az ismertetésére vállalkozom a következő percekben. A javaslatot a kormánypárti többség technikai módosításként próbálja bemutatni, csak hogy itt nem pusztán jogtechnikai pontosításról van szó. Ez a módosítás egy korábban meghozott, súlyos politikai döntés parlamenti eljárásba történő végleges bebetonozása. Ugyanis a Költségvetési Tanács kötelező előzetes hozzájárulási jogát, vagyis, hogy itt helyesen elhangzott, a vétójogát, tehát az államadósság szabályhoz kötött költségvetési vétójogát megszüntették. Fontos pontosan fogalmazni azonban, ez nem egy általános politikai vétójog volt. A Költségvetési Tanács nem azt döntötte el, hogy tetszik-e neki a kormány gazdaságpolitikája. Azt vizsgálta, hogy az éves költségvetés, illetve annak érdemi módosítása megfelele az alaptörvényben szereplő államadósság szabálynak. Ha ehhez nem adta meg az előzetes hozzájárulását, a költségvetési törvény elfogadása nem történhetett meg. Ez egy világos, erős és független intézményi fék volt, méghozzá nem más céllal, mint hogy az országot ne lehessen felelőtlenül eladósítani. Ezt a féket először kivették az alaptörvényből, majd most a végrehajtási szabályok következnek. De a legaggasztóbb az, hogy így a költségvetési tanács ugyan szólhat, de már nem állíthatja meg a kormányt, ha az eladósodás útjára lép. A most előttünk fekvő házszabálymódosítás valóban ezt vezeti át az országgyűlés eljárási rendjén, így kivezeti azokat a rendelkezéseket, amelyek a költségvetési zárószavazást a tanács előzetes hozzájárulásához kötötték. A kisebbségi álláspont szerint azonban ennek az időzítése legalább olyan beszédes, mint maga a tartalma. Nem lehet eléggé hangsúlyozni. Közvetlenül a 2026-os költségvetés átírásának elfogadása előtt, amely vitára holnap kerül sor, és alig néhány héttel a jövő évi 2027-es költségvetés vitája és elfogadása előtt a házszabályból is eltüntetik ennek az intézményi féknek az utolsó nyomait. Ez több mint aggasztó, és alig ha tekinthető véletlennek. Előbb megszüntetik az ellenőrzést, utána pedig belenyúlnak egy olyan költségvetési módosítást akadályozó intézményi fékbe, amely például a mostani hiány célt, amikor önök szeretnék 3,7%-ról 7,5%-ra emelni, vagy például az államadósságrátát 74,6-ról 77,5-re, ekkor kiveszik a költségvetési tanács vétójogát. Ez több, mint aggasztó. Mi azonban azt látjuk, hogy nem véletlenül teszi ezt a kormány. Teszi mindezt azért, mert közben a ház elé hozza az úgynevezett valóság költségvetését, de egy valóság írható le ezzel a költségvetéssel kapcsolatban, ez a be nem tartott ígéretek költségvetése. Ugyanis hol vannak ebben a választási kampányígéretek? Egy márciusi követelését fogom szó szerint idézni a miniszterelnöktől, elnézést kérek előre is ennek stílusáért. Elég a dumából és a hangulatkeltésből idézem. Azonnali adócsökkentést és benzinástopot 480 forinton a magyar benzinkutakon, idézett vége. Nos, valóban felmerül a kérdés, hol a 480 forintos benzinástop, mikor 617 forint a 95-ös benzin literenkénti átlagára, a gázolaj 697 forintos átlagáról nem is beszélve. Nos, a kormány elérhető programja, most is fönn van még az interneten, 50. oldalán úgy fogalmaz, idézet következik, megvédjük a munkahelyeket és a munkaerőpiacról kiszorult magyar embereket, segítjük a munkához jutásban, idézet vége. A cél helyes és támogatható, ezért adódik a kérdés, hol a kormány, amikor gyárak zárnak be? Bayer, 1000 munkahely, Bonyhádi Zománcgyár, 150 munkahely, Tószeg, 483 munkahely, Jászberény, 600 érintett munkahely, Jászfényszaru, 151 munkahely. Tehát adódik a kérdés, a kormányzat mit tesz ezekkel, és valóban adódik a kérdés, hogy a kormányzatnak fontos-e a költségvetési fegyelem. Szerintem nagyon tanulságos, hogy pont ebben az időszakban, pont a költségvetési vita előtt, és pont a 27-es költségvetés benyújtása előtt hetekkel a költségvetési tanács vétóját teljes egészséggel elveszik, és ezt az utolsó intézményi féket is megszüntetik. Adódik a kérdés, vajon tényleg az eladósodás útjára lép-e így hazánk, és az utolsó intézményi fék, amelyenek gátat tudna szabni, ezt veszi ki. Ezért kérem önöket, felelősen döntsenek, a kisebbségi álláspontunk továbbra is az, nem támogatjuk ezt a javaslatot, kérem fontolják meg. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e felszólalni. Kérem gombnyomással jelezzék felszólalási szándékukat. Igen, Polgár György képviselő úr előterjesztőként fel kíván szólalni. Jelezni kívánom képviselő úrnak, hogy az előterjesztők együttesen az egész vitában történő felszólalásra 15 perces időkerettel rendelkeznek. Parancsoljon, képviselő úr.
10: Értettem, és köszönöm szépen a szót, elnök úr, és üdvözlöm minden képviselőtársamat. Engedjék meg, hogy az első felszólalásomhoz hasonlóan, ahol a közvetítést online követőket is üdvözöltem, és a személyesen jelenlévőket, most is megragadjam az alkalmat, hiszen a M1, a független közmédia... Na, akkor már nem közvetítjük. Ettől függetlenül örülök, hogy itt voltak velünk, hogy a közvetítés végéig kitartottak. Mi még itt vagyunk. Köszönöm. Nem nézem online a közvetítést, úgyhogy ezért maradtam le erről az információról. Hogy? Oké, nem foglalkozom be.
1: Képviselő folytassa.
10: Kormányzásunknak három fontos alapértékét emelném ki, ez az átláthatóság, a hatékonyság és a jogbiztonság. Ennek mentén terjesztettük elő az első általános parlamenti vitára a mostani házszabályt. A javaslatnak a célja, az gyakorlatilag, hogyha egy mondatba akarom összefoglalni, akkor mindösszesen annyi, hogy a házszabályban, a házszabályt összeharmonizáljuk a Költségvetési Tanács új véleményezési szerepkörével, hogy a közjogi érvényesség fennmaradhasson. Mint ismeretes, a házszabályban ott még a Költségvetési Tanácsnál jóváhagyási funkciót tartalmaz, és ezt mindenképpen szükséges módosítani. A módosítás nagyon sok minden tekintetben alapvetően technikai jellegű módosítást jelent. Kitér arra, hogy a zárószavazást mikor lehet megtartani, kitér arra, hogy milyen eljárási folyamatot kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben módosító javaslata van a Költségvetési Tanácsnak, valamint rendezi azt a helyzetet, hogy a Költségvetési Tanácsnál nincs utólagos tájékoztatási kötelezettsége a kormánynak. Palóc képviselőtársamnak a hozzászólásához csatlakoznék, mert hogy én azt gondolom, hogy itt az előző megbeszélésnél, az első parlamenti vitánál is szóba került, hogy fékek és ellensúlyok. Hogy én azt gondolom, hogy az összes fék és ellensúly az annyit ér, amennyire hagyjuk, hogy működjön, amennyit be tudunk ebből tartatni, és amilyen szándékkal be akarjuk ezeket a, hagyni akarjuk ezeket a fékeket és egyensúlyokat dolgozni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert egyrésztől most is előjött kifogásként, valamint az első vitánál is elég sarkalatosan előjött. Fontos, hogy egyáltalán működnek-e ezek a fékek és ellensúlyok, fontos, hogy milyen szándékkal vannak benne ezek a rendszerben, ezek a fékek és ellensúlyok, és hogy használjuk-e őket. Hagy hozzak példát erre, ha már ön felhozta az előbb említett példájában a költségvetési hiányt. És tudjuk, hogy a költségvetési hiány és az országnak az államadósság mértéke, az azért számszakilag összetartozik. Ahogy ön fogalmazott, hogy 3,7%-ról 7,5%-ra változott a költségvetési hiány, hát ez egész pontosan úgy nézett ki, hogy 3,7%-ot tervezett annak idején az előző kormányzat. Már most látjuk, hogy a választások környékén ennek az értéke a belső levelezések alapján is 6,8% volt. Csak erről senki nem beszélt az önök részéről. Kérdezem én, a Költségvetési Tanács mennyire tudta ezt a szerepét betölteni, hogy 3,7%-ról 6,8%-ra változhatott, és még ennél is tovább megyek, mert az Európai Uniós források nélkül ez a költségvetési hiány a jelen állapot szerint ez 8,3. És most akkor hagyd kérdezzem meg megint, hogy amiért önök annyira aggódnak, hogy ezek a fékek és ellensúlyok, ezek nem fogják betölteni a szerepüket, ezek betöltötték? És akkor, hogyha az előző kormányzatról beszélhetek még egy kicsit, ahol tele voltunk fékekkel és egyensúlyokkal, hát itt történt meg az, hogy a közpénz elveszítette a közpénz jellegét. És remélem, hogy igen, ezeknek a szavazásoknak is meg lesz a dokumentációja, és majd valamikor láthatjuk azt, hogy ki az, aki ekkor igennel szavazott. Vagy itt történhetett meg az, hogy a választások előtt az NKA 17 milliárdot kiadott, kiosztott olyan kulturális alapoknak, akiknek most nyomozunk, hogy egyáltalán milyen működésük volt az elmúlt időszakban. Itt történhetett meg az, hogy 3000 milliárd forintnyi nyugdíjpénztár az eltűnt, és az az ígéret, hogy mindenkinek lesz egyéni számlája, ahol nyilvántartva lesz, hogy kinek mennyi nyugdíj jár, ez azóta sem valósult meg, semmilyen mértékben. De itt történt meg az, hogy az MNB alapítványain keresztül 500 milliárd forint eltűnt. És itt történt meg az, hogy az Orbán kormány 500 milliárdot választások előtt még gyorsan szétosztogatott. Ebbe a fantasztikus rendszerbe, ahol fékek és ellensúlyok voltak, hogy az ne történhessen meg. Hát ennyit ezekről a fékekről és ellensúlyokról, tehát hiába volt itt költségvetési tanács, ezek ennek ellenére megtörténhettek. Ennek a módosításnak tényleg annyi a lényege, hogy az eljárás, a költségvetés, a 2026-os költségvetésnek az újratárgyalása és a 2027-es költségvetésnek az előkészítése, ez jogilag hibátlanul, átlátható módon és időben megtörténhessen. Szerintem ez a módosítás, ez pontosan azt éri el, hogy tisztázza a költségvetési tanácsnak a szerepét ebben a folyamatban, felhatalmazza a kormányzatot és a parlamentet, hogy időben végrehajtassuk ezt a feladatot, és a legfontosabb dolog, hogy a magyar emberek, azok végre egy olyan költségvetéssel fognak találkozni, ami egy valós képet ad az országunkról. Úgyhogy ennek a házszabálynak a módosítása és elfogadása, ez szükséges, időszerű és elengedhetetlen, úgyhogy kérem minden képviselőtársamat, hogy támogassák ennek a házszabály módosításnak az elfogadását. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés! A kormány képviselője jelezte, hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során. A kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek tehát a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Felhívom a figyelmüket, hogy a vita során most sincsen kétperces hozzászólásra lehetőség. Megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
11: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, hogyha egy szóban kellene összefoglalni azt a törvényalkotási évet, amelyet közel két hónappal ezelőtt kezdtünk meg az alaptörvény módosításával, majd Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényen keresztül eljutottunk a házszabály módosításáig, akkor talán azt lehetne mondani, hogy bevégeztetett. Emlékeznek rá, hogy két hónappal ezelőtt óvatos kérdéseket tettünk föl. Azokat a homályban lévő részleteket szerettük volna megvilágítatni a kormány képviselői által, amelyeket teljes egészében nem lehetett még látni. Sejtéseink ugyan voltak, és ezek a sejtések menet közben egyre inkább erősödtek. De eljutottunk odáig, hogy most már következtetéseket is le lehet vonni tényszerűen. Ahogy az itt már elhangzott számtalanszor, kezdődött a költségvetési tanács vétó jogának a megszüntetésével, majd az államadósság számítás szabályainak a felpuhításával, és a legutóbbi általános vita során már fölmerült az a gyanú, hogy gyakorlatilag a 2026. évi költségvetés módosításának ágyaznak meg, annak érdekében, hogy mozgásteret tudjon teremteni magának a pénzügyi kormányzat, amely lehetőséget biztosít az államadósság reményeink szerint átmeneti megnövelésére is. Ahogy itt elhangzott, a 2026. évi költségvetés módosítási javaslata azt tartalmazza, hogy a jelenlegi 74,6%-ról 77,5%-ra növekedjék az államadósság, és ezzel elsősorban a még Magyarországra nem érkezett, de közös reményeink szerint Magyarországra megérkező Európai Uniós források átmeneti finanszírozását, tehát a most bekövetkezett deficit, átmeneti deficitnek az átmeneti finanszírozását kívánják biztosítani az államadósság megnövelésével. Ugyanis ezek a források még nem érkeztek meg, ezek a források valamikor az év utolsó heteiben fognak majd megérkezni, reményeink szerint, de elő kell finanszírozni addig is a magyarországi költségvetésből. Tehát egyrészt ennek az államadósság növekedésnek, növelésnek ez az indoka. De ezt mondjuk ki világosan és egyértelműen, hogy mindenki tisztában legyen ezzel. És ezért is említettem azt, hogy reményeink szerint ez egy átmeneti, és az elkövetkezendő években majd ez egy csökkenő pályára fog kerülni, de ez már majd a holnapi vitával, sőt, majd a 2027. évi költségvetési vitával fog majd értelmet nyerni, és kezd majd egyre világosabbá lenni mindenki számára, hogy mindez milyen áron. Hol vannak azok a lehetőségek, és hol vannak azok a kedvezőtlen elemek, amelyekből valamiféle egyensúlyt kell majd önök számára, vagy az önök részéről megteremteni a költségvetés módosításakor és a következő évi költségvetés elfogadásakor. Ami nagyon fontos, hogy ennek a államadósságnak egy jelentős része, államadósság növekedés jelentős része hitelfelvételből finanszírozódik. Ez egyben a meglévő állomány, hitelállománynak az átstruktúrálását is magába foglalja. A lakossági államkötvények irányából két irányba történik meg elmozdulás, ami már érzékelhető volt az elmúlt két hónapban is. Az egyik a külföldi intézményes finanszírozók irányába, a másik pedig a belföldi intézményes finanszírozók irányába. Ezek az intézményes finanszírozók, ezek pénzintézetek, tehát egyrészt külföldi, egyrészt pedig hazai pénzintézetek, amelyek kiválthatják a kormányzati szándék szerint a lakossági államkötvények egy jelentős részét is. Az AKK, tehát az Államadósság Kezelő Központ még júniusban lépett ebben a kérdésben. Hogyha azt nézzük, hogy olyan 1100-1300 milliárd forint az, amelyet az Európai Uniós források tekintetében átmeneti deficitként beazonosíthatunk, és ezt ki kell váltani, és mögé tesszük azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen 1300-1200 milliárd forint körüli, tehát 3 milliárd eurónyi, 1200 milliárd forintnyi hitelnek a felvételére az AKK már júniusban sort kerített, akkor ezek nagyon szépen fedésben vannak, és látjuk azt is, hogy akkor milyen célzattal, és azt is látjuk, hogy milyen irányba történt ez. Kísértetiesen hasonlít a lengyelországi megoldásra, ahol szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy az államadósság az növekedhessen, és az államadósság finanszírozásához szükséges források bevonása pedig az intézményes szereplőkön, pénzintézeteken, azaz bankokon keresztül történjék meg, akár hazai, akár pedig külföldi bankok részéről. Tehát kijelentetjük azt, hogy valóban itt az állam adósság növelésének a lehetőségéről van szó, a házszabály módosítása is gyakorlatilag erre üti rá az utolsó pecsétet, és ezért kezdtem a felszólalásomat úgy, hogy ha egy szóban össze kell foglalni, akkor bevégeztetett az a folyamat, amely az alaptörvény módosításával indult el, és a holnapi napi szavazással lezárul, és azt követően azonnal kezdjük is a 2026. évi költségvetés vitáját, és akkor itt most én befejezem. Elegánsan nem szeretnék túlterjeszkedni, majd a holnapi napon folytatjuk ezt a diskurzust, reményeink szerint egy kicsivel nagyobb érdeklődés mellett. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, magát a házszabály módosítást, ugyanúgy, ahogy az alaptörvény módosítás sem, illetve a pénzügyi törvények módosítását sem támogattuk, ezt sem fogjuk támogatni.
1: Következő felszólaló Hargitay János, a KDNP képviselője. Parancsoljon, képviselő.
12: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát rendkívüli dolog nem történik ma. Egy elindított törvényalkotási folyamat végén vagyunk, ahogy elhangzott, ez kezdődött az alaptörvény módosítással, majd az államadósságra vonatkozó és azt féken tartó adósságfékre vonatkozó szabályok átalakításával, és mindezekből következik nyilvánvalóan logikusan az, hogy hozzá kell nyúlni a házszabályhoz, hogy a házszabály, ami a mi működésünk alaptörvényét jelenti, az megfeleljen a már elfogadott alaptörvénynek és az előbb szóba hozott törvénynek. Ez eddig rendben lenne, ha gond azzal van, ahogy önök gondolkodnak. A folyamat elején is elmondták, és itt a bizottság többségi álláspontját képviselő úr, most már fönnül azt hiszem a pulpituson jegyzőként, elmondja azt a gondolatot, amit egyszerűen vérlázító, hogy itt a parlamentben el lehet mondani. Az udvariasság mondatja velem azt, hogy ilyen buta gondolatok, tehát nem akarom azt mondani, hogy buta gondolat, ez egy elhibázott gondolat, amit önök megfogalmaznak. Meg mi ennek a gondolatnak a lényege? Azt a tragikus mondatot mondják el most már sokadszor, hogy a jogállami gondolkodásba az belefér, hogyha valamilyen intézménynek nincs közvetlen állampolgári felhatalmazása, akkor ott jogosítványok se kellenek. Elmondtam önöknek is, itt megismétlem. Közvetlenül állampolgári felhatalmazása csak nekünk van. Közülünk is a választók önöknek adtak többséget. Tehát jogosítványokkal érdemben csak önök rendelkeznek. Minden más intézmény a közjogi rendszerünkbe már származtatott jogosítványokkal rendelkezik, kapja önöktől, a többségtől, alapvetően az alkotmány rendszerén keresztül. Köztársasági elnök, alkotmánybíróság, bírósági rendszer, és folytathatnám a sort. Önök a gondolkodásukkal megmutatták eddig is, hogy átalakítják radikálisan a közjogi intézményrendszert, mert a fékek és az egyensúlyok önöknek útjába vannak. Ez egy legkisebb ügy, amit itt csinálnak. Nagyon veszélyes, de kicsit étel. Sokkal durvább volt nyilvánvalóan az, amit a köztársasági elnök választás kapcsán csináltak, ahogy átalakítják az alkotmánybíróság rendszerét, és meggyőződésem, hogy nincsenek a folyamat végén, és ebbe illeszkedik ez a kicsi tétel, hogy a költségvetési tanács jogosítványait átírják. És amikor elkezdték ezt a folyamatot, akkor még ráadásul volt bátorságuk azt is mondani, hogy megerősítik a költségvetési tanácsot. Azt arra alapozták, hogy az országgyűlés hivatalán belül önálló fejezeti címet kívánnak adni a költségvetési tanácsnak. Az az alapvető kérdés, hogy a költségvetési tanácsot gyakorlatilag kiherélik, már elnézést ezért a kifejezésért, nincs is szükség ilyen típusú költségvetési tanácsra, aminek nincsen jogosítványa. Elmondtam önöknek, hogy én büszke voltam arra, hogy az alkotmányozás során végre az alaptörvénybe beemeltünk egy nagy közpénzre vonatkozó fejezetet, hisz az előtte az alaptörvényben, az előtte az alkotmányban ez nem volt. Amikor mi alkotmányoztunk, akkor egy izmos közpénzügyi fejezetet hoztunk létre, és ennek is az egyik legizgalmasabb kérdése volt mindaz, amit azért tettünk, hogy Magyarország államadósságát féken tartsuk végre, és ebbe a költségvetési tanácsnak fontos szerepe volt. Mondtam önöknek, hogy ezt a németektől loptuk el ezt a rendszert. A költségvetési tanács ott nincs, csak az adósságfék intézményét vettük át a német alkotmánybíróságból, a Schuldenbremse intézményét, nem teljesen ugyanazzal a logikával, de a németek gondolkodását követve azt mondtuk, hogy fontos az államadósság féken tartása ebben a nehéz helyzetű országban. Az előbb egy olyan napi rendünk volt, amikor történeti fejtegetésekbe bocsátkoztunk, én nem indulok el ezen az úton. Most azt mondhatom önöknek, bármikor, bárhova nyúlunk vissza a magyar történelembe, az mindig egy eladósodott ország volt, mindig egy tőkeszegény és eladósodott ország volt, ami már egy kicsit izgalmasabb a rendszerváltásra, és így érkeztünk el. Mi voltunk a legeladósodottabbak Közép-Európába, ha velünk együtt az Unióba bekerülő országok közül, a mi adósságunk volt a legnagyobb, és ez versenyt hátrányt jelent nekünk velük szemben. Ezen kellett változtatni. És akkor válasz a képviselő úrnak arra, hogy értek-e valamit ezek az intézmények. Amióta ezt az intézményt megalkottuk, ugye az alkotmányozásunk során, az alaptörvény megalkotása során, végig következetesen csökkent az államadóság. Ez a folyamat csak akkor változott meg az utolsó parlamenti ciklusunkban, amikor ebből európai politika lett, hogy engedjük el az adósságokat, minden ország ezt csinálta, hogy a ránk köszöntött válságokat, COVID-1, COVID-2 és a háború okozta válságokat többletpénzek bevonásával, átmeneti újabb eladósodással kezelni lehessen. De addig, képviselő úr, minden módon következetesen az Orbán kormány csökkentette évről évre az államadósságot. Az, amit ön itt szóba hoz, hogy a kulturális tárca pénz, tehát a költségvetési tanácsnak azért nem volt értelme, érvel ön, mert lám a kulturális tárca, nem tudom, hogy hogy osztogatta a pénzt. Hát ez kétségtelen, hogy ennek a költségvetési tanácshoz az élvilágon semmi köze nincs. Mi történik a Nemzeti Bankban? Vizsgáljuk, remélem jutunk is valamire, és azt még inkább remélem, hogy azok a hatóságok, intézmények, amiknek ez a feladata még inkább fognak eredményre jutni. Tehát egy szó mint száz, azt kell önnek mondanom. Az a gondolkodás, hogy csak azért, mert nincs közvetlen közjogi felhatalmazása egy intézménynek, ezért ezeket félre lehet tenni, az egy elfogadhatatlan jogállamot sértő gondolkodás, és hiába képviselik ezt közvetlenül, konzekvensen ebbe is minden más törvény megalkotása során. Elnézést, köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőjének adom meg a szót hozzászólása elmondására. Parancsoljon, képviselő úr!
13: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, a Tisza néhány választási ígéretét szeretném számon kérni, miután az államadósság brutális növelését célzó szándékukon nem változtatott ez az összegző módosító javaslat sem, sőt a 2026-os költségvetés módosítása kapcsán azt mondják, hogy az a valóság költségvetése, álláspontunk szerint azonban a valóság utolérte a Tisza választási ígéreteit. Programjában ugyanis a Tisza egyszerre ígért adócsökkentést, jelentős egészségügyi többletkiadást, magasabb nyugdíjakat, családtámogatási bővítést, beruházásokat, miközben 3% alatti hiányt és csökkenő államadósságot is ígért. Ezzel szemben a most tervezett módosítás szerint az államadósság a 2025 végi 74,6%-ról 77,5%-ra emelkedhet 2026 végére, tehát egy év alatt 75-ről 78%-ra durván. A dokumentum ezt átmeneti államadósság emelkedésnek tekinti, és önök azt állítják, hogy 2006 után újra csökkenő pálya indul. De hát ezek után ki hisz már önöknek? A módosított költségvetés brutálisan magas, GDP arányosan 7,5%-os hiánnyal kalkulál, ehhez képest a 2025. évi hiánya GDP 4,7%-a volt. Az államadósság kezelő központ július 6-án 3 milliárd eurónyi kötvényt bocsátott ki. Ez volt az idei második devizakötvény kibocsátás. Januárban az Orbán kormány szintén 3 milliárd eurónyi forrást vont be a választások előtt, aminek következtében a GDP arányos államadósság már az első negyedévben 4,5 éves csúcsra ugrott, a GDP 77,9%-ára emelkedett. A Tisza 3 milliárd eurós hasonló hitelfelvétele is növeli az államadósságot és a külső függőséget, sőt, hosszabb távon megszorításokat vonhat maga után. Ez tehát rövid távon semmiképp sem teljesíti a Tisza fiskális ígéretét. A vétó jogától megfosztott költségvetési tanács kockázatokat azonosított a Tisza pótköltségvetésében. Álláspontjuk szerint a gazdasági növekedésre, a forint árfolyamra és egyes bevételi tételek teljesülésére vonatkozó prognózis túlontúl optimista. A Tisza kétharmados többségű országgyűlés nemrég módosította a fiskális szabályrendszerét, ami megengedi az új kormánynak, hogy stagnáló gazdasági környezetben emelkedő államadóssággal is elfogadhasson költségvetést. A stabilitási törvény módosításával a GDP csökkenése mellett a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének minősül, és felmentést ad az alaptörvény adósság csökkentési előírása alól az is, ha a GDP a megelőző 3 évben nem emelkedett összességében 1%-ot meghaladó mértékben. A Tisza e szabály bevezetésével nagyon leleményesen biankó csekket állított ki saját maga számára, mivel a 2023 és 25 közötti években összesen csak 0,4%-kal nőtt a GDP reálértéke. A költségvetési tanács azt is megjegyezte, hogy a hiányt és az adósságot az új szabályozás szerint csupán a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet, vagy lehetne elengedni. Erre vonatkozóan azonban számítást a kormány a költségvetési tanács részére nem adott át. A döntő kérdés nem az, hogy a 2026-os hiány 7,5% lesz-e, hanem hogy 2027 és 2030 között milyen gyorsan képes a kormány az elsődleges hiányt megszüntetni és az adósságrátát csökkenő pályára állítani. A Mi Hazánk mozgalom ehhez konstruktív ellenzéki pártként minden támogatást megad, de egyúttal számon kérjük a Tisza választási programjának pozitív elemeit, amelyek egyszerre ígértek adócsökkentést, jelentős egészségügyi többletkiadást, magasabb nyugdíjakat, családtámogatási bővítés beruházásokat, miközben 3% alatti hiányt és csökkenő államadósságot ígértek. Ez a mostani javaslatuk, illetve a költségvetés kapcsolódó módosítása viszont nem ezeket tükrözi sajnos. Köszönöm a figyelmüket, hazánkat szolgáljuk!

0: aggasztó, hogy emelkedik az államadósság. Aggasztó, hogy gyárak zárnak be, és munkahelyek szűnnek meg már most nyáron. Aggasztó, hogy 6,17 a 95-ös benzin literenkénti átlagára, és 6,97 a dízel literenkénti átlagára ma. Aggasztó, hogy 42%-kal estek vissza az építőiparban az új szerződések. Aggasztó, hogy nőtt a hosszú lejáratú állampapírok kamata, méghozzá több mint 40 bázisponttal. Nos, ezekre az aggasztó jelekre tudná például a költségvetési tanács nem csak felhívni a figyelmet, hanem hogyha azt látja, hogy az államadósság elindul egy olyan pályán, ami jelentős kockázatokkal bír, és ahogy Novák képviselőtársam, mint helyesen elmondta, miket fogalmazott meg a mostani úgynevezett pótköltségvetéssel, de nevezzük nevén a dolgot, ez a be nem tartott ígéretek költségvetése. Szóval, ha ezzel kapcsolatban megfogalmaz kritikát, látjuk, mi a kormányzati válasz, megszüntetik a vétójogot. Megszüntetik a vétójogot akkor, mikor ezt a be nem tartott ígéretek költségvetését hozzák a ház elé, és akkor, amikor pár hétre vagyunk a jövő évi 2027-es teljes évi költségvetés vitájától, és ennek elfogadásától. Mi azt mondjuk, hogy ezekre az aggasztó jelekre fel kell, és nem csak fel kell hívni a figyelmet, hanem jó is, hogyha van egy független szakmai tanács, amely nem politikai döntést hoz, de beszél arról világosan és egyértelműen, hogy mit lehet és mit nem lehet az államadósság pályával művelni. Ez nem valami olyasmi, amit ha egyszer elengedünk, lehet abból visszajönni. Láttuk, hogy 2010 előtti hibás döntésekből milyen sokáig tartott, még visszajött az ország, és még visszajöttünk arra az adósságpályára, amely már az adósságcsapdából kihozta az országot. Ez nem valami vicc, ezek nagyon komoly tények, és itt a költségvetési tanácsot nem szabad holmig itt egyletként leírni, amely jó, hogyha meghallgatjuk. Köszönöm szépen!
1: Megadom a szót Bújdosó Andrea Annának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony, öné a szót.
2: Köszönöm, elnök úr. Felolvasom, hogy kik ülnek a költségvetési tanácsba, csak hogy úgy pozícionáljuk a dolgokat. Horváth Gábor elnök, Varga Mihály MNB elnök és dr. Vindics László. Úgyhogy érthető, hogy mi ez a nagy aggodalom itt az önök részéről, és szerintem az az aggasztó, hogy aki valószínűleg soha nem dolgozott normális munkahelyen, úgy értem, ahol tényleg dolgozni is kellett, az ennyire szakmaiatlanul nyilatkozik, mint ön, és tényleg sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam. Tehát azért ön, hogyha dolgozott volna termelőcégnél, vagy bármilyen más versenypiaci cégnél, akkor tudná, hogy egy bezárási döntést azt legalább egy évvel a bejelentés előtt meghozzák. Úgyhogy ez valószínű az önök kormányzásának az eredménye, hogy ezek a vállalatok hát befejezték a működésüket, vagy elviszik máshova. A másik dolog, ami itt elhangzott Hargitay úr, képviselő úr részéről, hogy milyen büszke arra, hogy a közpénz védelmét bevették az alkotmányozási folyamatba, illetve hogy a német modellt hozták be. Én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy van, amire lehet büszkének lenni, de arra, hogy a közpénzt hogy kezelték ma Magyarországon, vagy mostanáig Magyarországon, az előző kormány alatt, az se a német modelleket valószínű nem szabadna ezzel megbántani, sem pedig ugye egyébként a magyar társadalmat, hiszen erre aztán tényleg nem lehetünk büszkék, hogy hogyan sikerült ezt kezelni. Volt egy pozitív, egyébként annyit mondott, hogy logikus a folyamat, ezt köszönjük szépen, én is úgy gondolom, hogy ez logikus volt ez a folyamat, és Bencsik úr is mondott egy nagyon, hát hogy mondjam, kedves elszólást, ha próbáljam zárni pozitívan ezt a hozzászólásomat, azt mondta, hogy közös reményeink szerint megjönnek ezek az Európai Uniós források, ha jól tudom, ön sem szavazta meg ezeknek azokat a törvényeket vagy jogszabályokat, amik ezt segítik, de örülök, hogy ön is úgy gondolja, hogy ez a pénz, ami jár a magyaroknak, ez közös reményünk, hogy időben hazajöjjön és a hazaszolgálatába álljon. Köszönöm szépen!
1: Most ismét Palóc Andrénak adom meg a szót, parancsoljon, képviselő úr.
0: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, ez a téma sokkal komolyabb annál, mint hogy holmi személyeskedésbe folyó vitát folytassunk itt.

0: hétfő este. Szóval a dolog úgy áll, hogy igen, az rendkívül aggasztó, mikor gyárbezárások vannak, és a vonatkozó minisztériumnak még foglalkoztatási államtitkára sincs, a kormányzat nem tesz semmit az ügyben. Nyilvánvalóan nem a kormányzat a foglalkoztató, ezzel mindenki tisztában van. A kormányzatnak foglalkoztatás politikája van, ami munkahely védelemről és új munkahelyek teremtéséről szól, legalábbis szerencsés esetben. Nos, ehhez képest most a nyáron aggasztó jeleket hallottunk, ami a gyárbezárásokra, illetve a foglalkoztatás politikára mint egészére értendő, beleértve azt is, hogy még egyszer hangsúlyozom, nincs a vonatkozó minisztériumnak kinevezett foglalkoztatás politikai államtitkára. De hogy visszatereljem a szót a lényeghez, a költségvetési tanács vétójoga arra van, hogy az eladósodás útjára ne lehessen rátolni az országot, ne lehessen abba a szakadékba belerúgni Magyarországot, ahonnan nagyon nehéz, vagy nem is biztos, hogy vissza lehet jönni. Épp ezért kérek mindenkit, fontolja meg, hogy nem támogatja. Köszönöm szépen.
1: Most Panyi Miklós a Fidesz részéről következik felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót. Csak következő a helyzet, és hogy miért van aggodalmunk az államadósság növekedése és esetleges növekedése kapcsán, és itt, hogy a költségvetési tanács vétójogának a kérdése, hogy merül fel. Ugye önök 1213 ígéretet tettek a kampányban, ezek nyilvános információk, nyilvános vállalások, egészségügyi kiadások növelése, oktatási kiadások növelése, adócsökkentések, családi pótlék duplázás, béremelések, hada, ezeket hosszasan lehet sorolni. Ha mindent összeadunk, ugye is nagyon sok esetben GDP arányos költések növeléséről van szó, akkor ez éves szinte 6000 milliárd forintot jelent. Ha egy 4 éves ciklusban egy felfutó rendszerbe számolunk, akkor is ez 20-30 ezer milliárd forint extra kiadást jelent. És az a helyzet, hogy két dolog közül tudnak választani. Vagy önök ezeket az ígéreteket, amiket önök azt mondták, hogy kőbe vannak vésve, meg fogják valósítani, önök vagy nem valósítják meg, és akkor ez azt jelenti, hogy önök hazudtak, és becsapták a választóikat, vagy pedig ezeket megvalósítják, és ez azt jelenti, hogy eladósítják az országot nyakig. És voltunk már ilyen helyzetben, 2002-ben, amikor a szocialisták ugye hatalomra kerültek, tele voltak választási ígéretekkel, és nyakig eladósították utána az országot. Erre a pályára nem léphetünk rá újra. És a jegyzőkönyv kedvéért szeretném még azt rögzíteni, mivel az előző vitában már ugye nem volt lehetőségem felszólni, hogy azért az mégiscsak nonsens, és az elmúlt 36 évben sose fordult elő, a Magyarország gyűlésben sem, de sehol, hogy a belügyminisztériumnak a miniszterhelyettese, aki egyébként korábban rendőr volt, azt mondta volna, hogy az elmúlt 16 évben a szolgálatot teljesítő rendőrök meghamisították a bűnügyi statisztikára vonatkozó adatokat, mert ezt mondta el Halmai Ferenc. Egészen elképesztő, úgyhogy nagyon kérem frakcióvezető asszonyt itt van a teremben, ezt korrigálják, mert ez elfogadhatatlan, 35-40 ezer rendőrnek a munkáját minősítette, konkrétan bűncselekmény elkövetésére vádolta meg őket, az, hogy meghamisították azokat az adatokat, amiket ezek a közrendőrök rögzítenek a bűncselekmények éves számának az elkövetése kapcsán. Egészen elképesztő, úgyhogy kérem ezt frakcióvezető asszonyt tegye helyre. Köszönöm szépen.
1: Most Veres Ádámnak, a Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm szépen, elnök úr. Én kettő dologra szeretném felhívni a figyelmet Hargitay képviselő úrnak a felszólásával kapcsolatban, ahol ugye felhívta arra a figyelmünket, hogy milyen remek volt a költségvetési tanácsnak a vétójoga, és hogy milyen remekül működött egészen az utolsó ciklusig a költségvetésnek a folyamatos államadósságot csökkentő tendenciája. Én feltenném a kérdést, hogy 22 és 26 között miért nem sikerült ez? Ugye ön azt mondta, hogy ez egy európai trend volt, hogy növekedett az államháztartási hiány, ezzel próbálták a válságokat kezelni a kormányok. Hát hozzátenném még azt a röpke tényt, hogy itthon ugye vészhelyzeti kormányzás volt, tehát nem is nagyon volt meg a jogi lehetősége a költségvetési tanácsnak, hogy vétózzon, még ha szeretett volna is, tegyük föl, hiszen ugye rengeteg költségvetést érintő rendelkezés rendeleti kormányzás formájában valósult meg, ilyen remekül működött a költségvetési tanács, valamint ugyan vétózni nem vétóztak, de rendszeresen majdnem minden évben jelezték az aggályaikat a költségvetés irányával, illetve a költségvetési számok irányaival kapcsolatban, ami hát tudjuk, hogy mennyire adott figyelmet ennek az Orbán kormány, nagyjából sem ennyire. Úgyhogy ilyen remekül működött az utolsó 4 évben, és ez az is mutatja, hogy milyen valós szerepe volt ennek az intézménynek tulajdonképpen a kormányzásban és a fiskális stabilitásban. Köszönöm szépen!
1: És előterjesztőként Polgár György kért szót, parancsoljon képviselő úr!
4: Igen, köszönöm szépen! Egy dologra szeretnék reagálni valóban. Mi leírtuk, publikáltuk, és már külön oldal is van, ahol nyomon lehet követni a választási ígéreteinket, úgyhogy az transzparencia az egy valós dolog, és megfogható dolog nálunk. És erre rákapcsolódva én szeretném azt mondani, hogy most így megnyugodtam a választások után, mert visszamennék oda, hogy 3,7% volt a költségvetési hiány ígérete az előző kormánynak, amiből tudjuk, hogy áprilisra már 6,8 lett, és utána választások után 8,3-ra elment. Ez több mint kétszerese annak, amit ígértek. És tudják, önöknek egy választási ígéretük volt, hogy folytatják. Nagyon jó, hogy ezt megállítottuk. Köszönöm szépen.
1: Most Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon képviselő úr.
5: Szóval elnök úr, csak egy apró pontosítás frakcióvezető asszony számára. Azt nem támogattuk az Európai Uniós források hazahozatala során, hogy a kórházak és a felsőoktatás területéről a szélerőművek csatlakozási pontjainak kialakítására fordítódjon a támogatás, és oda csoportosítsák át. Viszont a Magyar Fejlesztési Bank intézményének a profilírozását, áramvonalasítását, továbbá a Fejlesztési Bank tőkeemelését annak érdekében, hogy a hazai KKV-k forráshoz jutassanak az RRF terhére, azt támogattuk. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Tisztelettel kérem, hogy gomnyomással jelezzék, hogy kíván-e bárki a három előterjesztő közül hozzászólni. Jelentkező nem látok. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatos határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Bóka Zsolt, a Tisza képviselője, példamutatás a legnehezebb időkben, megemlékezés kétli Anna halálának 50. évfordulóján címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Fél évszázada hunyt el a 20. század egyik emblematikus magyar női politikusa, kétli Anna. Délelőtt a budapesti új köztemető 300-as parcellájában lévő síremléknél tartott szép megemlékezés is ráébresztett arra, hogy adósai vagyunk az emlékezetének. Pedig egy 9 gyermekes fővárosi munkás család legidősebb leányaként küzdötte fel magát a múlt század legtekintélyesebb politikusai közé. Nem készült politikai pályára. Az első világháborút és a tanácsköztársaság bukását követően lépett a politika porondjára, mert erkölcsi kötelességének érezte a cselekvést ezekben az időkben. Akkor, amikor a hazai szociáldemokrata nőmozgalom vezetői börtönben, internáló táborban vagy emigrációban voltak. Az 1922-es nemzetgyűlési választáson 33 esztendősen szerzett mandátumot. Slagta Margit után ő lett a második női képviselő a magyar parlamentben, ám az első, aki ezt követően megszakítás nélkül több mint 2,5 évtizeden és parlamenti ciklusokon át képviselte választóit a falak között. A két világháború közöttie férfiak uralta politikai térben fiatal, bátor nőként vívta ki kortársai elismerését. Legendás munkabírása, mély szociális érzékenysége, felkészültsége és éleslátó kritikája révén vált a két világháború közötti magyar parlamentarizmus meghatározó ellenzéki alakjává. Meggyőző fellépése miatt mondták róla, egyetlen férfi van a parlamentben, az is nő. Az 1930-as évek derekától tiltakozott a hitleri orientáció, a szélsőjobboldali térnyerés és a zsidó törvények ellen. Innen származik az őt féltőknek azóta szállóigévé vált válasza is, aki fél, menjen cukrász kisasszonynak. Az 1944-es német megszállás után illegalitásba kényszerült, a vészkorszakot Nógrád megyében, Bánk településen bujkálva élte túl. 1945 után a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés első női alelnökeként, valamint a Szociáldemokrata frakció első női vezetőjeként írt közjogi történelmet. A fordulat évében kizárták a pártjából és annak vezetőségéből, mert elvi alapon utasította el a kommunistákkal való fúziót, a behódolást és a behódolással járó erkölcsi önfeladást. Lemondott az alelnöki tisztségéről, visszaadta a parlamenti mandátumát, a retorziót mégsem kerülhette el. 1950-ben koholt vádak alapján az AVH letartóztatta, majd közel 4 évnyi fogvatartás után életfogytiglani szabadságvesztésre, vagyonelkobzásra és 10 év közügyektől való eltiltásra ítélték. Csak a hatalmas nemzetközi tiltakozás kényszerítette ki az egyéni kegyelmét 1954 végén. 1956 őszén a szociáldemokrácia megalkuvást nem ismerő alakja visszatért. A forradalom napjaiban újjászervezte a pártját, és a Nagy Imre kormány államminisztere lett. A november 4-i szovjet invázió Bécsben érte, hazatérni már nem tudott. Az emigrációban álhatatosan küzdött a szabad, demokratikus Magyarországért. A legfelsőbb bíróság 1962-ben zárt tárgyaláson távollétében hozott részleges felmentő ítéletéről talán nem is tudott, a teljes rehabilitációra és az ítéletének semmissé nyilvánítására pedig egészen 1994-ig kellett várni. Tisztelt képviselőtársaim! A mai ülésnap befejezése után akár érdemes lehet a róla elnevezett parlamenti terem előtt egy pillanatra megállni, illetve a pesti rakparton felállított, a Dunát kémlelő egész alakos szobra előtt akár egy mécses gyújtani és emlékezni. Ő az a nagybetűs nő, aki a demokratikus társadalomért folytatott küzdelemben példát mutatott mindannyiunknak, aki a legnehezebb időkben sem kötött elvtelen kompromisszumot. És talán nem túlzás azt sem kimondani, hogyha ma körbenézve ebben az országgyűlésben látná, hogy az általa képviselt küzdelem egyik fontos eredménye már valóság. Ma már jóval több nő vesz részt a magyar közéletben és szolgálja hazánkat a parlament falai között. Kétli Anna öröksége ma is ezt üzeni nekünk, aki a közéletben szolgálatra vállalkozik, annak nem a félelmet kell követnie, hanem a lelkiismeretét. Mert a bátorság és a tisztesség nem választás kérdése, hanem elemi kötelesség. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, miután a kormánynak már nincsen képviselete az ülésteremben, ezért nem tudom megkérdezni, hogy kívánnak-e reagálni a napirend utáni felszólalásra. Így a következő napirend utáni felszólalással folytatjuk munkánkat, amelyre jelentkezett dr. Kincse Csongor, a Tisza képviselője, Egészséges gyerekek a zárt osztályon címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mielőtt áprilisban képviselő lettem, nagyjából már volt egy világos kép a fejemben arról, hogy mit is tett a Fidesz ezzel az országgal. Tudtuk, hogy szétrabolták ezt az országot, tapasztaltuk, hogy magyart a magyar ellen hangoltak, azt azonban nem is sejtettük, hogy ennél a valóságban sokkal gonoszabbak voltak. Az önök kormányzása alatt egészséges gyermekeket tartottak fogva. Az, sajnos ma már sokunk számára ismert tény, hogy a Fidesz kormányzásának a végére több száz egészséges csecsemő volt kórházi osztályokon, a nevelőszülői és a gyermekvédelmi rendszer elégtelensége miatt. Idén március 31-én 237 olyan 0 és 3 év közötti gyermek volt kórházakban, akiknél az egészségügyileg nem volt indokolt. Mindez annak ellenére, hogy Pintér Sándor tavaly decemberben azt ígérte, hogy idén március végére ez a szám 0 lesz. A szakma számára az is köztudott volt, hogy vannak idősebb gyermekek is, akik ugyanilyen okokból vannak kórházakba ragadva. Ezek szerintem már önmagában olyan súlyos tények, amelyek számomra minden határt átlépnek. De hát tudjuk jól, hogy önök a nem mi szültük őket, nem mi hagytuk őket ott mentalitás szerint kormányoztak. Azonban nemrég egy olyan helyzetről kaptunk tudomást, amely minden határon túlmegy, és ezeknél is sokkal súlyosabb. Az utóbbi időszakban több olyan egészséges gyermek volt, akik zárt gyermekpszichiátriai osztályokon éltek, annak ellenére, hogy náluk ez egészségügyileg nem volt indokolt. Még a jelenlévő fizetések kedvére ismételném még egyszer, hogy olyan egészséges gyermekek éltek zárt pszichiátriai osztályokon, akiknél ez nem volt indokolt. Itt Budapesten az egyik ilyen kórházban három ilyen gyermek volt, egy 6, egy 14 és egy 16 éves. Csak hogy érezzük, hogy miről is beszélünk, ezek a gyerekek olyan osztályokon éltek, ahol mozgásukban korlátozták őket, ablakaikon rácsok voltak, még egy ceruza sem lehetett náluk, mert az potenciális veszélyforrásnak számított. Ők egy helyen éltek skizofrén, mániákus gyerekekkel, vagy éppen olyanokkal, akik korábban öngyilkosságot kíséreltek meg. Mindhárom gyermek helyzete már úgy gondolom, hogy önmagában egy tragédia, azonban a 6 éves gyermek életútja egy fájó, de sajnos tűpontos lelete a Fidesz 16 évének. Ő az Orbán rendszer, az önök által épített NER 10. évében született. Szülei sajnos drogfüggők voltak, ezért már viszonylag korán, 2 éves korában egy állami gyermekotthonban került. Itt a 2 éves gyermekkel olyan embertelen dolgok történtek, amiknek egyik embertársunkat sem szabad, hogy megtörténjenek. Családja helyzete egy rövid időre rendeződött, ezért később vissza tudott kerülni családjához. Itt azonban magatartásbeli gondjai dürohammal jelentkeztek időnként a feldolgozatlan traumájának a következtében. Egy ilyen düroham után a családja bevitte az egyik gyermekpszichiátriai osztályra, közelvén, hogy ők nem bírnak vele. Itt pár nap után az orvosok megállapították, és a dokumentációjában is le van írva, hogy nem volt nála indokolt az zárt osztályon történő ellátás. Szülei azonban nem tudták visszavenni, a gyermekvédelmi rendszer elégtelensége miatt pedig nem tudott gondozásban kerülni. Ő majdnem egy évig élt úgy egy zárt osztályon, hogy az nem volt nála indokolt. És akkor jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy az ott dolgozók miért nem szóltak, miért nem emelték fel a hangjukat. Ők szerették volna, azonban többször határozottan meglettek fenyegetve, hogy ha így tesznek, akkor azonnali hatállyal ki fogják rúgni őket. A választások után is felmerült ez itt dolgozókban, hogy az új kormány felé jelzik ezt a problémát, azonban akkor ismét újra meglettek fenyegetve. Azonban volt, aki ezen megfélemlítések ellenére is mert szót emelni, és jelezte ezt felénk. Egy csütörtök délután szereztünk tudomást erről az esetről, és pénteken délelőtt Hegedűs Zsolt miniszter úr már személyesen ment el ebbe a kórházba, hogy megszemlélje az állapotokat. Ezután a kormány gyorsan cselekedett, és mindhárom gyermek elkerült az zárt pszichiátriai osztályról. A 6 éves gyermek ma már testvérével együtt él egy gyermekotthonban, a 14 éves gyermek egy olyan speciális otthonban él, ahol oktatásra biztosított, a 16 éves gyermek pedig a gyermekéhoz vissza tudott kerülni. Ők ma már szerencsére egy sokkal normálisabb, sokkal szabadabb életet élnek. Lehet náluk ceruza, vannak képek a falaikon, szabadon játszhatnak az udvaron. A magyar történelem úgy gondolom, hogy tele van begyújtatlan sebekkel, melyek következményeit generációra generációra cipeljük magunkkal. Az, ahogyan az állam a legvételenebbekkel bánt az elmúlt években, úgy gondolom, hogy egy újabb ilyen sebe történelmünknek. Nekünk felelősségünk az, hogy ezeket a sebeket begyógyítsuk, és a magyar emberekkel együtt elkezdjük gyógyítani a társadalmunkat. Ezért mindannyiunknak tenni kell. A szemben ülőknek minimum bocsánatot kell kérniük, nekünk pedig mindent meg kell tennünk azért, hogy többet egy magyar gyermekkel se történhessen ilyen. A múltat már nem tudjuk megváltoztatni, de azért tehetünk, hogy a jövőben egyetlen gyermek sem maradjon magára. Ez a mi felelősségünk. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, további napirend utáni felszólalásra senki nem jelentkezett, így most megköszönöm munkájukat, tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja ülését. Jó pihenést kívánok mindenkinek, az ülésnapot bezárom.